hisz a kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 ezer autót gyártanak évente, 5 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőke injekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölt a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a Szent István Rádióban, dr. Herceg László egriházi orvost, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy az öregedés folyamata milyen is, kit mi befolyásolhat ebben, ugye ez genetikai tényezőktől is függ, környezeti tényezőktől, és hát nyilván az életmódunktól. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Én is üdvözlöm a hallgatóságot, hát ez a téma rendkívül időszerű. Miért is? A statisztikai felmérések szerint Magyarország lakosságának 40%-a 50 év fölötti. Tehát nem vagyunk igazán fiatalok. Ezt azért is mondom, mert most már én is 70-kedek február óta. Ugyanezt, ez nem hiúság, de néhányan azt mondják, ó, nem is látszik rajtad. Igen, valahogy igyekszem egészségesen megöregedni. És hát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Tehát nem az a lényeg, hogy meddig élünk, ugye kronológiai szempontból ez a megélt évek száma, de az sem mindegy, hogy milyen a minősége ennek a megélt életnek. Úgyhogy tulajdonképpen az egy fontos dolog, mennyi az egészségtartam. Ugye ebből a két dologból tevődik össze az életünk. Egyrészt, hogy meddig élünk, másrészt, hogy meddig élünk egészségesen, és mennyit élünk még meg bizonyos betegségekkel küszködve.
1: De hol kezdődik az öregedés? Hány éves korunktól mondhatjuk azt, hogy bizonyos folyamatok már mondjuk lelassulnak, kevesebb hormon termelődik, vagy másféle hormon termelődik? Ez hol van ez a határ nagyjából?
2: Nagyon sokféle szempontból lehet ezt a dolgot megközelíteni. Ugye a fiatalkor a legegyszerűbb, mert azt mondjuk, hogy ugye van a kisgyermekkor, aztán a pubertás, a serdülőkor, később a fiatal felnőttkor, és ezt úgy számoljuk, hogy a 35 éves korig tart a fiatal felnőttkor, utána már megindul az érett felnőtt időszak. Hát 40 évesen, hogy is mondjam, nehéz azt hallani, hogy azt mondják az embernek, hogy na innentől kezdve öregszel. Igen.
1: Hát most szokták azt mondani, hogy a B oldal kezdődik.
2: Igen. Na most majdnem azt mondhatom, hogy Magyarországon ez valóban a B oldal kezdete, hiszen Magyarországon a várható élettartam az valahogy úgy néz ki, hogy a nőknél 79 év, a férfiaknál kevesebb, hát 70-73 közötti, tehát le vannak maradva a férfiak a nőkhöz képest. És hát ebben nagyon sok minden tényező benne van. Úgyhogy ha a 40 évet betöltöttük, akkor onnantól kezdve tudomásul kell vennünk, hogy hála az égnek, ezt is megértük, és akkor igyekezzünk még hozzátenni néhány egészséges évet az életünkhöz. Aztán, amikor elérkezünk a 60-as éveinkhez, akkor utána azt mondjuk, hogy hát igen, most már tényleg elindult az öregedés. De van, akinél ez hamarabb kezdődik meg, mindenkinél egyéni.
1: És hát ki hogyan éli meg ezt az időszakot?
2: Ez egy rendkívül fontos dolog. Édesanyám most már 95. éves lesz júliusban, akkor tölti be a 95. életévét. Hát azt látom, hogy nem igazán boldog attól az állapottól, amiben van. Ugye a szervezet az szépen lassan elhasználódik, és azért még egy kicsit visszatérve itt az egészségi állapot dolgaira, meg arra majd, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. Azt látjuk, hogy Magyarországon a krónikus betegségek, majd erről fogok beszélni, az úgynevezett apokalipszis négy lovasa, ami fenyeget minket már felnőtt korban, hogyha hagyjuk. Ugye azok megviselik az ember szervezetét, és azokban a fejletnek mondott nyugat-európai országban, ahol az átlag élettartam is hosszabb, mint nálunk, ott úgy néz ki, hogy az igazán krónikus, már idősebb korral együtt járó betegségek olyan majdnem 70 éves kor körül kezdődnek el. Magyarországon ez már beindul az 50-es évek körül, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 65 éves emberek minden második már valamilyen krónikus betegségben szenved. Tehát mi ilyen szempontból is egy kicsit, hogy is mondjam, csak hátrányos helyzetben vagyunk. De hát ebben nagyon sok minden benne van. Benne van az is, hogy hogyha az elhízottakat nézzük az egész világon, akkor Magyarország bronzérmes, harmadik helyen vagyunk, mert ugye előttünk Mexikó és az Egyesült Államok áll, akiknél ugye hasonló, vagy még több az elhízott ember. És hát az elhízás, a többlettestsúly, az bizony elég sok, hogy is mondjam, későbbi problémát eredményezhet, de erről majd később beszélünk.
3: Rossz a táplálkozásunk, vagy kevesebbet mozgunk, vagy ez így együtt?
2: Ez így együtt, meg még egy csomó minden más. Beszélhetünk az öregedés biológiai részéről, meg beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életkor előre haladtát. A WHO-nak van egy olyan kifejezésem, hogy az age, az ugye a kort jelenti, ez egy angol szó, és ageizmusnak hívják azt a jelenséget, amikor valaki, az adott ember azt a következtetést vonja le az időseket látván, hogy tulajdonképpen az öregedés az egy szörnyűség, mert hogy az biztos, hogy tele lesz mindenféle bajjal. És akkor valóban az öregedés során látunk különböző problémákat megjelenni, ebből ilyen sztereotípiás gondolkodás alakul ki, hogy igen, az idősebb kor az biztos, hogy betegségekkel terhelt lesz. Na most, hogyha valaki ezt vonatkoztatja magára, beépíti magába, és azt mondja, hogy akkor emiatt nekem most már le kell mondanom arról a korábbi fizikai aktivitásról, a kedvenc sportomról, a kedvenc hobbimról, én már nem érdekel ez, nem érdekel az, visszavonulok a világtól, izolálódik, a társas kapcsolatai egyre inkább megszűnnek, nehezebben mozog, nincs már kedve hangulata fölvenni a telefont és beszélgetni a többiekkel, olvasási kedv is megszűnik, tehát van egy ilyen befelé fordulás, és magára vonatkoztatja azt a hiedelmet, hogy

ki belőle, ami a sejt egészséges működéséhez, újra képződéséhez, tehát új sejt keletkezéséhez, annak a szaporodásához kell. Az évek során, ahogy leolvasódik ez a genetikai információ, ezek a telomérek a végén szépen rövidülnek. És minél rövidebb a telomér, annál kevésbé lesz képes a sejt az egészséges megújulásra. Szerencsére, hát valahol jól kitalálta a teremtő, van egy telomeráz nevű enzim, ami gondoskodik arról, hogy ez a telomér ne rövidüljön meg túl hamar. Viszont van egy csomó olyan környezeti tényező, ami, hogyha túlterheljük a szervezetet, fölgyorsítja azt az igényét a szervezetnek, hogy minél több regenerálódó sejt legyen, és hogyha ezt túlterheljük, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elfogyasztjuk a tartalékot a sejtekben. Tehát több olyan hatás érheti például a genetikai állományt, ami úgynevezett mutációt okoz, tehát a genetikai állománynak a torzulását. Ennek következménye nagyon sokszor a daganatos betegség kialakulása, és akkor itt tartunk a másik apokalipszis lovasnál. Ugye az érrendszer után jön a következő daganatos betegség. Úgy néz ki, hogy az életkor előre haladtával egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve ilyen szempontból. Miért is? Hát azért, mert a genetikai állományunkat egy csomó torzító hatás éri. Minél tovább élünk, annál több ilyen hatást tud összegyűjteni. Például azt megállapították, hogy a különböző radioaktív sugár hatások azok összeadódnak, kumulálódnak. Tehát nem felejt a genetikai állomány, és azok a kis mikrosérülések, amik a genetikai állományban keletkeztek, ha oda jut a következő génmásolásnál a szervezet, akkor már egy torz gén kerül át a következő sejtbe, amelyik mondjuk féktelenül elkezd szaporodni, és az immunrendszerük sem tud megvédeni ezzel szemben, mert ugye öregedik az immunrendszer is, erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol, gyakorlatilag kialakulhat a daganatos betegség. Úgyhogy ebben rengeteg környezeti tényező van, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek úgynevezett szabadgyöktermelést generálnak a szervezetben, tehát rengeteg szabadgyök, oxidatív szabadgyök kerül be, az gyakorlatilag módosíthatja, károsíthatja a genetikai állományt, nem csak a Csernobilra gondolok itt a sugárhatásokra, vagy a röntgendiagnosztikai hatásokra, hanem amit mi ugye már mesterségesen idéztünk elő, hanem arra a természetes sugárzásra is, ami ér minket az idők során. Hát nem véletlen az, hogy például a szürke hályog az idős betegeknek jelentős hányadát érinti. Miért? Azért, mert az UV-sugárzás az egyre erősebb az utóbbi évtizedekben, és az UV-sugárzás az károsítja a lencsének az anyagát, tehát az szépen lassan beszürkül. Tehát egy csomó olyan, akár kozmikus, egyéb más hatás is ér minket, ami lehet, hogy az őseinknél sokkal kevésbé volt, de mióta megváltozott a környezet, nem véletlenül beszélünk környezetvédelemről, ugye a széndioxid kibocsátásról, meg ezekről az ózonlukakról, amik körülöttünk vannak, tehát a légkör fölött van. Úgyhogy egy csomó olyan hatás ér minket, ami a genetikai állományt is károsíthatja. Tehát ezeket valamilyen módon meg kell védeni, és akkor itt van szerepe nagyon sok mindennek, az életmódnak, meg a táplálkozásnak.

0: Kicsit a táplálkozásba belefolyva jobban említette doktor úr, hogy eszünk sok olyan dolgot, amit egyébként nem kellene megenni, de ugye pont ezzel károsítjuk a saját szervezetünket. De mik ezek? Mit eszünk meg, ami ilyen mértékben tudja befolyásolni majd mondjuk a rák kialakulásának a lehetőségét?
1: Hát az a helyzet, hogy ez is rengeteg tényező. Ami a legkézzelfoghatóbb, legegyszerűbben megváltoztatható, az az, hogy például a zsírsavak, amelyek bekerülnek, ugye a növényi állati zsíradékról van szó egyformán, hogy ami bekerül a szervezetünkbe, van olyan, ami ugye teljesen telített zsír, ilyen általában a sertészsír, vagy az állati zsír. Érdekes módon a mangalicának a zsírja, az biztosan megfigyelte mindenki, ha látott kétféle sertészsírt, hogy a mangalica zsír az olyan folyékonyabb állagú, ugyanazon a hőmérsékleten, tehát nem olyan keményen összeálló, mint a hagyományos sertészsír. Ennek az az oka, hogy a benne levő zsírsav láncok úgynevezett telítetlen részeket tartalmaznak, és minél többszörösen telítetlenebb egy ilyen zsírsav, akkor ha nagyon többszörösen telítetlen zsírsav láncok vannak, akkor az már olaj. Ugyanazon a hőmérsékleten. És miért van szerepe ennek a telítetlen zsíroknak? Hát azért, mert ezek úgynevezett antioxidánsként működnek. Vagyis a szabad gyökök, amik a szervezetben egyébként a normális biokémiai működés során is keletkeznek, azok a szabad gyökök, azok nem a genetikai állományt fogják károsítani elsődlegesen, hanem hozzáférnek a szabad zsírsavakhoz, és akkor a többszörösen telítetlenből telítetté válik, mert eloxidálja, és a telítettség fokozódik. Tehát, mint egy antioxidáns a szabad gyökök reakcióját visszafogja a többszörösen telítetlen zsírsav, hogyha most ezt csak a táplálkozási oldalról nézzük, és hogyha már itt egy nagyon konkretizálni akarjuk a dolgot, akkor mondjuk a lenmagolaj ilyen szempontból, és akkor itt nem termékreklámozás lenne, a lenmagolaj ilyen szempontból rendkívül kedvező. És nem úgy kell elképzelni, hogy a lenmagolajban majd sütök, főzök meg ilyesmi, hanem egyszerűen egy kávéskanálnyi mennyiséget lenmagolajból, hogyha elfogyasztok, az legalább olyan táplálkozás élettani hatást fejt ki, mint hogyha mondjuk rendszeresen csak oliva olajat használnék a táplálkozáshoz. Egyébként az olívaolaj például nem alkalmas igazán arra, hogy süssünk benne, mert a sütés során ugye a sokszorosan telítetlen zsírsav eloxidálódik a hő hatására, és lehet, hogy nem is lesz olyan ízű az étel, mint amit szeretnék. Tehát azt sem lehet tartósan hevíteni. Adalékanyagként meg, hát ugye nem véletlen, hogy a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj az az igazi, mert az azt éri a legkevesebb kémiai károsodásában a legtöbb értékes, többszörösen telítetlen zsírsav.
0: Arról már beszélgettünk egy korábbi műsorban, hogy a zöldségek, gyümölcsök, mennyire szükségünk van rá. Szerepet játszanak-e abban, hogy nyilvánvalóan egyébként, hogy egészségesebbek legyünk, de hogy mondjuk a hosszabb élettartamhoz hozzájárul-e az, hogy mondjuk minél többet fogyasszunk ezekből?
1: Igen, nagyon fontos mindig az arányokra figyelni. Tehát a növényi táplálék azért jó, mert egy csomó nem emészthető növényi rostot tartalmaz, az azt jelenti, hogy nem tudjuk megemészteni, tehát a tápcsatornában a béltartalomnak egy bizonyos fajta tömeget, volument ad, és ezáltal például a székrekedést, ami a legnagyobb kockázati tényezője a vastag béldaganatnak, azt elkerüljük, mert egyszerűen a nem emészthető növényi rostokat valahol ki kell ürítenünk, és hogyha valaki elegendő folyadékot fogyaszt, és sok növényi rostot használ, akkor rendszeresen normális módon tud megszabadulni a fölösleges salakanyagtól, mert ugye nem csak növényi rostok vannak abban, ami belőlünk kiürül, hanem egy csomó minden más, ami a szervezetünk számára már szükségtelen, és ráadásul ezek a növényi rostok, úgynevezett prebiotikumok, mit jelent ez? Van bennünk egy barátságos flóra baktériumokból mindenütt. Tehát régen mi az egyetemen azt tanultuk, hogy ugye a vastagbél meg a gyomor közötti szakasz az teljesen steril. Tehát lehet mindenféle baktérium a szájüregünkben, a nyelőcsőben, de a gyomorban a gyomorsav az kinyírja a baktériumokat, és a vékony bél az már teljesen steril. És utána a vastagbélben pedig ott van a vastagbél flóra, aminek az a dolga, hogy egyrészt tovább folytatja bennünk az emésztést, másrészt nagyon fontos, és ezek a barátságos bélbaktériumok megtermelnek számunkra az általuk elfogyasztott növényi anyagokból egy csomó hasznos anyagot, például rengeteg B-vitamint. Onnan a vastagbélből szívódik vissza azzal a vízzel együtt, amivel ugye a laza, puha, szinte folyékony béltartalomból egy összeálló valami lesz, ami a végén távozik belőlünk. Tehát ezek a baktériumok ott vannak bennünk, és most már mikrobiomnak nevezzük. Tehát a mikrobiomról azt kell tudni, hogy a vastagbélben és a szájüregben is, meg egészen a gyomorig egy létező dolog. Most már tudjuk, hogy nem csak itt van, hanem az eddig sterilnek gondolt vékonybélben is, sőt, azt is kell tudnunk, hogy amire azt gondoltuk, hogy hát a húgyút rendszernek sterilnek kell lenni, mert hogyha nem steril, akkor gyulladás van, hólyakulót, vesemedecegyőlás, stb. Ebben is van egy mikrobiom réteg, ami védi minket a kórokozókkal szemben. És a szervezetnek egy határhártyája ez, ami a káros, kóros, számunkra nem kívánatos anyagok felszívódását meggátolja. Tehát a mikrobiom egyensúly az rendkívül fontos, és itt a táplálkozással befolyásolhatjuk ennek a mikrobiomnak az összetételét. Tehát az olyan erjesztett dolgok, mint például a hordós káposzta,
0: kovászos uborka,
1: vagy akár a ilyen különböző, hát nem csak savanyított ételek, de azok, amelyek például tejtermékek, amik egy bizonyos fajta fermentáción átesnek, azok a mikróbák, amelyek átalakítják ezt, azok, hogyha a szervezetünkbe bejutnak, és ennek olyan az összetétele, ami harmóniában van a saját mikrobiomunkkal, akkor ezt mindig erősíti, megújítja. Hogyha ezeket a táplálékokat kiszorítjuk az étrendünkből, rossz szegényen táplálkozunk, agyon főzött, nagyon túlhevített élelmiszereket fogyasztunk, akkor gyakorlatilag, vagy pedig olyan konzerválószereket, nagy mennyiségben tartalmazó élelmiszert fogyasztunk, amiben levő konzerválószerek ugye a mikrobáknak a szaporodását gátolja, tehát mint egy fertőtleníti az ételt, hogy az ne romoljon meg állás közben. Ha ezek a szervezetünkbe kerülnek, ezek a konzerválószerek, akkor ott benne a szervezetünkben is elvégzik ugyanazt a dolgot. Tehát rongálják a mikrobiomot. Ennek óriási szerepe van, hihetetlen immunológiai. Van egy úgynevezett bél-agy-tengely. Hogyha nem jól működik az emésztőcsatornánk, sérült a mikrobiom, akkor olyan anyagok kerülnek be a szervezetbe, amelyek beindítanak egy csomó gyulladásos reakciót. Nem kórokozókról van szó, hanem olyan molekulák kerülnek be a szervezetbe, ami az immunrendszert aktiválja, és kialakul egy steril gyulladásos folyamat, például az erekben. Az ez vezet az érelmeszesedéshez. Különböző szervekben, például a szűrő, vese, ugye a teljes vérmennyiségünk átmegy a két vesén, és ott van egy szűrőrendszer, ami kiszűri ugye a vizeletet. És ezen a szűrőrendszeren van egy ilyen nagyon érzékeny membrán, egy szűrő, egy vékony kis, nem is tudom minek nevezem, hártya, egy olyan szűrő, hogyha ezek az aktív immun folyamatok ott zajlanak ezen a vékony kis hártyán, akkor tönkre megy a vesénk is ennek következtében. És ahogy romlik a vesefunkció, emelkedhet a vérnyomás, ezek az immunológiai folyamatok befolyásolják például a zsírlerakódást az erekben. Ugye azt kell tudni, hogy mindenütt van zsír a szervezetünkben, és ha például a szívburkot belülről bélelő, nagyon kis vékony zsírréteg, nyilván testalkattól függ, tehát aki el van hízva, annak vastagabb ez a zsírrétege, ott is a zsírsejteknél vannak olyan immun sejtek, amelyek, hogyha emiatt, a jelenség miatt aktiválódnak, akkor kialakul egy gyulladásos folyamat, ami a közvetlen alatta levő koszorúereket is érinti, és elősegíti azt a folyamatot, hogy oda jöjjenek ugye az úgynevezett nagyfalú sejtek, a makrofágok, amelyeknek az a szerepe, hogy elpusztítsa a nem odavaló anyagokat, magába szedi, és akkor elviszi a szeméttelepre, akkor itt helyileg szétesik. Gyakorlatilag a gyulladásos folyamat miatt ez a makrofág is lerakja azt, amit eddig hozott magával, például a koleszterint, amit összegyűjtögetett az érpályában. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, nagyon összetett biokémiai folyamat, immunológiai folyamat, ami tönkre teheti az érrendszerünket. És hogyha egy érrendszer tönkre megy, akkor az általa ellátott területen levő szerv keringése, oxigén ellátása romlik, így az agy, a vese, a szem, és a legkülönbözőbb szervek, mint például mondjuk a hasnyálmirigyés. És nem beszélve ugye a táplálkozásnak arról az oldaláról, hogy az életkor előre haladtával az úgynevezett alapanyagcserénk, az csökken. Tehát fiatal korban rendkívül aktívak vagyunk, és mivel épül a szervezet, ezért hihetetlen pörgő alapanyagcserénk van. Tehát elég magas a kalória igény, amit el kell fogyasztanunk, mert nagyon pörög minden, gyorsan osztódnak a sejtek, minden élénkebben működik. Aztán az életkor előre haladtával, 40 éves kor után elkezdődik egy olyan folyamat, amikor az alapanyagcsere elkezd csökkenni, mert nem olyan gyorsan regenerálódás, nem akkora a fizikai igénybevétel, már megállt a növekedés, tehát a szervek már nem igénylik azt a fajta tápanyagellátottságot, mint ami addig volt, és hogyha mi ugyanamellett a táplálkozási szokás mellett maradunk, idősebb korban, akkor azt jelenti, hogy a bevitt kalóriával már nem tud mit kezdeni a szervezet, már nem tudja felhasználni, ezért raktároz. Ennek következménye lesz az elhízás. Most, hogyha valaki ráadásul nagyon sok szénhidrátot fogyaszt, ez azt jelenti, hogy ezt fel kell valahogy dolgoznia. Itt a szénhidrátban ugye nem csak közvetlen cukrok, hanem a keményítőféle dolgok is, tehát a gabonafélék, a burgonya is, tehát minden, ami keményítőt tartalmaz, vagy abból készült étel, tehát az összes pékáru tésztaféle. Ha ebből túl sok jut a szervezetbe, ezt nem tudja energiaként felhasználni már a szervezet, mit csinál? Egy részét benyomja a sejtekbe, ha be tudja, de ahhoz, hogy be tudja nyomni a sejtekbe, kell hozzá inzulin. Az inzulin az a hasnyálmirigyben termelődik, és hogyha sok szénhidrátot viszek be, az nagyon megemeli az inzulin szintet, hogy menjenek be a sejtbe. De egy idő után a sejt telítve van, és van a sejtnek egy védekező mechanizmusa, mégpedig tehát úgy működik a dolog, hogy az inzulin az oda tapad az úgynevezett receptorra, a sejtre, megnyit egy csatornát, hogy bemenjen a sejten belülre a cukor. Hogyha túl sok cukor van benne, akkor ezeket a receptorokat a sejt befordítja. Azt mondja, hogy elég volt, jól laktunk, hagyjál békén. Az inzulin pedig még tovább növekszik, mert azt érzi, hogy nem nyitott elegendő ajtót, és minél magasabb lesz az inzulin szint, és mégse jut be a sejtekbe elegendő cukor, ezt hívjuk inzulin rezisztenciának. És hogyha túl magas az inzulin szint, és mégis sok cukor maradt kinn az érpályában, és nem kerül be a különböző sejtekbe, akkor itt a cukor mindenféle fehérjékhez, egyebekhez hozzákötődik, és beindul egy ilyen szabad gyökreakció. Tehát a cukorbetegségnek kikerülhetetlen velejárója a szív-érrendszeri megbetegedés. Tönkre mennek az erek. Tönkre mennek például a veseerek, a cukorbeteg, vagyis a művesek kezeltek jó része elhanyagolt cukorbetegség miatt kerül olyan vese elégtelenség állapotába, vagy elhanyagolt magas vérnyomás kezelés. Nem jól kezelt, nem elegendő mértékben kezelt magas vérnyomás következtében megy tönkre a vese. Tehát most már viszonylag kevés a vesegyulladás okozta veseelégtelenség, amiből végül is művesekezelésre kerül az ember, hanem inkább az elhanyagolt cukorbetegség és elhanyagolt magas vérnyomás okozza ezeket a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben átalakult a táplálkozásunk minősége is egyébként, meg nyilván a felgyorsult életmód miatt az is, hogy egyáltalán mennyire rendszeresen eszünk, milyen rendszert vittünk, ha van benne rendszer ebben. De nagyon sok a rejtett cukor, amit beviszünk. Nem is vesszük észre, nyilván, hogyha elolvassuk azt a már feldolgozott élelmiszert, vagy többszörösen feldolgozott élelmiszernek a csomagolását, látjuk, hogy hú, és akkor ott meglepő adatok vannak. És nagyon sok cukros üdítőt fogyasztunk, nagyon sok olyan, hát nasolnivaló, mondjuk így, amire nincs szüksége a szervezetünknek.
1: Ez pontosan így van, tehát ezzel tulajdonképpen csak ártani tudunk magunknak. És akkor itt ezek a folyamatok nem csak a cukorbetegséget, nem csak a magas vérnyomást, hanem a rák kialakulásához is hozzájárulnak. És hogyha már ezek a folyamatok elindultak, sajnos az idegrendszer sem lehet érintetlen, hanem ott is megindulnak azok az elváltozások, ami ezeknek a betegségeknek a szinte kötelező velejárója, tehát az úgynevezett neurodegeneratív elváltozások. Ennek aztán az egész életminőségre van hatása. Tulajdonképpen 4 olyan terület van, amiben az életünk zajlik. Az egyik az egészség fizikai állapot. A másik az a mentális állapot, tehát hogy hogyan gondolkodunk. Van még az úgynevezett spirituális állapot, és van a lelki-pszichológiai állapotunk. Tehát ez a 4 dolog, amiben zajlik az életünk ezen a területen, ha bármelyik ezek közül megrodjan, annak hatása van a többire is. Látjuk azt, hogy azoknak, akiknek egészséges spirituális életük van, azoknál sokkal kevésbé tarol a betegség. Akiknek megvan a lelki egyensúlya, azoknál kevésbé tarolnak a krónikus betegségek, kevésbé épül le szellemileg, tehát a kognitív, mentális funkciók is megmaradnak, és ennek hatása van a testi, fizikai állapotunkra is. És bármelyik ponton igyekszünk belenyúlni úgy a rendszerbe, hogy javítunk rajta, ezzel javítunk a többi helyzeten is, és akkor lehet majd beszélni tulajdonképpen arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az egészséges állapotunk az megmaradjon.

0: Mit tehetünk akkor tehát annak érdekében, hogy ezt az állapotot a lehető legjobbra hozzuk?
1: Ugye mondtam, hogy van négy terület, amin nekünk beavatkozási lehetőségünk van. Ugye az egyik a fizikai állapot és egészség. Tulajdonképpen a mozgás. Az egy hihetetlenül fontos dolog. Einsteinnek volt egy olyan mondása, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, menni kell, mozogni kell. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor felborul az egyensúly. A álló biciklin nagyon kevesen tudnak egyensúlyozni. Ott is mozogni kell valamilyen irányba, ha nem is teker az ember, de valahogy egyensúlyozni kell. Tehát mozgás nélkül nincs egyensúly. Ez alaptörvény, alaptörvény minden tekintetben. Tehát egyik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, ahol a gyermekek megszokják azt, hogy a szülőkkel együtt sportolnak fiatal korukban, azok az egész életükben folytatják a mozgásprogramot. Még akkor is, hogyha túlsúllyal küzdenek, még akkor is, hogyha az életük nem mindenben teljesen egészséges, de a mozgás az megmarad. Tehát rendkívül fontos, hogy mire neveljük a gyermekeinket. A mozgás életünk végéig. Ez egy fontos dolog. A mozgás szervek azok csak akkor egészségesek, hogyha mozognak. Nem túlterheléssel. Tehát nem úgy, hogy most már minden porckopás, sérülés egyéb bekövetkezzen, mert ugye az élsport az túlterheléssel jár. Tehát egyik dolog ez a mozgás, amiről beszéltem. A másik a pszichés állapot. Azt látjuk, hogy az idősödő embereknél a pszichés állapot hát az igen, ilyen furcsán változik, mert ugye egyrészt beépítették magukba azt a sztereotípiát, hogy nekem most már úgyis befellegzett, hagyjuk az egészet, és akkor ilyen saját korlátokat építünk be, leépítjük saját magunkat, abba hagyják a sportot, illetve örömet okozó tevékenységet is. Tehát egy boldogtalan állapotba kerülünk. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni, akkor mi lehet a technikánk? Hogyha a lelki folyamatokat nézzük, az egészséges lelki folyamatokat, van egy ilyen ezzel foglalkozó tudomány, ugye a pszichológia, amelyikben bevezettek egy olyan fogalmat, idegen szóval mindfulness, ami azt jelenti, hogy a teljes életet megélni az adott helyzetben, tehát mindenféle előítélet mentesen, teljes mértékben megélni az adott szituációt. Mire gondolok én? Amikor valaki, és milyen érdekes statisztika, azok az emberek, akiknek van valamilyen kis kedvenc állatkájuk, amivel foglalkozni kell, főleg mondjuk kint sétáltatni, azok valahogy egészségesebben tudnak maradni, és boldogabbak. Nem csak azért, mert ilyen kis szőrös valamit tudnak simogatni, meg nem csak azért, mert az az állat hűségével visszajelez, hanem azért is, mert egyszerűen kénytelenek mozogni, kint tartózkodni. És ugye mit látnak az állattól? Hát az állat az a pillanatnyi helyzetet megéli. Keresi az illatokat, megy oda a fákhoz, stb. Tehát ő abban a valóságban van, teljes mértékben, abban a teremtett világban, annak minden részletére figyel. Na hát nekünk is ez a dolgunk. Tehát ki kell menni, kiszabadulni a lakás szorításából, megszabadulni azoktól a pszichés terheket is jelentő különböző információktól, kimenni a természetbe. Elcsodálkozni azon, hogy a teremtett világ mennyi gyönyörűséget teremtett számunkra, hogy mi élvezhessük. És akkor kikapcsoltunk mindent, ami stressz egyebek, mert nem arra figyelünk, meg nem azon rágódunk, hogy mi történt régen, meg hogy kibántott meg, meg nem idegeskedünk, meg nem szorongunk, hanem egyszerűen megéljük a valóságot.
0: És hát ugye hozzátartozik ahhoz is, hogy az elmagányosodás érzése tulajdonképpen ezekre az emberekre nem is hat. Vagy
1: igen,
0: kevésbé.
1: Igen, mert érzik maguknak a helyét a világban, tehát élvezik azt, hogy most itt vannak, és nem ott a sötét szobában, a sarokban ülve rágódnak azon, hogy mi minden sérelem érte őket. És ennek következménye az a pszichés változás is, hogy azok, akik nem tudják ezt a mindfulness gyakorolni, azok rágódnak egy csomó mindenen, ilyen rigaják alakulnak, kiragaszkodnak olyan ritusokhoz, aminek már a világon semmi értelme, mert meghaladtuk azt az időszakot, bezárul körülöttük a világ. De erre szoktuk azt mondani, hogy fiatal akkor maradsz, hogyha figyeled, hogy mit csinálnak a fiatalok. Tehát megpróbálod megérteni, hogy működnek ők, hogy nem kell rettegni attól, hogy most megjelentek ezek az új kütyük, hogy most ilyen mobiltelefon, meg informatikai rendszerek, és akkor jaj, hogy is kell ehhez hozzányúlni, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal tekintünk e felé, még idősebb korban is. Én azt gondolom, hogy édesanyám szellemi frissességét azt tartja fönn, hogy 70 éves kora körül az írógépen, mert ő elég jó tízújjal tudott írógépen írni, elkezdte megírni a családtörténetet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jaj, édesanyám, hát itt van, amit te újra lehúztál, meg újraírod. Mondom, mennyivel egyszerűbb, ha egy számítógépen csinálnál? Jaj, hát ettől meg rettentesen meg ilyet, hogy mi az? Ő nem ért a számítógéphez. Mondtam, hogy semmi más. Ugyanaz, mint az írógép, azzal a pici különbséggel, hogy egy gomnyomással tudsz törölni, nem kell radírozni, satírozni, új lapot befűzni. És megtanulta a szövegszerkesztő használatát. Azt
0: Hány évesen?
1: Hát 70-valahány évesen kezdte el, és aztán rájött arra, hogy hát van más is az internet világa. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha meg akarjuk előzni, akkor gyakorlatilag a demenciának is elébe mehetünk, mert forog az agy. Mert ugye az első gond az, amikor észreveszik, hogy hú, nem úgy működik a memóriánk. Jaj, hát teljesen kétségbe vagyunk. Eső, hová tettem a szemüvegem? Kimegyek a kamrába, miért is jöttem ide? És akkor, hát akkor én már biztos butulok, mert nem jut eszembe, vissza kell menjek, hogy eszembe jusson, hogy miért is jöttem ide. Ennek még nem az elbutulás az oka, hanem az úgynevezett fókuszálás, figyelemfókuszálás. Tehát én elindulok valahonnan, valahova, közben szól a rádió, vagy megy a tévé, vagy ilyesmi, kaptam egy új információt, kizökkent abból a folyamatból, a fókusz elvész arról, hogy miért is jöttem ide, és amikor ott vagyok, ott állok, akkor már ezer más dolog jutott eszembe, és hogy hú, miért is jöttem ide? Vagy hová tettem a szemem, nem emlékszem rá. De hogy hol van a kulcsom, vagy egyéb más ilyen dolog, vagy olvasom a szöveget, és hiába olvastam el, nem emlékszem, hogy mit olvastam. Ez azért, mert miközben én olvastam, egy csomó minden más is zakatolhatott az agyamban, tehát elveszítettem a fókuszt. Tehát ez még nem a demencia. Ez egyszerűen csak arról szól, vagy pedig olyan lelki állapotban vagyok, depressziós vagy szorongó, az megint megváltoztatja a lelki működésünket, eltereli a figyelmünket arról, amit csinálunk, és akkor azt úgy éljük meg, hogy ó, nem jut eszembe a neve, pedig ezt nagyon jól tudtam, és most gondolkozom rajta, ilyenkor meg kell állni, a fókuszt arra helyezni, amit én el akarok érni gondolkodásban, és akkor kikapcsolni mindent. Tehát akkor lekapcsolom a rádiót, kikapcsolom a tévét, azt mondom a másiknak, hogy most ne szólj hozzám, mert én most felszeretném idézni annak a valakinek, valaminek a nevét. És elkezdem pörgetni magam a gondolatait abba az irányba, amiről eszembe juthat az a valaki vagy valami, amit én most ki akartam mondani, de nem találtam a megfelelő szót. Tehát ilyenkor a fókuszt kell ráhelyezni, és bejön. Tehát nem kell attól félni, hogy jaj, én teljesen meghűltem. Azért vannak olyan jelenségek, ugye a demencia, ami viszont már a gondolkodás elbutulását jelenti.
0: A demencia az egy nagy mumus, ugye?
1: Az nagy mumus.
0: Már öregedési folyamatokban, tehát hogy már attól tartunk, hogy majd a demencia utolér minket, de amúgy mindenkit utolér valamilyen mértékben?
1: Sajnos az a tapasztalat, egy statisztika, hogy a 65 éves lakosság között 5-10%-os gyakorisága, 75 éves lakosságban 15-20% valószínűségű a demencia. Miért? Hát az egyik az Alzheimer-kor, aminek nem tudjuk az okát, de egyre többet fedezünk föl, de valószínűleg ebben a diagnosztika is benne van, hogy élénkebben figyelünk erre a dologra. A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása a kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
0: Ha már a szűrővizsgálatokat említettük, még egy gondolat erejéig arra kitérnék, hogy itt már időskorban az, hogy mondjuk élvezhetőbb legyen, vagy elviselhetőbb az idősödéssel járó folyamat, el kell menni szűrővizsgálatra? Tehát érdemes magunkat így is karban tartani?
1: Igen, mint mondottam volt, ugye ezek a szűrővizsgálatok elsősorban amelyik ilyen kampányszerű szűrővizsgálatok elsősorban a daganatos betegségek kiszűrésére szolgálnak. Na de szűrővizsgálatnak számít az is, hogyha valaki rendszeresen megméri a saját vérnyomását, és odafigyel arra, hogy ritmusos-e a pulzusa. Csak ennyi. És hogyha azt látom, hogy elkezd fölfelé menni a vérnyomás, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nem egyenletesen működik a szívem, akkor el kell menni az orvoshoz, hogy oppá, én ezt észleltem. Vagy lehet azokat a lehetőségeket megragadni, amelyek vannak ilyen szűrőbuszok az országban, itt ott, amit meg szoktak jelenni egészségváros címen, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor csak azok az egészségtudatosok, akiknek már valami problémájuk volt, és emiatt elkezdenek odafigyelni magukra, és nagyon kevés az egészségtudatos ember, aki azt mondja, hogy én tök jól érzem magam, a világon semmi bajom nincs, de azért csak elmegyek, megnézem, és akkor megnézek egy PSA-t a férfiaknál, hogy nincs ott az 50 éves kor fölött valami elszabadult dolog a prostatájában, vagy elmegy rendszeresen ugye a nőgyógyászati szűrésre, mammográfiára, csináltat évente egy laborvizsgálatot, amiben úgy végignéznek mindent, ami fontos, amiből már korai stádiumban észre lehet venni, hogy van-e valami változás, és hogyha azt látom, hogy emelkedett a reggeli éjgyomri vércukorszint, az lehet, hogy még nem cukorbetegség, csak úgynevezett csökkent glukóztolerancia, tehát nem tud feldolgozni annyi szénhidrátot a szervezetem, mint amennyit én beviszek, akkor ezzel megkeresem az orvost, aki megfelelő tanácsot ad, hogy milyen életvitelbeli változást kell csinálni, mennyi lenne az optimális testsúlya, hogyan fogjon le arra a testsúlyra, amivel megelőzheti a későbbi betegséget, vagy későbbre tolhatja annak a kifejlődését, mert úgy lehet, hogy genetikai hajlamot van. Tehát ezek a szűrések, amik igazán hasznosak.
0: Az elmúlt közel egy órában az egészséges öregedésről beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiunk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében, lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védie, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 13-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó és tervezett projektekről. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Adásunk elején Kis Józsefet, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökét és Kocka Ivettet, környezetvédelmi referenst kérdezem. Szeretettel köszöntelek titeket.
1: Köszöntjük a hallgatókat.
2: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat.
0: Létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Ez mit jelent a civilek szempontjából, miért jó ez?
2: Hát ez mindenki számára, nem csak a civilek számára, ugye, hanem az állampolgárok számára. Azt jelenti, hogy végre van egy önálló minisztérium, amely kap lehetőséget arra, hogy a környezet ügyét egy kicsit más szempontok szerint kezelje, mint eddig, hiszen eddig az agráriummal közösen volt egy minisztériumban. Nyilván ez egy prioritásváltást jelent, meg azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhatározta már ez a minisztérium, és egy kormányhatározat született is arról, hogy szeretne újra önálló országos környezetvédelmi főhatóságot, ugye valami a környezetvédelmi felügyelőségek rendszerének ugye a teteje a főhatóság volt régen, és ezt szeretné létrehozni. És ugye ennek mi az oka? Hát ezt a napjainkban tapasztaljuk, hogy egyrészt megjelentek az országban olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, most itt pontosan az akkumulátorgyártásra gondolok, hogy ezek felborzolták a kedélyeket ugye a közelmúltban, és egy önálló hatóság, ha kap hozzá esetleg financiális lehetőséget is, illetve humán erőforrást, akkor ezeket jobban tudja kézben tartani, jobban tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat, hiszen nem a törvényekkel van, a környezetvédelmi törvényekkel nálunk és a határértékekkel főleg nem ezekkel van a probléma, hanem nem tudjuk ezeket betartatni, illetve miután megjelentek ezek az új iparágak, itt van olyan dolog, vannak olyan paraméterek, amik eddig nem voltak jelen, tehát nincs ilyen precedens a múltból, és ezeket kell kidolgozni. És ez nekünk azért jó, mert nem utólag szembesülünk ezekkel a esetleges környezeti egészségügyi problémákkal, hanem meg tudjuk előzni, és ez mindenképpen jó a helyi önkormányzatok számára, hiszen ők is néha tehetetlenek voltak már ez ügyben, illetve az állampolgárok számára is.
0: Milyen változások várhatók a közeljövőben? Vannak már olyan törvények, amik kidolgozás alatt állnak?
2: Változások, ehhez ugye idő kell. Most jelen pillanatban az Alkotmánybíróság 2025-ben kimondta, hogy a klímatörvényünk, hát az gyakorlatilag elavult. Az gyakorlatilag, ugye sokan nem is tudják szerintem, hogy volt klímatörvényünk, hát hiszen azért nem, mert olyanokat ígértünk benne, idézőjelbe téve, amelyeket könnyű megvalósítani, hiszen önmagában, hogy az ipar összeomlott, a szocialista ipar, például a kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat egyből teljesítettük, úgymond, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy új klímatörvény kell, és ez a klímatörvény, ennek az előkészítését meg is kell kezdeni. Gyakorlatilag múlt hónap végével el kellett volna ezt kezdeni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen mulasztásos törvénysértést követel ugye az országgyűlés idézőjelbetéve. Viszont ezzel párhuzamosan, az Alkotmánybíróság határozatával párhuzamosan a civilek is elkezdtek, a civil környezetvédők szakmai szervezetekkel együtt egy klímatörvény tervezetet készíteni, és ebbe ez egy nagyon széles skálán mozgott ennek az elkészítése, hiszen 200 szervezet, körülbelül 200 szervezet vesz részt benne, itt hangsúlyoznám Borsod-Zemplén megyéből is több szervezet, illetve társaság vett részt ennek a ide küldött véleményt ehhez a klímatörvény tervezethez, és éppen most a mai napon lesz egy flashmob majd Budapesten a klímaváltozással és a klímatörvény tervezettel kapcsolatosan. Ez egy 58 oldalas anyag, nagyon precíz, mindenre kiterjedő, nagyon ambíciózus, és sokak számára esetleg ijesztő lehet, de hát innen kell elindítani egy tárgyalást, és ezt a napokban fogják átadni a minisztérium alkalmazottainak, vagy nem is a minisztérium alkalmazottainak, bocsánat, hanem a miniszter úrnak. Én úgy tudom, hogy a miniszter úrnak fogjuk átadni ezt a törvénytervezetet.
0: Néhány fontosabb elemet kiemelünk ebből?
2: Tulajdonképpen ez egy átfogó javaslat, ami rávilágít arra, hogy a klímaváltozás az egy nem egy környezetvédelmi ügy, hanem tulajdonképpen itt az iparágak, a kibocsátás, a magánszemélyeknek a szokásrendszere, tehát mindent érint, pénzügyeket, adórendszert érint, és egy ilyen holisztikus megközelítés jellemzi ezt a tervezetet. a leglényegesebb dolgai, szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ugye ez a mitigáció idegen szóval, aztán szabályozza az alkalmazkodás eszközeit, hiszen ez az adaptáció, hiszen azt tudjuk, hogy változás van, ehhez alkalmazkodnunk kell. Azért mondom, hogy változás van, mert azt van még a Földön egy-két ember, aki ezt nem látja be, de ugye a 100 éves magyarországi mérőhálózat már bizonyítja, hogy bizony nő az átlag hőmérséklet, és a szélsőségek, ami fontosabb Magyarországon is, sőt Magyarországot kiderült, sokkal jobban érinti, mint ezt eredetileg gondoltuk, ez az éghajlatváltozás, ezért ehhez alkalmazkodnunk kell, tehát ez az adaptáció, és a klímaváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességet is növelni kell, ugye ez a reziliencia. Na most itt jönnek bele olyan dolgok, hogy ugye a vízkérdés, most tudjuk, hogy újra erdő például, hiszen ennek hatása van nem csak a gazdaságra, hanem magára a klímára is, csak egy kicsit át kell gondolni, és ezt mindenki tudomásul tudja venni.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel.
1: Ti mivel próbáljátok a klímaváltozás helyzetét javítani, vagy milyen projekt van futóban jelenleg? Ivett?
2: Tavaly júniusban indult a Baptista Szeretetszolgálat és az Európai Unió támogatásával egy projektünk, ami most októberig tart. Célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű településein segítsük a klímaalkalmazkodást és azt, hogy a helyi közösségek jobban fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatására. Elsősorban főleg Magyarországon a hőhullámokra. Emellett a klíma tudatosság elősegítése is célunk a fiatalok körében. Az elmúlt egy évben főleg az előkészítő folyamatokat kezdtük el, és a szemléletformáló munkára koncentráltunk. A projektnek az egyik legfontosabb eleme pedig az volt, hogy kiválasztottunk 5 hátrányosabb helyzetű települést a megyében, és kidolgoztuk a hőségriadó tervét, amelyet átadtunk a önkormányzat vezetőinek, valamint települési rendezvényeken jelentünk meg ezek népszerűsítése érdekében, valamint 10 iskolában is megjelentünk, hogy a fiatalok klímatudatosságát növeljük.
1: Mit tartalmaz még a projekt a jövőben?
2: Ami hátra van, az egy ökotábor most nyáron. Ezt megelőzte egy alkotópályázat, amelyre a fiatalok benyújthattak videós és kézzel elkészített alkotásokat. Ezt díjaztuk, és a legjobbakat egy nyutalom ökotáborra jutalmazunk most, ami most lesz a hónap végén. Valamint a projekt részeként van egy kis film, ami ugyanúgy a klímaalkalmazkodást és a hőség elleni védekezést fogja népszerűsíteni, valamint a projektnek a haladását is bemutatja.
1: Hol lesz ez a tábor, és milyen programok várnak a résztvevőkre?
2: Ez a tábor Bodlogolaszi településen a vizitúra bázison fog megvalósulni. Előre láthatólag környezetvédelmi foglalkozások, kulturális programok, valamint kirándulások, vizitúra, ilyesmi tervezünk.
1: Milyen egyéb projektek futnak itt nálatok?
3: Hát ugye ott a klímáról beszéltünk már, és azért itt hangsúlyoztuk, hogy ugye a klímaváltozás az sok mindennel összefügg, például a levegő minőséggel is, és van szerencsénk a valamikori energiaügyi minisztérium meghirdette a Nemzeti Energetikai Ügynökség által civil szervezeteknek azt a pályázatot, ahol a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítását segítő kis projekteket támogatja. Ugye ezt fogja továbbvinni majd az élő környezetért felelős minisztérium, ugye ennek a pályázatnak a sorsát. Ezt a napokban tudtuk meg, hogy mi ezen is sikerrel pályázunk, és mi a Sajó völgynek a levegő minőségével kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen tudatformálásos féléves projektet lebonyolítani. Ugye azt tudjuk, hogy a levegő minősége az a mi körzetünkben, a Sajó völgyben az leginkább a közlekedés és a helytelen fűtés miatt rossz ez a levegő minőség. Ezen szeretnénk javítani, hiszen itt a mi régiónkban ugye a energiaszegénység is jelen van, elég vastagon, és ugye itt a fűtéssel kapcsolatosan lennének ugye tanácsaink önkormányzatok felé, illetve a hátrányos helyzetű lakosság felé is, hogy hogyan és mivel fűtsenek lehetőségekhez képest, illetve a közlekedéssel kapcsolatosan is egy pár jó tanács. A tömegközlekedés

0: miskolciak csak gondoljanak Felső Majrátra, Lilafüledre, Alsó Majrátra, és akkor tudjuk, hogy mit okoz ilyenkor a fűtés, a helytelen fűtés.
1: Mivel lehet kiváltani ezeket a fűtő lehetőségeket?
0: Na az, hogy mivel? Ez egy jó kérdés, mert ugye mindenkinek ez a anyagi lehetőségein is múlik, viszont nagyon sok mindenen lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy milyen minőségi fával tüzelünk. Ez a szociális tűzifa programot is érintené, amit szeretnénk mondani, hogy az nem állapot, hogy kivágják a fát, és pár napon vagy héten belül ott van az udvarokon, és a rászorulók azt a vizes fát fűtik el, például, hogy száraz fával fűtsenek. Ez a lakosságon is, illetve a kormányzaton is múlik, vagy a felelősökön is múlik, hogy ezt csúsztatni kell, hiszen régen mindenki tudta, aki fával fűt, hogy két évvel azelőtt vágja ki a fát, egy évig szárítja, majd utána felhasználja, csak ugye ez egy tervezést igényel. Ez a közigazgatásnak is egy tervezés, illetve a lakosnak is. Na, ezeket kéne újra megtanulni, illetve vannak olyan fűtőberendezések, amelyekre például lehetett pályázni, és modernebb, kisebb kibocsátású, ezekre gondolok, vagy nagyon-nagyon fontos az, csak most a rezsirendszerünk, vagy a rezsitámogatás miatt ugye lekerült a napi rendről, hát hogyha kevesebbet kell fűteni, akkor kevesebb a kibocsátás. Tehát ilyenkor jön a szigetelés, illetve a házfelújítások kérdése. Tehát azért sok mindennel lehet itt foglalkozni, ami a kibocsátást csökkenti.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg a témáról hallgatóink is még többet, ha felkeltettük az érdeklődést.
0: Visszatérve először a miskolci mérőhálózatra, egy nagyon jó kis szemléletes kis honlap van, pmmonitoring.hu, és itt Miskolcot kell keresni, szépen Miskolc és környékének aktuális levegő minőségét tudjuk ellenőrizni piktogramokkal, tehát nem kell hozzáérteni. Nagyon jó, most például nagyon jó a levegő minősége, ránézek, hiszen verőfényes napsütés van, nincs fűtés, viszonylag kicsi a forgalom, tehát most mindenki nézheti és vidám lesz tőle. Aztán a Holocén Természetvédelmi Egyesület honlapján holocén.hu, Magyar Természetvédők mtvs.hu honlapján szintén nagyon sok mindent lehet olvasni.
2: Illetve a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Holocén Természetvédelmi Egyesület Facebook oldalán, és itt most hasznos tippeket is osztunk meg a hőség elleni védekezéssel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen is.
3: Az elmúlt percekben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Most zenélünk, majd a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól lesz szó.

0: Együtt az egészségünkért címmel beszélgetés előadás sorozat indult, melynek egyik előadója dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus volt. Műsorunk folytatásában őt idézzük.
1: Én magam körülbelül 30 éve dolgozom gyerekorvosként, és ebből egy 15 éve vagyok a gyermekkörzetben, de már amikor Szegeden dolgoztam a klinikán, már akkor is foglalkoztam a védőoltásokkal, Csongrád megye védőoltási tanácsadója voltam, és most itt Borsod megyében is ezt a funkciót töltöm be. És akkor hagyd kérdezzem már meg, hogy ki az, aki várandósként vesz részt. Kettő kismama, szeretettel köszöntöm Önöket külön is, és akkor majd igyekszem a várandósokról szóló részt azt, hogyha esetleg van kérdésük, akkor bővebben is kifejteni. Ez egy laikusoknak szóló előadás, és akkor hagyd kezdjem először azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a védőoltásoknak napjainkban. Azonban fontos azt tudni, hogy az első klasszikus védőoltás az már körülbelül 300 évvel ezelőtt fedezték fel, hogy Edward Jenner nevéhez fűződik, aki a fekete himlő járvány idején megfigyelte azt, hogy a tehenészlányoknak a kezén lévő hólyagok, ezek az úgynevezett tehénhimlős hólyagok, tehát azok a tehenészlányok, akik tehénhimlősök lettek, azok a fekete himlőt nem kapták el olyan súlyosan, mint a lakosság többi része, és ezért a kezükön lévő hólyagokból vett egy kis bennéket, és azt ennek a kisfiúnak, a saját kertészének a fiának beinjektálta, hát eléggé etikátlan módon, azonban ezek után megfigyelte azt, hogy ezután az injekció vagy inokulációnak is nevezik, ezután ez a kisfiú szintén enyhe tünetekkel esett át a fekete himlőn. És innen is ered a vakcina kifejezés, a vakka szó az tehenet jelent, és már akkor is nagyon sokan féltek ettől a beavatkozástól, és egy ilyen korabeli ábrázolás látható a másik rajzon, ahol ilyen tehén szerveket rajzoltak az emberekre, hogy mondjuk a vakcináció az tehénné változtatja az illetőt, tehát nagyon idegen volt ez a beavatkozás. Ez pedig szintén egy klasszikus fénykép a 70-es évekből, ugye szintén a fekete himlővel kapcsolatban ez a két fiú gyakorlatilag ugyanazon a napon kapta el a fekete himlő vírusát, az egyik őjük be volt oltva, a másik pedig nem volt beoltva, és hát jelentősen látszik a különbség, ugyan a beoltott gyermeknek is messziről nem látszik, de azért van egy-két hólyagja, azonban az oltatlan gyermek az nagyon súlyos formában esett át a megbetegedésen. És ma már ezt tudjuk, hogy a védőoltások azok halált előznek meg, tehát nagyon nagy jelentősége van a védőoltásoknak, és talán az édesvíz után az egyik legjelentősebb egészségügyi beavatkozás maga a védőoltás. Több egész világon 74-től 2024-ig, tehát az elmúlt 50 évben körülbelül 150 millió halálozást előzött meg, és mondjuk Európa, amit talán a legfejlettebb földrésznek tarthatunk, ott is egy 7 millió halálozást előzött meg a védőoltás. És akkor egy nagyon rövid kis egyszerű, nagyon egyszerű immunológia, hogy hogyan is működik a védőoltás. Ugye beadjuk a védőoltást karba, comba, esetleg szájon keresztül. A védőoltásban az adott kórokozónak, ami lehet vírus vagy baktérium, annak a legyengített változata, vagy éppen egy előlt változata, vagy éppen csak az adott kórokozónak egy kis részlete, mondjuk egy kis nyúlványa a sejtfelszínről, az található benne a védőoltásba. Ezt beadjuk az illető szervezetbe, és az immunrendszer felismeri ezeket a kis kórokozó részecskéket, és aktiválódni fog, riadót fúj, és ezután elindul egy immunválasz. De az első, ez a riadó, ez tulajdonképpen az első 24 órában már megtörténik, általában a védőoltás beadása után olyan 6 órával jelentkeznek az első tünetei ennek a szervezet riadójának, akár fáradtsággal, akár lázzal, akár az beadott helyen lévő fájdalommal vagy érzékenységgel. És ezután pedig aktiválódik az immunrendszernek az úgynevezett specifikus része, ahol kifejezetten olyan ellenanyagok, vagy más néven antitestnek is szokták nevezni, olyan ellenanyagok jönnek létre, amelyek az adott kórokozóhoz hozzá tudnak kötődni. És akkor, amikor ez körülbelül ehhez, hogy ilyen ellenanyagok termelődjenek, körülbelül 2-4 hét szükséges, és amikor pedig a szervezet újra találkozik az adott kórokozóval, például egy influenza vírussal, vagy akár egy szamárköhögés baktériumával, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog aktiválódni az immunrendszerünk, és ezek az ellenanyagok elkapják a kórokozót, és nem engedik azt, hogy betegség alakuljon ki. Ezek az ellenanyagok bizonyos esetekben élethosszig, bizonyos esetekben pedig évekig fennmaradnak. Tehát azt kell tudni, hogy a védőoltás, amikor adunk egy immunválaszt, az mindig kórokozó specifikus. Tehát a szamárköhögés ellen oltunk, az nem fog védeni az influenza ellen. Tehát ez mindig kórokozó specifikus. Az adaptív az azt jelenti, hogy feltételez egy működő immunrendszert. Egy súlyos kombinált immundefektusos gyerek, vagy egy 90 éves öregember, az nem biztos, hogy fog tudni olyan immunválaszt létrehozni egy védőoltásra, amit mi szeretnénk. Tehát kell, hogy legyen egy működő immunrendszer, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy memória, hogy emlékszik. Egy védőoltás után a szervezetünk emlékezni fog arra, hogy milyen kórokozó ellen kell neki védekeznie. És akkor röviden a terhesség vagy várandóság alatti vakcinációról. Ugye itt több cél van. Tehát ez olyan új dolognak tűnik, de ez nem olyan új dolog. Tehát az egyik, hogy az anyát szeretnénk védeni. Ez egy nagyon fontos dolog. 2010 körül, amikor a H1N1 influenza járvány volt, akkor azt figyelték meg, hogy a várandósok sokkal súlyosabb formában esnek át az influenzán, és ezért 2010-11 óta a WHO kiadott egy állásfoglalást, hogy az influenza elleni oltásban a várandósok elsőbséget élveznek, pont azért, mert őket sokkal súlyosabban sújthatja az influenza. Tehát az egyik cél az anyavédelme, a másik cél pedig a magzat, az újszülött, a csecsemőnek a védelme, és ez pedig egy olyan mechanizmuson keresztül valósítható meg, hogy az anyának beadjuk a védőoltást, az anya szervezetében fognak ezek a kis Y alakú ellenanyagok termelődni, és ezek az ellenanyagok a mélepényen keresztül, egy speciális szállító mechanizmuson keresztül átjutnak a magzatba, a csecsemőbe, és ezek az ellenanyagok, amíg ott vannak a csecsemő szervezetében, addig biztosítják az ő védelmét. Természetesen ezt nem lehet minden védőoltással megcsinálni, azonban a szamárköhögés esetén, illetve most legújabban már az RSV, az óriás sejtes légúti vírus esetén rendelkezünk védőoltásokkal, amelyek a csecsemőt vagy fiatal csecsemőt, újszülöttet pont addig fogják védeni, amíg arra szükség van. Tehát a szamárköhögés esetén ugye az első csecsemőkori védőoltást 2 hónapos korban kapja meg a kisbaba, tehát 0 és 2 hónapos kor között ő védtelen, és ezzel az anyai vakcinációval át tudjuk hidalni ezt az érzékeny periódust. Az RS vírus esetében pedig az első 6 hónapot tudja megelőzni egy ilyen anyai vakcináció, anyai védőoltás, pont azt az időszakot, amikor a csecsemők a leggyakrabban kerülnek be RS vírussal a kórházakba, kerülhetnek akár intenzív osztályra, hiszen hogyha már 1 évesen kapja el, vagy 1,5 évesen kapja el az RS vírust, akkor már nem fog olyan súlyos fertőzés kialakulni. Tehát az a célunk az anyai vakcinációval, hogy áthidaljuk ezt a periódust, azonban ahhoz, hogy ezek az ellenanyagok egyáltalán átjussanak az anyából a kisbabába, ahhoz idő kell. Ezért a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy a 36. hétig történjen meg ez a védőoltás. Természetesen a 38. héten is megtörténhet, azonban a 38. héten nem biztos, hogy át fog jutni a kisbabába az ellenanyag, akkor tulajdonképpen azzal az oltással csak az anyát védjük, akkor egy fészek védelmet biztosítunk, de az nem, ugyan, nem egyenértékű azzal, amikor valóban átjutnak az ellenanyagok a magzatba. És akkor a szamárkőgésről azért annyit hagy mondjak el, hogy az első két hónapban a szamárkőgésnek a kockázata az 20-szorosa, mint a más korcsoportoknál. Tehát, és sajnos ugye 2024-ben volt egy esethalmozódás Magyarországon is a szamárköhögés tekintetében, és nagyon sok gyerek került be kórházba, és a kis, a legfiatalabb csecsemők között volt 5 haláleset. Szóval ez nem megengedhető, miközben van védőoltásunk a betegség ellen. Na most összesen a, most már áttérve a kisgyermekkor, illetve a csecsemő és kisgyermekkor védőoltásaira, összesen 7 alkalommal történik kötelező védőoltás 6 éves korig, és az iskolában pedig a jelenlegi oltási rend szerint 5 alkalommal történik kötelező védőoltás, és ajánlott oltások pedig hát legalább még plusz 10 alkalommal történhetnek, ezek ugye ajánlott vagy választható oltások. Na most a kötelező oltásokat fölsorolnám, és hogy miért is kell ezek ellen oltani. Ugye az az első oltás, a BCG oltás, amit az újszülöttek olyan körülbelül 2 napos korban kapnak, ez a súlyos tüdőbaj, a súlyos miliáris TBC, és a TBC okozta agyhártyagyulladás ellen véd. Ezt a WHO határozza meg, hogy melyik országban kell BCG-t adni, és melyik országban nem kell. Egyelőre Magyarország még ott tart, hogy javasolta BCG-nek az adását. A következő oltás az ugye 2 hónapos kortól fog indulni. Itt 2, 3 és 4 hónaposan kombinált oltást kapnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egy szurival összesen 5 kórokozó ellen biztosítunk védelmet. Ezeket az oltásokat ismételgetni kell, ez elsősorban az immunológiai sajátosságok miatt van. Szintén 2 hónapos kortól indul az úgynevezett pneumokokkusz elleni védőoltás. Ennek a pneumokokkusz baktériumnak van legalább 100 szerotípusa, a jelenlegi oltóanyagban összesen 15, a 15 leggyakoribb, legsúlyosabb betegséget okozó szerotípus található. És akkor körülbelül 4 hónapos korra be is fejeződik a csecsemőkori oltás, és 1 éves kortól folytatjuk. 1 éves korban új oltóanyagként a bárányhimlő elleni oltás fog bejönni, majd 15 hónapos kortól a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni oltás, és ezt követően pedig már csak ismételgetjük a korábbi oltásokat, illetve hát a iskoláskorban lesz még a hepatitis B, ami egy új, tehát egy új oltásnak számít a gyerekek életében.
0: Zene után folytatjuk ezt az előadást.

0: Folytatjuk dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus előadását a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól.
1: Az ajánlott oltásokról csak nagyon röviden, ugye az RSV-t már említettem, jelenleg az egy anyai oltás. A rotavírus elleni oltás, ugye az, arról azt kell tudni, hogy azt 6 hónapos korig be kell fejezni. Ez az egyetlen olyan oltás, aminek van időkorlátja. Vannak a járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltások, amelyeket szintén minél hamarabb el kell kezdeni, hiszen a kis csecsemők a leginkább fogékonyak a betegségre. Kullancs enkefalitis vírusa okozta agyvelőgyulladás, ezt már egy éves kortól lehet adni. Én például mindig el szoktam mondani, amikor a szülők ezt kérik, hogy és ön be van oltva, hiszen önre ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb a kullancs enkefalitis. Tehát ez inkább egy, már én azt mondanám, hogy egy felnőtteknek is szóló védőoltás. A fertőző mágyulladás most itt Borsodban ismét járványos méreteket oltott, már egy éves kort lehet oltani, és akkor még átugranám ott a veszettséget, meg a HPV-t, ugye influenzát 6 hónapos kortól lehet oltani, és akkor a HPV-t az már egy nem kisgyermekkor, hanem az már ugye a kiskamaszkornak a védőoltása, és hát folytathatjuk itt a veszettség, a COVID, sárgaláz, tífusz, egyéb védőoltásokkal, amikre még van lehetőség. Nagyon gyakori kérdések szoktak lenni azok, hogy meddig véd egy védőoltás. Erre mindig azt gondolom, az a jó válasz, hogy ez egy vakcina specifikus. Vannak oltások, amelyek élethosszig védenek, vannak oltások, amelyek 2-5 év vagy 3-5 évig védenek. Ilyenkor mindig egy-egy adott oltásról kell beszélnünk. Miért kezdjük ennyire korán a védőoltásokat? Miért 2 hónaposan kezdjük? Hát azért, mert mindenkit akkor kell megvédeni, amikor a legnagyobb veszély van egy adott betegségre. Tehát azért adunk szamárköhögést 2 hónaposan, mert 0 naposan nem tudjuk adni, nincs értelme. A legkorábbi életkor, amikor van értelme egyáltalán beoltani a csecsemőt, az a 2 hónapos életkor. De ugyanez vonatkozik a pneumokokusz baktérium okozta agyhártyagyulladásra. Az is a csecsemők betegsége, minél hamarabb el kell kezdeni. Miért kell ismételgetni az oltásokat? Hát azért, mert elkezdjük korán, de nem biztos, hogy az a védőoltás olyan sokáig fog tartani, tehát ezért van az, hogy mondjuk 2-3-4 hónapos korban ismételjük, tulajdonképpen felépítjük a védettségét az adott kisbabának, és hát a másik dolog pedig, hogy idővel gyengül ez az immunválasz, tehát ezért kell 5 évente például a pertussiszt ismételgetni. Nagyon gyakori kérdés az, hogy biztos, hogy lehet-e együtt adni a védőoltásokat, tehát erre én röviden ennyit írtam, hogy igen, lehet. Tehát mi gyerekorvosok évtizedek óta dolgozunk, évtizedek óta adjuk együtt a védőoltásokat, nagy tapasztalatunk van ebben, tehát én azt mondom, hogy kérem, higgyék el nekünk, hogy nyugodtan együtt lehet oltani ezeket az oltásokat együtt, nincsen nagyobb lázas reakció, nem lesz semmi baja a babának, és egyébként pedig egyetlen egy találkozással le lehet, úgymond egy sírásból megvan több oltás. Hát akkor a következő nagyon gyakori kérdés, hogy ezek a betegségek már eltűntek, és minek ezek ellen oltani? Hát sajnos ez nem így van, sajnos nem tűntek el. Például biztos mindenki tudja, hogy kanyaró járványok vannak a világban, most épp ugye megy ez a világbajnokság, és mindenki attól rettek, hogy ott összejönnek a világban sok szurkoló, és szét fogják szórni a kanyarót. Mert ugye egy kanyarós beteg az 15-18 másik fogékony meg fog fertőzni. Tehát egy ilyen összejövetel az sajnos előrevetíti azt, hogy terjedhetnek a járványok. De ne maradjunk az USA-nál, de nézzük esetleg a saját szomszédainkat. Ukrajnában rendszeresek a kanyarójárványok, Romániában rendszeresek a kanyarójárványok. Egyébként azt csak hozzátenném, hogy ezek mind az oltás ellenes mozgalmaknak köszönhetőek. Romániában például az ortodox egyház támogatja az oltás ellenességet, Ukrajnában valójában pedig nem alapellátó orvosok, hanem úgynevezett felcserek oltogatják a gyerekeket, és ezért Ukrajnában egy borzasztó nagy félelem van az oltásoktól. Ezt például most ugye a háború kapcsán mi is láttuk, amikor elláttuk az ukrán gyerekeket. Nem is gondolnánk, de a diftéria megjelent Európában, volt haláleset Belgiumban, Spanyolországban, teljesen friss hír, Ausztráliában is van diftéria. Tehát sajnos a kórokozók nem állnak meg az országhatároknál, jönnek, ahogy az emberek jönnek, mennek, ők szépen hozzák magukkal a kórokozókat. Például van, aki a diftériát a lábán egy kis fekély formájában hozza be Európába. Járványos gyerekbénulás. Ugye azt hittük, járványos gyerekbénulás ugye 50-es években indult, gyönyörű szépen oltással szinte el lehetett törölni a földről, csak egy-két ország maradt, Hamburgba kimutatták a szennyvízben a vírust. Tehát ezt kimutatták 2025. októberében a szennyvízbe, tehát ez azt jelenti, hogy azt oda valaki bele, tehát hogy valahonnan beleürült abba a szennyvízbe az a vírus. Hát nyilvánvalóan valaki személy hordoz, tehát ugye a poliovírus az ugye egy emberről emberre terjedő vírus, amely sorban széklettel terjed, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha ott van a szennyvízbe, akkor ott van valakinek a szervezetébe is. És hát ugye a szamárkőgésről már beszéltünk, tehát ezek mind-mind rég elfeledett betegségek, de azért ezek itt vannak körülöttünk. És akkor még vannak ilyen gyakori kérdések, hogy a természetes fertőzés az sokkal jobb immunválasztat. Hát vigyük el a gyerekünket egy bárányhimlő partira, legyen bárányhimlős, és akkor nem kell itt szurkálni meg minden, az sokkal jobb, hogy a gyerek inkább átessik a bárányhimlőn. Ez, tehát lehet, hogy ez régen elfogadott volt, de ez nem igaz, hiszen a természetes immunválasz mellett mindig ott van a betegség és a betegség kockázata, a betegség rizikója, és például pont egy bárányhimlő esetén soha nem fogjuk tudni, hogy melyik gyereknek lesz súlyos bárányhimlője, ezt nem lehet megjósolni. Tehát egy tök egészséges gyereknek is lehet nagyon súlyos bárányhimlője. És ez meg biztos, hogy meglepő, mert nekem is az volt, hogy például egy szamárkőgésen valaki átessik, az nem csinál immunválaszt, az egy nyálkahártya fertőzés, és ugyanúgy egy év múlva, két év múlva áteshet a szamárköhögés betegségen az az egyén, tehát nem minden esetben ad a természetes fertőzés jobb immunválaszt. És hát ez főleg az oltás szkeptikusoknak a problémája, hogy nagyon furcsa adalékanyagok vannak a vakcinákban, és én szoktam kapni ilyen 2-3 oldalas kérdéssorozatokat, mindannyian szoktunk kapni, hogy mondjuk meg, hogy mi az a WU2, vagy nem tudom mi a vakcinába, vagy miért van alumínium egyes vakcinákba, vagy miért van higany, mondjuk higany nincs, de mindegy, ezt is meg szokták kérdezni, de akkor is ezekre azt tudom mondani, hogy vannak bizonyos adalékanyagok, például adjuvánsok, de ezek nélkül nem biztos, hogy tudnánk csinálni biztonságos és hatékony vakcinát. Tehát biztonságos és hatékony, ez a cél. Ezért vannak bizonyos vakcinákban furcsa vagy idegennek ható adalékanyagok. Például antibiotikumok, vagy bármilyen más antiszeptikus dolog, hogy eltarthatók legyenek, és biztonságosan lehessen ezeket adni. És akkor a kötelezőség az is egy nagyon kardinális kérdés, hogy miért kötelezők a védőoltások, mert miközben az EU országában, nem tudom, 19 országban nem kötelező, 13 országban van kötelező védőoltás, például Franciaországban, ahol ugye mindenki nagyon szereti a szabadságot, Franciaországban ez a szabadság országa, és ott is bevezették a járványos agyhártyagyulladást az elmúlt 10 évben, bevezették a kanyaromumsrubeolát, pont azért, mert járványok jelentek meg, és tulajdonképpen a kötelezőség a legjobb megoldás arra, hogy mi biztosítsunk egy biztonságos járványügyi közeget Magyarországon. Egyébként nem Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, hanem Lettországban, ott összesen 15 oltás kötelező, ugye Magyarországon 12, viszont vannak olyan országok is az EU-ban, például Dánia, Svédország, ahol nincsenek kötelező oltások, de ennek ellenére az átoltottság 80% feletti, mert egyszerűen a társadalom az ott tart, hogy felismeri ennek a jelentőségét.
0: Az elmúlt percekben dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és kisgyermekkor védőoltásairól.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk, majd dr. Onozó Beáttal, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos klinikai immunológus beszélt a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a következő órában Malek Andrea and Walter Lohmann 2010-ben megjelent I Love a Piano című albumáról válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Malek Andrea and Walter Lohmann 2010-ben megjelent I Love a Piano című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 14-e van kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Tepner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mahatma Gandhitól származik, és így hangzik: boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, összhangban vannak egymással. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Olcsd ki a felcsapó lángokat. Uram, jó lenne, ha mindenki felhőtlenül boldog lehetne. Mégis sokunkat terhel az élet küzdelme. Nehézségek, melyek megrabolnak bennünket. Kiszámíthatatlan természeti csapásokról hallunk, melyek nem várt területeken tarolnak, megrendítve a békés otthonok nyugalmát, összezavarva az ott lakók életét. Tragédiák történnek, ártatlanok szenvednek, és egy hang azt sugallja, hogy féljünk. Szükségünk van a békédre, Jézusunk. Urunk, szívünket zavaró gondolatok terhelik. Vége lesz-e valamikor a terrornak? Tapasztalunk-e még békét az életünkben? Lesz-e béke egyáltalán? Az üzeneted vajon még mindig valóság? Kérünk, aggódástól terhelt világunkban erősítsd fel újra bennünk a béke üzenetének örömhírét, mert szeretnénk, ha újra valóságosan a szívünkben dobogna. Sohasem volt még ekkora szükségünk az örömödre és békédre, mint most. Azt ígérted, nyugalmat adsz a megfáradtnak, győzelmet a küzdelemben harcolónak, békét az aggodalmaskodónak, elfogadást a megtört szívűnek. Újítsd meg bennünk örömödet, melyet a büszkeségünk, téves prioritások, a földünkön zajló események összetörtek. Rombold le bennünk a gátakat, melyek rabságban tartottak bennünket. Olsd ki a felcsapódó lángokat, melyek megrabolják belső békénket és nyugalmunkat. Mutasd meg újra nekünk a betlehemi éjszaka csodáját. Tudjuk, hogy egy napon majd minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy te vagy az Úr. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy ezen a földön békességet csak akkor nyerhetünk, ha a szívünk békére lel. Te benned, Jézusunk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ezen a héten lesz az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védie, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyala imája Castel Gandolfóban, ahol a Szent Atya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberélet ige, aki életét adta a mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat őneki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
0: Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást. Végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fúj a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelán.

Kóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Caritas már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritasszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritas igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert
és majdnem 14 millió

Millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelent.

Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 14-én Örs és Stella napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Örs török-magyar eredetű régi magyar személynév törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella, a latin Stella névnek a németben és a magyarban elselejtett változata, jelentése csillag. Isten eltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek július 14-én a történelem folyamán. 1602-ben született Jules Mazarin olasz-francia diplomata, egyházi politikus, államférfi. 1826-ban született Vasvári Pell, író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezéralakja. 1862-ben látta meg a napvilágot Gustav Klimt, osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője. 1898-ban született Selmeci Mihály, magyar színész, érdemes művész. 1910-ben ezen a napon született William Hanna, amerikai rajzfilmes, többek között a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. 1913-ban született Gerald Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke, hivatalban 1974 és 77 között volt. 1926-ban látta meg a napvilágot Sáros Direzső, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, a Debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 1945-ben született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. 1971-ben született Fisch Mónika, Liszt Ferenc díjas magyar színésznő, énekesnő, primadonna. Most nézzük, kik hunytak el július 14-én a történelem folyamán. 1967-ben halt meg Tudor Argenzi, román költő, prózaíró, műfordító, publicista. 1975-ben hunyt el Lengyel József, Kossuth díjas magyar író, költő. 2003-ban távozott közülünk Janikowski Éva, Kossuth díjas magyar író, költő. 2016-ban ezen a napon hunyt el Eszterházi Péter, Kossuth díjas magyar író. Munkássága során számos gyermek és ifjúsági könyvet írt, melyek közül több is világszintű sikert aratott. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 939. július 14-én volt 9. István pápa megválasztása. 1700-ban a konstantinápolyi béke lezárta az Oszmán Birodalom és Oroszország között 1686 óta folytatott háborút, Oroszország megkapta Azovot. 1789-ben ezen a napon Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1791-ben felkelés volt Birminghamben, Angliában. 1849-ben a Bácskában Kishegyes, Feketehegy és Szeghegy között Vetter Antal és Gulyar Richárd szétverték Jelasics horvát bán császári hadseregét, ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája. 1944-ben ezen a napon 600 amerikai bombázó szőnyegbombázása történt a budapesti olajfinomítók és a Danubia vegyi gyár ellen. Egy másik amerikai légikötelék teljesen elpusztította a Péti nitrogénművek ammónia gyárait. 1956-ban átadták a keleti főcsatornát. 1988. július 14-én volt az utolsó végrehajtott halálos ítélet Magyarországon. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Veredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 14-e van kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Mahatma Gandhitól származik a mai nap gondolatébresztő mondata: boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, összhangban vannak egymással. Most kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Zelg Zoltán a Semmi a Sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallhatják. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Lelészi Szent Kamil életét ismerhetik meg. 7.50-től Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
3: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
1: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tudjuk megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell lehet az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
0: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
1: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
0: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
1: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
0: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
1: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magát, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
0: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
1: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
0: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
1: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a Fővárosi irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén Vásárosnamény felé vezető oldalon az M3-ason a 25-ös kilométernél lévő Jakab pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Gyöngyös térségében is terelést építettek ki az M3-ason, a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé tartó oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Egeráltkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félútpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Marad a napos, gomoly felhős időjárás, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időjárás, de csapadék nem valószínű. Mérséklet lesz a délies légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Pollen jelentés: a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers, a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerű allergének közül az

0: rosszul lét előfordulhat. Záporok, zivatarok is lehetnek, melyek környezetében füllettivelhat a levegő, nehéz légzést, légszomjat okozva ezzel, emellett rosszabbodhat az asztmások állapota is. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés, meteorológia. Ma az ország nagy részén száraz útviszonyokra készülhetnek az útnak indulók, északkeleten, valamint nyugaton fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatunk. Emellett a hirtelen lecsökkenő látástávolság és az erős viharos széllökések is megnehezíthetik a közlekedést. Helyenként megélénkülő északi aszszél csökkentheti kissé a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot. Tűző napon álló lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Zelg Zoltán. A semmi. A sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra míg a hídon átérsz, ha megmegállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
1: Zelg Zoltán a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg első verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attillával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi körközben járására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de ébbőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt, a valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kis Dobos címmel, melyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után, 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel, felesége egy héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt és másnapra meg is halt. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című

0: fekete, benne a feleségét sirató gyász dalával. 1964-től karcolatokat, tercelgati jegyzeteket írt az élet és irodalomba. 1965-67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott az év legszebb verséért. 1981. április 23-án halt meg Budapesten.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyala imája Castel Gandolfóban, ahol a Szent Atya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jézus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. E sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto,
0: így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz Karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritás igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az Úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30.000 katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30.000 önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus feddő szavakat intéz a mai evangéliumban a közöny városaihoz. Korozaim, Betszaida és Kafarnaum olyan helyek, ahol Jézus korábban tanított, gyógyított, csodákat tett, de mégsem változott meg az ott élők szíve. Jézus nem haraggal, hanem szomorúsággal szól hozzájuk, mert a bűnbánat, a megtérés elmaradt. Még a csodák sem mozdították meg mindenki szívét. Önvizsgálatra hív minket ez a rész. Hányszor kapunk Istentől kegyelmi segítséget, lelki javakat, de nem vesszük komolyan. Hányszor szólít meg minket Isten, de mi nem válaszolunk, nem változunk. A kegyelem érkezik, de ha nem válik bennünk cselekvéssé, megtéréssé, akkor valójában veszélyes közöny uralja lelkünket. A legnagyobb veszély az a fajta hitetlenség, amely már semmin sem tud csodálkozni. Jézus figyelmeztet, felelősségérzetünket akarja felébreszteni, ne legyünk farizeusok. Ne higgyük azt, hogy tökéletesek vagyunk, ne gondoljuk azt, hogy nincs szükségünk megtérésre. Egy ember, aki őszintén megtér, környezetére is hatással van. Ma Jézus nem a múlt városaira mutat, hanem a saját belső városainkra. A szívem Korozainjára, ahol Isten szava elhangzik, de nem születik válasz. A lelkem Kafarnaumjára, ahol Jézus jelen van ugyan, de a változás késik. Itt az idő végre komolyan venni a felszólítást. Jézus várja megtérésünket, bűnbánatunkat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 223-as, a 141-es és a 147-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 223-as, a 141-es és a 147-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisénket Stefán Béla és Pejhe Margit elhunytszúj szülőké, élő és megholt hozzátartozókét ajánlom föl. A mai napon Lelisszi Szent Kamlil áldozó papra emlékezik az Anya Szent Egyház. Az ő élete katonai pályafutással kezdődik, de rádöbben arra, hogy Isten másra hívja őt. Az Isten felékesítette őt a betegek iránti különleges szeretet erényével, a hajléktalanok iránti érzékenységével, mindazok iránt, akik az életnek nem a napos, hanem az árnyékos oldalán vannak, és látta elesettségüket, látta szükségüket, és olyan szerzetes rendet alapít, amely velük foglalkozik, őket segíti. A mai időben, ha nem is az elmúlt 10-20 évben, de a velem egy korok emlékeznek még arra, hogy mennyire államilag föl voltak karolva azok az emberek, akik ma az utcákon kéregetnek. Kérjük Istent, hogy adja kegyelmét az államunk vezetőinek, hogy amikor megszüntették ezeknek az otthonait, nagyobb részt, és rászabadították őket a társadalomra, lássák be hibájukat, és hasonlóképpen cselekedjenek, mint ahogy Lelisszi Szent Kamil. A társadalom csak úgy tudja ezeket segíteni, hogyha van egy rendszer, amely melléjük áll, és elesettségükben segít rajtuk. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szent Misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Történt pedig Áháznak, Júda királyának napjaiban, aki Joatámnak, Oziás fiának volt a fia, hogy Rászín, Szíria királya, továbbá Pekasz, Remája fia, Izrael királya, elindult megostromolni Jeruzsálemet. Dávid házának megvitték a hírt, hogy a szír hadsereg már Efraimban táborozik. A király és a nép szíve a hírtől úgy megremegett, ahogy a széltől megremeg az erdő fáin a levél. Izaiás prófétának ekkor ezt parancsolta az Úr. Menj Áhász király elé a felső tó vízvezetékének végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és vidd magaddal fiadat, Szeárjásubot. Így szólj Áházhoz, ne félj, légy nyugodt, szíved ne remegjen ettől a két füstölgő üszkös fadaraptól, a szíriai Rászintól és Remaja fiától, akik most gonosz tervet szőtek ellened. Ők azt mondták, vonuljunk fel Júda ellen, félemlítsük meg, ragadjuk el, és tegyük királyá Tábél fiát. Halld az Úr szavát! Ez nem következik be, és nem történik meg. Damaszkusz csupán Szíria fővárosa marad, Raszín is csupán Damaszkusz királya. 65 év múlva összeomlik Efraim, s nem lesz többé nép. Szamária csak Efraim fővárosa marad, Remaja fia meg csak Szamariának ura. Ha nem hisztek szavamnak, nem maradhattok fenn. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírus és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel, a pokolba süllyedsz. Ha a Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fönnállna. Azt mondom tehát nektek, a Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Isten a történelem ura. Ez meglátszik az ószövetségi szentírásból, ahol olykor a próféta azzal korholja a kortársait, hogy vegyétek már észre, hogy nem vagytok kiválóbbak a többiek, többi népnél, azért az, hogy Isten kiválasztott titeket, az nem a ti érdemetek, hanem az ő szeretetének a műve. Ezért felelősek vagytok azért, hogy Isten választottjai lehettek. A mi Urunk Jézus Krisztus evangéliuma hasonlóképpen szól a mai napon. Jajokat mond Korozainra és Betszajdára, és azok a pogány városok, amelyeket innen jól ismerünk, Tírus és Szidon, azok mintha kiválóbbak lennének Isten szemében, bár pogányok, mint a másik két város, amelyet elsősorban a választott nép ural. Kedves testvérek, el kell gondolkodni azon, hogy az az ezer éves kereszténység, amelyről beszélünk Magyarországon, már valamivel több, az mennyire uralja a társadalmat, mennyire tudja átalakítani az emberek gondolkodását. Megdöbbentő volt ez számomra, amikor az úgynevezett rendszerváltás után megszüntették azokat az állapotokat, amelyben az önmagukat igazán az életben kormányozni nem tudó emberek valamilyen védettséget nyertek. Azok az emberek, akik itt éltek Egerben abban az időben, amikor én kispap voltam, hát ez 64 és 69 között volt, de nem csak ez az 5 év számít, hanem a többi is. Azok láthatták még, hogy amikor megyünk tulajdonképpen Egerből a várállomáson kifelé, akkor ott balról ott voltak a gyümölcsösök, és azokban már ott dolgoztak azok az emberek, akik rászorultak arra, hogy a munkában legyenek segítségükre, hogy hogy kell azt megtenni, milyen az, és ott dolgoztak, mert önmagukat nem tudták megszervezni. Ma az ilyenek kint ülnek az utcákon, és kéregetnek. Hol ennyit, hol annyit kapnak, és Amióta itt vagyok, 10 év alatt már nagyon sokan meghaltak közülük, szerencsétlenül még a sírjukat sem ismerjük. Jó ez így. Hogy történhetett meg? Mert azok az intézmények, amelyek fölkarolták az ilyeneket, azokat a személyiség jogra való tekintettel megszüntették. Egy bizonyos társaság, akik már azóta a politikai életről eltűntek, de dicsőséges múltjuknak ez a része megmaradt. Nem csak nekik köszönhetjük, hanem mindazoknak, akik pókoltak rá, mis a nagyszerű dolog, az emberi személyiség tisztelete. A szerencsétlenségbe és a halálba küldték a legtöbbjüket. Kedves testvérek, ez a keresztény élet, ez a keresztény világ, még ha nem is voltak annyira hívő emberek, mert átmentették a hitetlenséget, de tanulhattak volna attól a kortól, amely a hitetlenséget, az istentelenséget tűzte zászlajára, de valahol az elesettek iránti érzékenység ott volt a lelkükben. És lehet, hogy Jézus őrájuk is mondta, hogy ha ez a nagy jóság, amelyet az Isten fia, aki eljött, és ott jár, Korozaimban és Betszajdában, ha Tíruszban és Szidonban történtek volna, akkor bűnbánatot tartanának. Tehát mindaz, amit kaptunk mi Istentől az úgynevezett 1000 éves kereszténységünkben, ha talán máshol tőlünk pogányabb világban történtek volna, akkor egészen más lenne a kimenetele annak az 1000 évnek, amelyet ma látunk, és amelyet roskadozni látunk, mert az emberek nem voltak méltók arra, vagy nem mindenki volt méltó arra, talán ez a legjobb kifejezés, hogy ebből éljen, hogy eznek a zászlaját vigye tovább, hanem saját zászlókat rendeltek, és találtak ki, és a bűnnek a zászlóját tették a magyar zászló helyébe. Kedves úr testvérek, fájó, de legfájóbb az, hogy kemény ítélet vár mindazokra, akik ebben a hitben gondolkodnak, és ettől várják a csodát, az életünknek a jobbulását. Tegyük meg, amit tehetünk, és imádkozzunk azért, hogy amit már egyszer jól csináltunk, az újra visszajöjjön, és megvalósuljon az, hogy az emberek közös összefogásával, akik születésüknél fogva, vagy éppen értelmi képességük bizonyos hiányosságainál fogva, nem képesek saját maguk megvalósítására, az önkifejlesztésre, arra, hogy észrevegyék, hogy kell dolgozni, hogy ők is tudnának, hogy mennyire szerencsétlen az az állapot, amiben vannak, kukáznak és így tovább. Visszaálljon a rend, ahogyan azt Isten kívánja minden időben, minden néptől. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérjük téged, hallgass minket!
2: Aki nyájadat Péterre, és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Aki ismeret tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk!
0: Hallgass meg minket!
2: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
0: Vezesd az örök élet örömébe elhunyt Béla és Margit jó szülőket és a megholt hozzátartozókat, az élőket pedig segítsd a föld élet útján, az Isten gyermekség szép életében. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ünkezetből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Fogadd el néped adományait, Urunk Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kijár a szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

Jézusunk lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájára. Urunk, mint árvák sírjuk előtte, kérjük téged, a boldogság a szűzani, a magyarok nagyasszonya közben járásának, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen védünk. Esedezve kéri, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátán és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Utasi Bertalan, a felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Holnap után kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége. A Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az alaptörvénymódosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírásra, annak tartalmát sem vizsgálhatja, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirendelő Csúlyog Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. A köztársasági elnök ezt méltatlannak tartja és visszautasította. A Velencei Bizottság Súlyog Tamás alkotmányossági aggályokra válaszkérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. Amint egy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes-Benz új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indulásán. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. A közlekedési miniszter szerint az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizetett az autópálya koncepciós cégnek az állam, miközben a hálózatra ennek legfeljebb a felét fordították. A koncesziós társaság vezérigazgatója vitatja ezt, és azt mondta, a tényleges kifizetés körülbelül 680 milliárd forint volt. Szeptembertől megszüntetni a támogatott vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját a kormány, ami évente 7 milliárd forintos bevétel kiesést jelentene a költségvetésnek. Szakértők szerint az intézkedés csak csekély megtakarítást hozhat a betegeknek, mivel a támogatott gyógyszerek árának jelentős részét jelenleg is az állam fizeti. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Szentek, Szent életű emberek.
4: Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, s koldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a jobb bokáján seb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begenyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet. Úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet. Nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentté avatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakács és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és, ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lellészi Szent Kamil áldozópapot, fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamil.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. Az Art Saved My Life című kiállítást nyitják meg július 14-én 15 órától a Bródi Sándor könyvtárban, Egerben a Kossuth Lajos út 16 szám alatt. Július 15-én meghitt gyertyafényes szabadtéri koncert várja az érdeklődőket a Szent István téren Miskolcon, ahol Sin Ni Liu és tehetséges tanítványai zongorán szólaltatják meg a klasszikus zene legszebb műveit. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, mely 3 napon át ingyenes koncertekkel tölti meg a Városház teret és a Színva teraszt. A program során hazai és nemzetközi jazz, swing és Dixieland zenekarok is képviseltetik majd magukat. Július 17-én ismét különleges vacsora élmény várja az érdeklődőket a Vacsora hajón Tokajban, a Weinstone étteremben élő zene szól, este pedig a Tokaji Fesztiválkatlanban a TNT koncert garantálja a fesztivál hangulatot, amelyet DJ Dominik afterpartia követ. Július 18-án a családokat a Tokaji Fesztiválkatlanban megrendezett Kalap Jakab koncert várja, az esti órákban folytatódik a Tokaj Live 2026 programsorozat, a Prézs Borbárban DJ Kacu, a Szalócki Borozóban az A La Carte zenekar gondoskodik a hangulatról. Pornograszt és Daniel Fi koncert lesz a Csengei Kertben Miskolcon július 19-én. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A zenei koncerteken szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a Ciszterci templomban. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régiójának kiállítása tekinthető meg július 16-áig az Agria Park emeletén Egerben. Július 16-án borséta lesz az Egri várban a Szuromi családi birtokkal. Kóstolj bele a 16. század történelmébe és az Egri borvidék kiválóságaiba az Egri vár falai között egy rendhagyó borkóstoló keretében. Bor, történelem és egri legendák, egy pohárnyi időutazás az Egri várban, tehát július 16-án. Az Egri borvidék nem csak pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni. Ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 34 egri pincészetet lehet felkeresni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani. A legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kőolajtermék előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslatról dönt mai ülésén az országgyűlés, amely elkezdi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Szintén sürgős tárgyalásban vitatja meg a parlament a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyúvállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítását. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés Tisza párti többsége, a Mi Hazánk Nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, visszaállítják az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása is bekerül, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az alaptörvény módosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírásra, annak tartalmát sem vizsgálhatja, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben napirendelőt Súlyog Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. A köztársasági elnök ezt méltatlannak tartja és visszautasítja. A Velencei Bizottság Súlyog Tamás alkotmányossági aggályokra válaszkérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke úton a futball világbajnokságra közösségi oldalán azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter kormányfő a szavazás utáni tájékoztatóján közölte, ezzel befejezték az Orbán rendszer közjogi átalakítását. Az alaptörvény mostani módosítása átmeneti, ősztől kezdődik az új magyar alkotmány kidolgozása, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismertetése szerint olyan alkotmányt alkotnak, amelynek létrehozásában minden magyar részt vehet, és azt majd minden magyar a magáénak érezheti. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. A mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indulásán tegnap. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. A közlekedési miniszter szerint az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizetett az autópálya koncesziós cégnek az állam, miközben a hálózatra ennek legfeljebb a felét fordították. A koncesziós társaság vezérigazgatója vitatta ezt, és azt mondta, a tényleges kifizetés körülbelül 680 milliárd forint volt. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan induló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő ismételt támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. Közölték, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szembeni szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, esetleg zivatarok is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban. A szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet ma 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 14-e van, kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkos István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mahatma Gandhitól származik és így hangzik, boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel összhangban vannak egymással. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen. 3 kérdésre várjuk a helyes megfejtést, könyvnyereményeket hoztunk. Bejátszásunkban pedig dr. Molnár Katalint, a Közszolgálati Egyetem docensét, a Polisz Café módszer kidolgozóját idézzük. Februári beszélgetésünkből következik most egy részlet.
8: Arról beszélgetnek, hogy éppen Borsodban most, itt, ma, ilyen, ebben az évben, ebben a hónapban, mik a sláger kihívások. Aztán izgalmas a két fél kapcsolata, ugye a vendéglátók, szervezők és a vendégeké, cigányok és rendőrök. Hogy viszonyulnak egymáshoz? Ebben nagyon sok változás volt szerintem az elmúlt, mondjuk csak vegyük a rendszerváltást. Az egyik üdítő színfoltja ennek, és szerintem nagy segítője a Párbeszédnek a roma származású rendőrök megjelenése, szaporodása, és tártkarokkal várjuk a roma rendőröket, számos ilyen tanítványon van. Nagyon jót tesznek a közösségekkel való kapcsolattartásnak.
0: 9 órától hírek, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét, majd Buzók Ferenc atya olvassa fel saját írását a békákról. Következzen egy részlet az adásból.
9: A békák igazi megosztó személyiségek. Vannak, akikben félelmet vagy undort keltenek, mások terráriumokban házi kedvencként tartják, megint mások boldogan fogyasztják ínyenc eledelként. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. A kecskebéka a latin nevében rana esculenta, az esculenta étkezését jelent. Sok ember irtózik vagy fél a békától, ám a béka még inkább fél tőlünk.
0: Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén 9 után előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk, többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó, illetve tervezett projektekről és levegő minőségről is, majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Következzen most bejátszásunk Kis Józseffel.
10: Itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa. Nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre, ezt tudjuk.
0: Napról napra című regionális műsorunkban megismételjük a május 22-i összeállításunkat, melyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatunk be. Bozsó Gyulát erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
11: És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban. Be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb. És a Zahér Gábort idézem, ugye a magyar ember késsel villávalása meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
0: 10 órától hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. Ebben antiókiai Szent Margitra emlékezünk Kovács Gergely művészettörténésszel, a Terter munkatársával.
12: Egyébként tehát a Szent Margit legenda ábrázolásából itt azért sokkal több minden kivehető, mint az előbb a süvetei példa esetében, tehát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megjelennek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi.
0: Ezután a lélekszava hangzik el. 11 órától hírek, majd Cseperedő című műsorunkat sugározzuk. Ebben egy korábbi adásunk ismétlésével jelentkezünk, melyben a család és a karrier egyensúlyáról beszélgetünk. Vendégünk Csűrösné Kriston Adrien, HR tanácsadó, valamint Kardos László Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Bejátszásunkban arról szólnak, hogyan segítik vissza a munkavilágába a hozzájuk forduló édesanyákat.
13: Körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra.
0: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Nap verse hangzik el. Zelg Zoltán a Semmi, a Sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallhatják. Ezt az órát a Napi Mely a zárja. Délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Lelészi Szent Kamil életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 3.41 től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit hallhatják. 13 órától hírek, majd Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik ezúttal népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatnak. Érdemes lesz velük tartani és nosztalgiázni.
14: A Szent István Rádióban gasztronómiai műsort is készítek. Nem titok, az Évezredek asztalánál című műsorra gondolok, és bizony akár oda is illene a most következő dal, de mégis most mi itt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban játsszuk le. A Hadd főzzek ma magamnak. Ez is egy örök klasszikus, a Bergendi együttes dala, amelyet annak idején Hofi Géza is olyan jól elénekelt, és hamarosan meghallgatjuk az együttestől. Nos, mit lehet tudnunk erről a dalról?
15: Hadd mondjam el akkor műhely titokként a hallgatók felé, kedves Böbe, hogy ehhez a dalhoz te adtad az ötletet, hogy ide beszerkesszem, pontosan emiatt, hogy belehallgattam az egyik ilyen főzős műsorodba, és erről jutott eszembe, hogy hoppá, ehhez passzol a Bergendi Hadd főzzek ma magamnak című dala, sőt, műsori színe is lehetne ez az adáshoz.
0: Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas kedd délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében. Zenélünk és kezdődik a játék, ha tehetik, játszanak velünk.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámosszán. Három kvíz kérdésünk lesz önökhöz. Ha mindhárom megfejtés megvan, akkor tárcsázzák ezt a telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Két nyertesünk lesz az óra végén. És természetesen a játék örömért is érdemes hívni minket, vagy akár csak otthon játszani. Jöjjenek is a kérdések. Milyen nemzetiségű volt Gustav Klimt festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője? Francia, német, osztrák vagy olasz? Melyik vármegyénkben van tiszavasvári település? Így hangzik a második kérdés, a lehetőségek Borsodabói Zemplén, Jász-Nagykun Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Békés, illetve mikor lesz legközelebb teli hold? Július 15-én, 19-én, 23-án vagy 29-én. Hívjanak minket bátran, és játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most zenélünk egy kicsit, utána a Roma Police Café miskolci rendezvényére látogatunk, ami az év elején volt. Ezt idézzük fel dr. Molnár Katalint, a Közszolgálati Egyetem docensét, a Police Café módszer kidolgozóját kérdezem majd, közben pedig várjuk hívásukat tehát a helyes megfejtésekkel. Zene után jövünk vissza.

Játékidőnk van, hívjanak minket bátran a helyes megfejtésekkel, mert néhány telefonálónk volt, úgyhogy tegyenek önök is így, ha szeretnének tőlünk egy könyvet nyerni, vagy csak a játék örömért. Milyen nemzetiségű volt Gustav Klimt, festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője, francia, német, osztrák vagy olasz? Gustav Klimt egyébként 1862. július 14-én született, hogy hol ez a kérdésünk, melyik vármegyénkben van tiszavasvári település. Vasvári Pál 1826. július 14-én látta meg a napvilágot Bűd településen, a márciusi ifjak egyik vezér alakja szülőhelyét 1952-ben Vasvári Pálra emlékezve Tiszavasvárira nevezték át, de tulajdonképpen 1950-ben jött létre Bűd-Szent Mihály és Tiszabűd egyesítésével. Melyik vármegyében található tehát ez a második kérdésünk? Borsodabaúj-Zemplén, Jász-Nagykunszolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Békés? Illetve mikor lesz legközelebb teli hold? 15-én, 19-én, 23-án vagy 29-én számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most egy februári beszélgetést idézünk fel dr. Molnár Katalinnal, a Közszolgálati Egyetem docensével, a Polisz Café módszer kidolgozójával. A Roma Polisz Café Miskolci eseményén találkoztunk.

0: Készítjük a témákat, és orientáljuk a vendégeket, hogy miről szeretnénk velük beszélgetni, akkor abból kijöhet egy nagyon finom párbeszédet javító, tanító módszer, partnerséget építő módszer, amit elkereszteltek 1995-ben Amerikában Juanita Brownék World Café-nak. A café jelzi a módszernek a működésmódját, a technikát magát, hogy asztalok kávéhelyszerűen elrendezve, témagazdákkal, ott asztalgazdának hívják, ott egy kicsit fordítva van ebből a szempontból, hogy az asztalgazda marad és a népek vándorolnak, a Police Café picit szigorú, de csak ebben az egyben tér el. És akkor adjunk szabad teret az embereknek arra, hogy a gondolataikat, a tapasztalataikat, a véleményeiket és az ötleteiket elmondják inspiráló asztal vagy témagazdák segítségével, és ezt teszik is. Hallatlanul felszabadító az emberek számára, hogy nem megmondják nekik, hogy mit kell gondolniuk, vagy mik a fontos dolgok, hanem hogy ővelük beszéljük ezt meg. Tulajdonképpen visszaadjuk a felelősséget, a dolgokhoz való kapcsolódásnak a jogát, és ez nagyon hiányzik a mai közéletből. Az iskolában is így kellene egyébként tanulni, ugye nem megáltalkodott tanár vagyok, én nagyon hiszek abban, hogy nem nekem kéne megmondani a gyereknek, hogy most akkor ez a fontos, hanem rá kéne, hogy jöjjön, és nekem az a dolgom, hogy ebben vezessem őt, segítsem őt. Na, és akkor, hogy mitől lett ez Police? Hát attól, hogy a rendőrségnek a civilekkel való kapcsolódásának az oka az, hogy biztonságot szolgáltasson, segítsen őket jól élni, biztonságban lenni, nem bántani egymást, nem válni áldozattá, nem válni baleset okozójává, és így tovább. Tehát elkövetői és elszenvedői oldalon egyaránt segítsen ebben. És ezt hogy tudja jól csinálni? Hát magára hagyva, vagy partnerségben a civilekkel utóbbi. Azt bizonyítják a számok, hogy az sokkal hatékonyabb. És akkor ebben a rendőrség nagyon sok mindenre próbálkozott és próbálkozik. Ez a módszer, ez a Police Café, ez egy ezek közül. Ez párbeszédet teremt, azt segíti. És azért Police, mert a rendőrség a szervezője, a kezdeményezője. Megjegyzem, nem csak Police Cafék vannak, hanem más előnevű kafék is. Polgárőr Café volt, reintegrációs kafé, kettő igaz az országban, börtönben, Gyulán. De hogy vannak, hogy szervezhetné ezt az önkormányzat is, szervezhetne egy iskola. A lényeg, hogy biztonságról legyen szó, a közös biztonságunkról, amihez mindannyiunknak közünk van. Szóval ez a módszer lényege, és az eredet az pedig 2014-re megy vissza, Pécsre, az őshazába, úgy szoktuk mondani, büszkén. Ott mindjárt négyet rendeztünk egy füst alatt, 2014. június 2-3-4-5-én, és akkor még nem nagyon hitte senki, hogy ebből lesz valami máshol is, és elég akkurátusak voltunk ott Gál Gyula tettes társammal abban, hogy ez ott, Pécsen, illetve onnantól kezdve következő állomásként Bács megyében, Nógrád megyében, és aztán szépen 23-ban országosan is elterjedjen. És kapott egyszer csak egy speciális ízt a Roma Police Caféval, ahol a megszólított célközönség javarésze a roma közösségből kerül ki, illetve olyan szakemberek közül, akik velük foglalkoznak.
1: Mi alapján hívják meg az a vendégeket?
0: Kiválasztásos alapon. Általában ugye van ez a módszer, hogy az érintettek elemzése. Hát ezt, aki közösséget szervez, vagy rendezvényt, azt tudja, hogy kit érdemes, kit fontos meghívni. Ki az, akit meg kéne szólítani, be kéne vonni, mert ül a babérjain a helyet, hogy dolgozna velünk, vagy ki az, akinek a legnagyobb rálátása van egy adott problémára, ki az, akit legjobban szorít a cipő, és akkor leülnek a szervezők, ezt végig gondolják, kijön egy lista, megnézik, milyen paraméterei vannak a termeknek itt, most nem tudom, még nem számoltam meg, hogy hány résztvevő van, de ilyen 16-25-30 résztvevővel szoktak általában működni ezek. Ezeket kiválasztják, célzottan megszólítják, egy nagyon jól megfogalmazott meghívó levélben megszólítják, fölhívogatják, és meghívják, és akkor eljönnek, és nagyon sokan még mindig, bár már sokan ismerik, de rácsodálkoznak, hogy ja, ez most nem a megszokott lakossági fórum, meg itt nem kiáll a rendőrkapitány, és elmondja, hogy mi a helyzet, hanem ja, hogy itt beszél. És eleinte ez fura, de nagyon hamar belehelyezkednek ebbe a párbeszédbe, és hát élvezik.
1: Évente kétszer van, ha jól hallottam, és ez országosan, tehát több városban évente kétszer megrendezik, vagy hogy működik?
0: Ez teljesen hektikus. Mi azt szeretjük, hogyha a helyi igényekre reagál, és ahol nincs szükség ilyenre, nem kell ilyen tartani. Legyen

0: kötelező. Ahol szükség van rá több, ott bátran rendezhessenek, és senki nem mondja azt, hogy hol megrendeztétek az évi kettőt, akkor már többet nem, tehát igény szerint. És hál' Istennek ez is a helyzet egyre inkább. Volt egy, hát ugye amikor én a World Café-t átalakítottam Polis Café-vel, akkor 3 tiltó szabályt hoztam, hogy azt ne csináljuk, miközben a World Café-nak van egy 7 pontos szabályrendszere, utána lehet olvasni. És én a 3-at azért alakítottam ki, hogy a rendőrséget ismerve egy kicsit 30-valahány éve, akkor még csak 20-valahány, hát, hogy szeretnek a rendőréknél kötelezővé tenni dolgokat, siettetni és uniformizálni. Most ez ennek a műfajnak éppen nem tesz jót. És akkor ezt eddig mindig sikerült elkerülni, kivéve a 2023-as Roma Polis Café sorozatot, amiről itt már ugye volt szó, mert ott bizony minden megyének előírták, hogy kell ilyet tartani, és a témák, ez a 4 téma volt. És tulajdonképpen Roma Polis Café-kat azóta is rendeznek, nagyon sok helyen már önként, és néha dalolva is, ezt nem véletlenül mondom, és nem viccből, volt olyan kafé, hogy én magam dalra fogadtam. Én néptánc együttesnél énekeltem 15 évig keresztbe kasba a cigánydalokat, cigányzenekarral, tehát hogy igazán a népművészetnek egy nagyon szép ágát műveltem, és hát volt olyan ihletett pillanat, hogy annyira a végén az összefoglalónál annyira emelkedett volt az érzelmi állapot, hogy megengedtem magamnak, hogy egy cigány nyelven egy dalt elénekeltem, hát taps. De volt, hogy kislány szavalta a saját versét az édesanyjáról, éppen kis Kunhalason, ami a Roma Polis Café ős hazája. Szóval nagyon változó, hogy mire van nyitottság a közösségnek, illetve a rendőrség hol érzi azt, hogy segítséget kérhet a közösségtől. És számokat is tudok mondani. 242. Polis Café ez a mai. 14 óta, 12 éve. Most lesz majd júniusban 12 éves. És ennek az egynegyede az Roma Polis Café volt. 68, ha nem tévedek a számolásban, tehát gyakorlatilag minden negyedik. Úgy, hogy a 14-hez képest csak 18-ban kezdtünk el Roma Polis Caféket csinálni. Szerintem ez mutatja a tematika iránti érdeklődést. És akkor még egy érdekes szám, hogy ugye volt egy-egy Roma Polis Café, és akkor utána a 23-as sorozatban rendeztünk 21-et, majd 24-ben 14-et a különböző megyék, és tavaly 25-ben 29-et. A növekmény. És ez boldogság nekem. Nagyon, nagyon jó látni, hogy van erre késztetés, és van rá szakértelem. És akkor azt is hadd mondjam büszkén, hogy ezt tanulják a rendőrök. Persze a rendőriskolákban tanulnak intézkedés taktikát, büntetőjogot és kommunikációt és minden, de hát kevés az idő, nincs rá igazán mélységben lehetőség, hogy ezt tanulják, de amikor ilyen új műfajokat tanulnak, akkor ezekhez, hát ugye edukál speciális képzést is társítani, és hát ehhez van 2016 óta. Úgyhogy nagyon sokan elvégezték, de most már egy picit lazább vagyok ebben. Vannak olyan szakemberek, akik majdhogy nem azt mondjuk, hogy születetten jó közösségi emberek, jó kommunikátorok, több évtizedes rendőri tapasztalattal, és hát őket gyakorlatilag meg kell biztatni maximum, vagy megerősíteni, hogy jól csináljátok. Nem kell tanulniuk. Most is például 4 ilyen témagazda van. Nagyon harcedzett régi motorosok.
1: Zenélünk, és folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Dr. Molnár Katalint, a Közszolgálati Egyetem docensét, a Polisz Café módszer kidolgozóját kérdezem. A témákról beszéljünk, gondolom nagyon sok téma van, és a legfontosabb prioritások, vagy a legnagyobb problémákat próbálják idehozni az asztalokhoz. Hogyan választják ki, és hány témát választhatnak?
1: A témák száma mindig attól függ, hogy mennyi a megszólított emberek száma. Én voltam már 8 asztalos kaféban, az nagyon sok volt, ott volt valami 80-valány ember, de azok szakemberek voltak mind, tehát mind az áldozatvédelemmel foglalkozott BRFK rendezésében, a Budapesti Rendőrfőkapitányság. Voltam már 2 asztalos kaféban, hogy a másik végletet mondjam, amikor valamiért egy kicsit a szervezésbe sült, és nem jöttek el elegen, akkor mondjuk a 3 témát levettük 2-re, mert annyival már lehet forogni. 3-4-5 téma között, 3-5 között szokott lenni az átlag. Ez a mai, ez most 4-es. Általában egy 4-5 órát szánunk erre. Nyilván embereket kivenni munkából, termet kapni, bérelni. Általában egyébként ingyen szokták a rendőrség szervezői kapni a termeket, mert örülnek a civil partnerek, hogy segíthetnek ezzel is, és ebben nagyon szép példákat tudnék sorolni a Zsolnai negyedtől Pécsen át a Vajdahunyadvári, nem tudom, Vadászteremig, tehát Halasi Csipke Múzeum, tehát nagyon-nagyon klassz tereket is tudunk ezzel betölteni. Szóval az időtartam és a meghívottak szabják meg, hogy hány téma, és ugye mindig van egy nagy téma, és azt kell lebontani kicsikre, és azok mint egy ilyen puzzle összetolódnak aztán a végén, mert hogy ennek a műfajnak lényeges része, hogy van egy bevezető, mindig el kell mondani, hogy módszer milyen, nem mindig én moderálom, hála Istennek rengeteg nagy követem van, ilyen moderátorok, rendőrök és nem rendőrök, és akkor megnyitjuk, elmondjuk a lényeget, meg a közlekedési szabályokat, hogy asztaltól asztalig, hogy megy, bemutatjuk a témagazdákat, és akkor utána 3-4 fordulóban, ahány asztal van, annyiban a beszélgetés, és a végén van egy összegzés. És ez nagyon fontos része, mert akkor válik úgy készé az élmény, meg a tartalom. Tehát, hogy mit visz haza az, aki eljött egy ilyenbe. Jaj, de jót beszélgettünk. Avagy, hú, ezt meg ezt is struktúráltan megkaptam, bocsánat, szereztem 3 telefonszámot, 5 jó embert megismertem, élővé vált egy valami név egy átiraton, és jé, maga az, és hú, mi már 1000 éve együtt dolgozunk, és még fogunk is. Hát, hogy kapcsolatok születnek, szemléletek formálódgatnak, ráhatások képében nagyon jó hangulat is van, mind a mellett, hogy tényleg komoly párbeszéd zajlik.
0: Ez egy hatalmas tudásbank, ez alapján, a 12 év alapján, ez valahogy gyűjtik és kiadják is, vagy rendelkezésre?
1: Igen, köszönöm, ez a nagyon érzékeny pontom és büszkeségem is. A 7. Polisz Café könyv van megjelenőben, sőt azt mondom, hogy már a 8. együtt kicsit tolódik, húzódik, nem olyan könnyű erre kiadót vagy támogatást szerezni. Sok esetben valamilyen bűnmegelőzési pályázatból, vagy akár magán támogatóktól kapok erre egy kis segítséget, vagy a saját magam hóbortja. És ezt nagyon szomorúan is mondom egyben. Viszont a jó hír az, hogy ezek hozzáférhetők az interneten, nem kereskedelmi forgalomban, tehát ez nem egy for-profit vállalkozás, ezt nagyon fontos mondanom, hogy ezen senki nem kereskedik, és senki nem gazdagszik. Ez a szervezők szívjósága a munkaidejük részeiben egy természetesen, de hát olyan közügyet szolgálnak, ami tényleg áldozatokat is követel. Na és ezekben a kiadványokban van egy módszertani kézikönyv, ez 2021-es, ezek ilyen kicsike A5-ös, itt megnézhetik az asztalon is, akit érdekel, mert mindig kirakom. Tehát van egy módszertani kézikönyv, blokkönyvek, most jön ki az 5., ha jól számolom, ami azt jelenti, hogy minden egyes kafé, ami történt a 242-kel együtt, az én tollamból, vagy a helyi szervezők vagy moderátorok tollából egy élménybeszámoló, egy szakmai élménybeszámoló képében megjelenik a policecafé.hu honlapomon. Ez egy elég nagy munka. Napra készen, tényleg frissülve, képekkel, dokumentációval, mindennel, módszertani leírással, közreműködők nevének feltüntetésével. Tehát én tulajdonképpen viszem a hírüket. És én, ahogy jövök, megyek, viszem az információt is, tehát, hogy én tényleg most is emlegettem itt a itteni volt főkapitányt, hogy Zalában van, és akkor az ottani tapasztalatot hozom ide, és Keresztbekasba. A tudásbankot nem csak egy teremre értjük tehát, hanem ez az egész mozgalom, ez tulajdonképpen egy nagy információ áramlás és motiválás is. Na, és akkor van a, tehát, hogy vannak a blokkönyvek, és van egy olyan kiadvány, az már létező, ami a, hát ezt ezer évig tudnám mesélni, ami a Polis Caféból fejlesztett úgynevezett kutatói rendőrkávéház. Én magam ugye egyetemi docensként, hát bizonyos publikációs és kutatási kényszer alatt is nyögök, ami nem egyáltalán nem nyögés, mert nagyon szeretek írni, meg kutatni is, de hogy vajon ez a módszer, ez a párbeszéd alapú, nagyobb létszámot érintő eszmecsere, ez használható-e bizonyos kérdések megválaszolására, tudományos kérdések megválaszolása egyetlen felvetésére. És az a tapasztalat, hogy igen, 22-ben adtunk egy könyvet, ami ezt elméletileg körüljárja, és egy országos bűnmegelőzési tárgyú kutatásban bizonyítani kívánja, hogy ez valid, és azóta néhány doktorandus sikerült már megfertőznöm ezzel a vágyal, hogy kutassanak így. Szóval, hogy van egy ilyen is születőben. És akkor a, ami megjelenő félben van, az a, az, az ötödik blokkönyv, illetve egy kifejezetten a Roma Polis Caféról szóló monográfia, ha tetszik, egy folyamatleírás, hogy honnan indult, mi ez, mi végre, mik történtek, tehát dokumentáció, és egy országos kutatás a 2023-as összes Roma Polis Caféból, amit rendeztek, az egy elég nagy korpuszon végzett kérdőjéves vizsgálat.
0: Hamarosan zenélünk, és lesz még egy részlet a beszélgetésből, de előbb még egyszer a három mai kérdésünk azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének még velünk játszani. Milyen nemzetiségű volt Gustav Klimt festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője, francia, német, osztrák vagy olasz? Melyik vármegyében van, vagy hamarosan megyében van? Tiszavasvári település, Borsodabó-Özemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Békés, illetve mikor lesz legközelebb teli hold, július 15-én, 19-én, 23-án vagy 29-én. Számunk tehát 36-os körzet 510-610, két könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között. Zene, és folytatjuk tehát ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Molnár Katalinnal, a Közszolgálati Egyetem docensével, a Polisz Café módszer kidolgozójával. Még azzal kapcsolatban beszélgessünk, hogy akár a helyi, de az országos döntéshozóknak is hasznos információkat rejthetnek ezek a könyvek és ezek a találkozások. Van erre példa, vagy történt már olyan, hogy törvénymódosítás történt mondjuk egy-egy ilyen brainstorming után?
1: Ja, mert a törvénymódosításhoz nem ez kell. Azt gondolom, hogy kritikusan fogalmazva nem a terepmunka és a gyakorlat és a kutatásokból származó adatok mentén módosulnak törvények sajnos, de ezt tovább nem kommentálnám. Tehát ilyen jellegű célja vagy illúziója az embernek nincsen. Azt mondhatom viszont, hogy országos szintű döntés, döntés vagy beavatkozás a folyamatban, az igenis történt, például 23-ban. De helyi szintű, főkapitánysági szintű, tehát az, hogy egy főkapitányság rendez egy ilyen Roma Police Cafét, az a helyi főkapitánynak a jóváhagyását élvezi. Eljön ide a rendészeti igazgató, és boldogan is azt gondolom nagyon egyetértően és támogatóan megnyitja, itt ül még mindig, úgy van. Hogy helyi döntéshozók nagyon is kellenek, és vezetők, akik hagyják, hogy eljöjjenek a rendőreik egy ilyenre, akik biztatják őket, akik elengedik őket, akik támogatást, eszközöket biztosítanak, tehát hogy ezek szerintem a szervezeten belül is nagyon jó folyamatokat indítanak el. A könyvekben nagyon szeretném, és az egész szellememből sugárzik az átláthatóság. Ez egy nyílt módszer. Na nem úgy, hogy az utcáról bejön valaki és hallgatózik, hanem azoknak a számára nyílt, akik itt vannak. Tehát itt nincsenek tabuk, itt nincsenek indiszkrét információk, itt nincsenek beavatkozások emberi sorsokba. Picit más szintről látnak rá a problémákra, és azon dolgoznak, hogy együtt megoldják őket. Tehát semmi titok nincs. Az egész mozgalomban a szervezés átlátható, a témák nyilvánosak. Mondom, én magam rengeteget írok róla. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk semmit elrejteni a könyvekben, csak hogy visszautaljak erre a szóra. Aki ezt kinyitja, és értően elolvassa, és kíváncsian fordul hozzá, ez rengeteg tudást, és rengeteg tapasztalatot szerezhet. Például, hogyha akar egy ilyet szervezni, akkor merre induljon. Nincs neki, hogyan mondjam, elég jó PR-ja. Valahogy nem érzékeny erre a közélet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Minden, ami nagyot szól, meg botrány, meg dráma, meg negatívum, az azonnal. Rengeteg apró, jó folyamat zajlik ebben az országban. Nagyon klassz dolgokat csinál a rendőrség. Az egész bűnmegelőzési tevékenységéje 30-valahány éve. Méltatlanul nem kerül rá figyelem. És hogy ez az én szomorúságom, hogy miért nem ez a hír, hogy emberek összejönnek, és kultúráltan beszélgetnek, és másnap hazamennek, és fölhívják egymást, és megoldanak egy közlekedési csomópontban egy baleset gócnál, egy helyzetet. És addig miért nem? Hát mert nem beszélünk egymással, mert mindenki a saját dolgát örül, ha megcsinálja, és nem jön rá, hogy én is megcsinálom, ugyanazt csináljuk, fogjunk már össze, mind a kettőnknek fele annyi munka, és az eredmény mégis megszűnik. Szóval, hogy tanárként én ezen teljesen csodálkozom, hogy ezt tényleg tanítani kell, és tanítani kell. Újra kell tanítani, mindig újra és újra. Szóval, hogy ez lehetne a hatása. És nagyon örülök, amikor erről bármilyen sajtóhírt ad, hozzáteszem, ha kíváncsian, valódi kíváncsisággal és értőn az ügyhöz, a célhoz hozzájárulva. És nem az lenne a szalagcím, hogy na, most miért kell Roma Police Caféket tartani? Azért, mert a rendőrségnek és romáknak fontos, hogy jól legyen a kapcsolatuk. Tessenek más célcsoportokkal is. Egyébként tartanak gyerekeknek, kamaszoknak, kábítószerügyben, közlekedési ügyekben, áldozatsegítőknek, szakembereknek, pedagógusoknak. Elképesztően sokféle a tematika. Nem ennek van hírértéke. De hát ha egyszer csak ennek is lesz.
0: Mindenhol más problémák vannak, másfajta témák illenek, de ha általánosságban kérdezem, akkor mik a legfontosabb problémák, amik felmerülnek, és akár megoldási javaslatok is országos szinten egy-egy Roma Police Café?
1: Ugyanaz, ami most itt a négy. Honnan erednek a problémák? Tehát mindig csak azt látjuk, hogy probléma van, de nem vizsgáljuk meg, hogy az miből keletkezett. Abban mi az én szerepem, hogy az létrejött? A passzivitásom például, az oda nem figyelésem, a nem tudom, a szakértelmem hiánya, a szándékom hiánya. Tehát okokat kutatunk. Család, elsődleges, másodlagos szocializációs szinterek, oktatás, szociális helyzet, foglalkoztatás. Ez egy külön asztal téma. Hogy vajon valóban annyi különbség van a romák és nem romák között, mint amennyit fölfújunk, vagy valahol mindegyik ugyanazt akarna megélni, szeretni, tartozni a családhoz, dolgozni, és így tovább. Ezeket keressük, a kapcsolódásokat, tehát ez az egyik téma. Innen indul minden. A másik, hogy milyen közbiztonsági problémák vannak. Ezt olyan rendőrök szeretik így hívni, én szeretem úgy hívni, milyen biztonsági deficitek vannak. Szerintem ez egy finomabb megfogalmazás, és nem csak az a közbiztonság, hogy az utcán ott a zsebtolvaj ellopja a plázába, a zsebemből vagy a táskámból. Ez egy közbiztonsági probléma, de nem ez a legnagyobb, és nem csak az ilyen típus, nem az erőszakos bűncselekmények. Van-e világítás, tisztek-e a terek, átláthatóak-e, milyenek az emberi viszonyok, bíznak-e egymásban? Ez mind. Most erről lehet beszélgetni. És hogy ez hogy érinti a romákat? Áldozati oldalon, elkövetői oldalon. Ez úgy jelenti, hogy kriminológia. Komoly tudomány. Itt nem tudományt művelünk, de helyi viszonyokra lebontva, a település szinten, vagy most éppen megyei szinten, arról beszélgetnek, hogy éppen Borsodban most, itt, ma, ilyen, ebben az évben, ebben a hónapban, mik a sláger kihívások. Aztán izgalmas a két fél kapcsolata, ugye a vendéglátók, szervezők és a vendégeké, cigányok és rendőrök. Hogy viszonyulnak egymáshoz? Ebben nagyon sok változás volt szerintem az elmúlt, mondjuk csak vegyük a rendszerváltást. Az egyik üdítő színfoltja ennek, és szerintem nagy segítője a Párbeszédnek a roma származású rendőrök megjelenése, szaporodása, és tárt karokkal várjuk a roma rendőröket. Számos ilyen tanítványom van. Nagyon jót tesznek a közösségekkel való kapcsolattartásnak, és hát elkötelezett remek szakemberek vannak köztük, szóval ez a harmadik téma. És a negyedik meg az, hogy mit gondolnak a beszélgető partnerek a rendőrségről. Hadd tartson már tükröt a rendőrség saját magának. Ugye dolgozunk, de nem tudjuk, hogy mi a hatása, mi az eredménye, mit gondolnak rólunk, mert mindig egyszerűbb csak egymásra mutogatni, és előítéletekkel állni egymáshoz, de amikor megjelenik a rendőr arca egy ilyen fórumon, és akkor lesz neki kis története, lesz egy érzése, hát láttad, ahogy bemutatkoztak a témagazdák, már mindenki figyeli, és nem is egyenruhában vannak egyébként sok helyen, sok poliszkaféban nem egyenruhában vannak a rendőrök. Szóval ő is ember arca van, és itt ül köztünk, és lehet vele beszélgetni, nem hivatalos minőségében és távolságtartóan. Tehát ez a négy téma. És mondom, a roma poliszkafékban úgy 95%-ban mindig ez. Esetleg még ami beszokott jönni, és hogy csak egy picit kinyissam a kört, ne csak a roma poliszkafékről beszéljünk, ami most újonnan bejön, és hát sajnos terjedő és növekvő probléma, az a kábítószer. Inkább úgy van, nem egy függőségek, mert azért van más is, de mondjuk a kábítószer. És ott a sok roma poliszkaféban összevonták a rendezők ezzel a témával is, a megelőzésnek ezzel az ágával, ez az egyik. Másik hasonló sláger téma az a kiberbűnözés, hogy az online bűnelkövetés, és sok kafé, nem sok, néhány kaféban meg ez is egy külön asztal téma. Például, hogyha fiatalok a célcsoport, akkor az online beszéljek, vagy a kábítószer veszélyei. Szóval, hogy ezekkel még így ki tud egészülni.
0: Mikor lesz a következő fél év múlva körülbelül itt Borsodban?
1: Ezt nem tudom. Most egyet tudok, de az nem roma poliszkafé lesz. Azt hiszem, nem roma lesz az Szegeden, ahova meghívtak, de nem tudom, ez mindig rejtély, illetve hát ahova hívnak, azt tudom, de mondom, szerencsére már nem kell mindenhova mennem, miközben boldogan megyek, csak nyilván a kapacitásom sem, meg hát egyre kevésbé van már szükség a külső támogatásomra. Megbiztatom őket, fölhívnak, tanácsot adok, konzultálunk, örülök, hogyha hírét adják képes lapokon, de hogy megy magától, szóval most nem tudom a következőt, meg kell kérdezni a helyieket, lehet, hogy ősszel.
0: Hol lehet még többet megtudni a témáról?
1: Hát a policecafe.hu oldalon ott aztán minden, de egyébként remélem, hogy egyre többet a sajtóban, és mondjuk a közösségi oldalakon, ott a minden vármegyei rendőrfőkapitányságnak van egy oldala, az adott vármegyei rendőrség címen, és akkor ott mindig hírt adnak az aktuális rendezvényekről.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok ez a kezdeményezést.
1: Köszönöm szépen!
0: Most zenélünk, közben sorsolás, és kiderül, hogy ki a mai két nyertesünk. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Megtörtént a sorsolás, és hamarosan elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de előbb a megfejtésekről. Gustav Klimt, festőművész, a szecesszió stílus egyik legismertebb képviselője, osztrák nemzetiségű volt, tiszavasvári település, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében található a tiszavasvári járás központja. Legközelebb Teli Holt pedig július 29-én lesz. Ezek voltak a megfejtések, a mai nyerteseink pedig Huszár Rita Gyöngyösről és Bertalanné Bodri Anikó előszállásról. Gratulálok a nyerteseknek, forgassák egészséggel a könyvet. Ezzel játékidőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak és velünk játszottak. Holnap is hívjanak minket, holnap is velem játszhatnak majd. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István technikus kollégámnak, a stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzom, és további tartalmas napot kívánok, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége, ami hazánk nem elvoksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az alaptörvénymódosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírása, annak tartalmát nem vizsgálhatja, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt Csúlyog Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. Az államfő ezt méltatlannak tartotta és visszautasította. A Velencei Bizottság Súlyog Tamás alkotmányossági aggályokra válaszkérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke úton a futballvilágbajnokságra közösségi oldalán azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter azt közölte, a módosítással befejezték az Orbán rendszer közjogi átalakítását. Az alaptörvény mostani módosítása átmeneti, ősztől kezdődik az új magyar alkotmány kidolgozása, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter ismertetése szerint olyan alkotmányt alkotnak, amelynek kialakításában minden magyar részt vehet, és azt majd minden magyar a magáinak érezheti. A kőolajtermék előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslatról dönt mai ülésén az országgyűlés, amely elkezdi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Szintén sürgős tárgyalásban vitatja meg a parlament a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítását. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. Amint egy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indulásán. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan induló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. A külügyminiszter közölte, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szembeni szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Még nincs megállapodás az Oroszország elleni újabb uniós szankciós csomagról, közölt az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas ugyanakkor bízik abban, hogy a külügyminiszterek tanácskozásán megszületik az egyesség. A tervek szerint további 250 személyt és szervezetet vennének fel a szankciós listára. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-2029-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég, de fátyol és gomoly felhők képződnek, így aztán délután este záporok, esetleg zivatarok is előfordulhatnak majd. A szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a Jász-Nagykun-Szolnok megyei nagykörűbe látogatunk, és onnan elindulunk, hogy bejárjuk a Kárpát-medencét Horváth Ferenc nyugalmazott építőmérnökkel, aki már több mint fél évszázada járja és fotózza Magyarország a történelmi és csonkahazánk lakott és lakatlan tájait, történelmi helyeit és élményeit igyekszik mindenkivel megosztani a világháló segítségével két önállóan szerkesztett honlapján. Most Horváth Ferencet hallják.
6: Nagy Magyarország minden táját kutatjuk, járjuk a feleségemmel már vagy 50 éve. Fényképezem, történészkedem, régészkedem, nyelvészkedem, őseink eredetét kutatom. Ami a magyarságnak a történelmével kapcsolatos, az minden érdekel, és azzal minden foglalkozom, de hobbi szinten. Van egy építőmérnöki foglalkozásom, és amellett csináltam ezeket még.
5: 50 évvel ezelőtt hogy kattant be ez a dolog?
6: Az én őseim felvidéken éltek. Nagyapám, akivel laktam a tanyán, ahol születtem, ő például az első világháborúban katonatiszt volt Doberdónál, és mikor hazakerült, gyakorlatilag ők hirtelen egy mesterségesen kreált államba, Csehszlovákiába kerültek. Utána ugye az első bécsi döntéssel visszakerültek, aztán 45-ben megint Csehszlovákia lett, 47-ben pedig az én szüleimet, nagyapámat, rokonaim nagy részét vagonokba rakták a tótok, és átküldték a határon, átlökték őket. Én már itt születtem Békés megyébe, de rengeteg rokonom ott él most is felvidéken.
5: Békés megyébe, de hát Jász-Nagykun-Szolnokban vagyunk.
6: Igen, mert a drága feleségemmel Budapesten ismerkedtünk össze. Ő is ott járt felsőfokú iskolába, én is ott jártam a Műszaki Egyetemre, és az ő szülei Csongrád megyeiek, az enyém Békés megyébe laktak, és akkor választani kellett, hogy majd hova megyünk. Kitaláltuk, hogy Szeged, Gyula vagy Szolnok. Szolnokon kaptam először ösztöndíjat, így Szolnokra kerültünk. És Szolnokról költöztünk a rendszerváltásnak nevezett fordulat után Nagykörűbe ki.
5: Mondta, hogy a nagyapjával egy tanyán. Hol volt ez a tanya?
6: Medgyes egyházán. Ezt onnan ismerik meg, általában azt mondják, hol van az, de ha mondom, hogy dinnye, akkor legtöbb embernek beugrik. Magyarországon a legjobb dinnye termő terület Medgyes egyháza. De a földi magyaróról is bejuthat, mert az országba egyedül ott érik be, és ott terem a földi magyaró.
5: És ahogy a nagyapjával élt a tanyán, vagy ismerte őt gyerekkorában, mesélt az öreg valamit erről az időszakról?
6: Hát ő akkor nem mesélt, mert én még 7 éves voltam, amikor meghalt. Aha. És ő erről nem mesélt, sőt, édesapám a II. Világháborúban 44-ben harcolt, ő is keveset mesélt, nem mesélt. Nem szeretett erről beszélni, mert például ott volt sebesült szállító vonaton, amikor Drezdát lebombázták a nyugatiak, egész éjjel a vonat alatt feküdt abba a lángoló városba. több millió ember zsúfolódott össze abba a városba, akkor mindenfelől menekültek, ott szálltak át, ott nem volt semmiféle katonai célpont, nyugodtak voltak, hogy ott nem bántja őket senki. És gyújtó bombákkal egész éjszaka amerikai vadászok és angol gyújtó bombák. Édesapám meg előtte megsebesült, és a németek vitték, sebesült szállító vonaton a front elől vitték, és éppen ott volt. Úgyhogy apránként hallgattam én ezeket a dolgokat meg.
5: Akkor még mindig nem tudom, hogy hogy támadt önben ez a vágy a Nagy Magyarország iránt.
6: Ugye rokonaim éltek a Felvidéken, a történelem mindig érdekelt, a Trianon az ott bújt, ha nem is beszéltek konkrétan róla, a Trianon az nekünk ott volt mindig hallgatólagosan, hiszen onnan Trianon miatt kerültek a szüleim, meg a rokonaim, nagymamám, nagyapám oda Békés megyébe a Felvidékről, hogy hogy szabdalták szét ezt az országot, elejtett szavakból, vagy mikor egymással beszéltek, azért ez gyerekként belénk ivódott, hogy történik, vagy például a nagybátyám 56-ban végharcolt az oroszokkal, harcoló alakulattal húzódott át Szent Gotthárdnál az oroszok elől. Nagybátyám végül Kanadába került a 56-os menekülés végén, és 60-as évek elején küldte a csomagokat például Kanadából, ugye ez is belénk jött, hogy miért, meg hogyan. Persze a csomagokért fizettük a nagy vámot, de a javát azt a vámosok azért azt kimazsolázták, nekünk már csak az alja jutott, de mindegy, ezek mind belén kivódtak, hogy Magyarország az nagy volt, és darabjaira hullott, és elvették tőlünk ezeket.
5: Emlékszik az első útjára a határon túli magyar területekre? Hova vezetett?
6: Legelőször még a rokonsághoz, Gútára. 1962 körül mentünk. Édes, hát olyan 9 éves lehettem, amikor Gútára végre ki lehetett menni, mert a baráti országokban 60-ig nem lehetett kimenni. Rokonok se láthatták egymást, csak a temetésre vagy esküvőre külön engedéllyel kaptak párnapos beutazási engedélyt. Ilyen baráti országok voltak ezek az elcsatolt részek, és akkor voltunk itt Gútán először, ott kézről kézre adtak az egykori rokonok, szüleim, barátai. Nagyszerű érzés volt, mintha hazamentünk volna. Bár édesanyám végig sírta az egész hetet, ugye, természetesen.
5: Ha 50 évvel ezelőtt kezdte látogatni ezeket a helyeket, ugye bár egy blokkon belül voltunk, de azért nem volt a határ olyan nagyon átjárható, szinte kalandos volt egyik másik országba kijutni, vagy bejutni.
6: Igen, hát például én először egyedül 69 vagy 70-ben voltam a Felvidéken egyedül, és akkor kaptam egy útlevelet, egy útlevélnek nevezett kis semmi papírt, ami 2 hétig volt érvényes, utána dobhattam a szemétbe, mert nem rendes útlevél volt, csak egy kis papírt adtak, mint rokonlátogatónak. Vagy például a feleségemnek rokonai voltak Délvidéken, és mikor beterveztük az első motoros túrát, Jugoszláviába se lehetett vízumot, vagy bejutazást kapni, csak úgy, hogy meghívó levelet írtak nekünk a feleségem rokonai. Hát a motoros túrákat 73-ba kezdtük például Erdélybe, akkor meg nem lehetett volna aludni csak szállodába, vagy hivatalos szálláshelyen. Se ismerősnél, se rokonnál tilos volt aludni, amit meg mi csináltunk, vadkempingezés, az végképp tilos volt, de megcsináltuk végig, vadkempingeztük egész Erdélyt, meg le a tengerpart, Bulgária. Volt, hogy elzavart a rendőr, de főszedtük a sátrat, 1 kilométerrel alább levertük, az jó.
5: Ez a mi oldalkocsis motorkerékpár?
6: Nem, ez egy 250-es MZ volt, a barátomé volt, készített rá 2 oldal, ilyen vas, fölcsukható nagy csomagtartót, amikre a hatalmas táskákat tettük, úgyhogy aki hátul ült, az könyökölt a táskákon. Ez a barátommal volt még akkor. Egy gimnáziumi osztálytársammal, akivel egy padba ültünk, ő vele jártuk be először a magyar várakat, azután az erdélyi várakat, meg lementünk a tengerpartra, meg végig a bulgár tengerpart, meg Várna, meg így sátrazva végig.
5: Akkor ez kalandos volt.
6: Igen.
5: De járult hozzá azért, ahogy látom, egy kis kultúrtörténet. Mondta, hogy 3 dolog érdekli igazán, vagy 3 dolgot kutat. Az épített örökségből a várakat, a templomokat és a kastélyokat. Melyik jött először?
6: A várak jöttek először ezzel a motoros túrával kapcsolatban is. A barátom is szerette a történelmet, én is. És például olyat csináltunk, hogy elmentünk Sátoralja, Húja és Árospatak a várhoz, és onnan egy hétig mentünk a motorral az északi középhegység várait, követve a dunántúli várakon át, Kőszegnél jutottunk ki egy hét múlva, ahol ért az este egy-egy vár mellett, Várrom mellett. Levertük a sátrat, és így mentünk vártól várig.
5: Ez még a határon belül.
6: Ez a határon belül.
5: De aztán kinyílt a világ.
6: Hát még ővele mentünk Erdélybe, később a feleségemmel összeházasodtunk, illetve, hát igen, összeházasodtunk, és aztán amikor autónk lett már, akkortól kezdve mindenhová szisztematikusan mentünk, akkor kibővült már a vára az összes árpádkori, középkori létesítménnyel, templomokkal. Hát meg akkor ugye már a mai friss dolgokat is, tehát kastélyokat, egyebeket is, hogy egy-egy várost, ha bemutat az ember, akkor legyen az is meg, de egy-egy árpádkori 11. századi templom maradványból, ha csak egy kő is maradt, azért képes voltam oda menni, odaállni a kőhöz, és megcsapott az az érzés, hogy itt vagyok 1000 évvel ezelőtt.
5: Maradjunk a vároknál. Ugye elkezdte bejárni, akkoriban még nem volt internet, hogy leülök, azt meg tudom, hogy hol van vár, mikor van nyitva.
6: Nem, hát ugye először is voltak turista térképek például, hogy azt kellett beszerezni az összes turista térképet, aztán a különböző ország térképeken is rajta voltak várak, vagy Székelyföld, vagy egyéb térképeken, de még akkor nem csak az oroszok csaltak a térképekkel, románok is például fölcserélték Lippát, meg a szemközti Solymos várát, például a föliratot, meg hasonlók, azért megvoltak ezek még akkor is. Meg ne tudja az ellenség, ugye az amerikaiak jobban tudták azok, mint ők, hogy hol mi van, de mindegy. Úgyhogy meg kellett cserkészni ezeket, igen, kutatni kellett keményen.
5: Mondjuk több kategória van vár tekintetében, vár és vár között van különbség, valami rom, valami pedig még működhetne várként is.
6: A mi kis hazánkban, Csonka Magyarországon gyakorlatilag épp vár szinte nem maradt. A közepén ugye a török volt, a keleti részen hol a török, hol az erdélyi fejedelemhez tartozott, de például a középső részen hárman is szedték az adót, úgyhogy a mai napig Bács-Kiskun megyébe annyira el tudják dugni adó elől az összes dolgokat, mert megszokták, hogy őket adóztatja az osztrák császár, a török, meg még az erdélyi fejedelem is, úgyhogy mindent el kell sarcolni. Csak ahová a török nem jutott el, északon, tehát felvidéken maradtak viszonylag épségbe váraink, de ott is csalóka, mert például Bajmósz mindenki nézi, azt hiszi, hogy hát ez épségben maradt, nem, kérem szépen, a 19. század végén felújították, vagy Erdélyből nagyon szeretik, ugye szép, gyönyörű vár, Vajdahunyadvár, nem volt ilyen szép és egységes, 19. század végén szintén pesti építészek tervezték át és újították fel, az a gyönyörű reneszánsz lépcső az udvarba például nem volt meg, azt csak egyszerűen bele tették később. Ma is dúl a vita a várbarátok között, hogy mennyire szabad egy várat felújítani. Én azon az állásponton vagyok, hogy Isten őriz, hogy visszaépítsük a várakat, mert nem tudjuk, hogy néztek ki.
5: De meg meghagyjuk romnak, akkor az rom marad, és még inkább rom lesz.
6: Így van, úgyhogy a kettő között van egy áthidaló megoldás, hogy amit úgy tudunk jobban, egy-egy bástya vagy valami, azt húzzuk fel úgy, hogy tető is legyen, meg múzeum is legyen. A többinél a falakat erősítsük föl, ha tudunk rá tenni, tegyünk rá, esetleg egy kicsit más színnel jelölve, vagy valami, hogy ez ráépítés, és álljanak fedél nélkül a falak úgy, ahogy vannak, csak meg kell őrizni. Tehát statikailag meg kell erősíteni ezeket. Igen, hát amikor először elkezdtük ezeket a túrákat, például Holókővára is gyakorlatilag egy halomkő volt, meg Füzérvára, meg ilyenek. Hát egy kupac kő volt gyakorlatilag, és ugye milyen szépen fölépítették mind a kettőt ma már, de a vita az folyik, hogy mennyire korhű, aztán a következő lépés az, hogy melyik kor. Máshogy nézett ki a 13. században, a 14-ben, a 15-ben, a 16-ben, a 17-ben, most mit építünk vissza? Többnyire a török időkből vannak rajzok, amiket általában osztrák mérnökök rajzoltak, vagy valami, és azokból lehetna úgy, ahogy. De például olyan kicsi várat, mint a Gyimesbüki, ami nem is volt, hát abban volt olyan 100 év is, amikor mindössze 2 székely őr volt benne, olyan kicsi vár, 2 torony a végén gyakorlatilag. Na, azt például vissza lehet építeni, mert most, ha nem pont úgy nézett ki az ablak, egy picivel kisebb vagy nagyobb, azért az nem olyan veszélyes dolog.
5: Hegyes nem volt már?
6: Voltam, igen.
5: Csak azért, mert az olyan pici, hogy sokan nem is tudják, hogy létezik. Igen. Akkor nem lehet kifogni önen vár tekintetében, mindegyiknél volt?
6: Nem, olyan ember nincs. Nem hiszem, hogy bárki is meg tudna nézni. Én szerintem vagy 8000 várról van a Kárpát-medencében, legalább.
5: Emeljünk ki vidékenként egyet, honnan induljunk?
6: Én még előtte mondanék egy olyat, hogy nekem hobbim lett a földvár is, ugyanis Árpád apánk mikor bejött, meg előtte a 19. század végén, illetve a 10. század végén és a 11. század elején létesültek ezek a földvárak, amikből a megyerendszer létrejött, a ispáni földvárak. Tehát minden földvárból lett gyakorlat, nem csak földvár, mert a Dunántúlon kővárak, Sopron meg stb. Bár ott is földvárat húztak mellé egyébként. De például Zemplén, Bihar, Békés, ezek mindegy egy földvár köré szerveződtek. Földvár volt az ispáni vár, ebből lett a megyés ispán, és ebből lett a mai vármegye rendszer. És ezek közül, a földvárak közül jó néhány áll, például a Kolozs-Monostori, ami Kolozsvár elődje volt. A Kolozs-Monostori a mellette lévő 10 emeletes házaknak úgy a 7. emeleti szintjéig érnek még ma is a földvárnak a sáncai. Úgyhogy ezeket is szívesen keresem föl gyakorlatilag.
5: Akkor emeljünk ki egyet-egyet, egy-egy történelmi határon túli vidékből, illetve az anyaországból. Honnan induljunk?
6: Nyilvánvaló, hogy Visegrádról indulnék, mint az ország első központja gyakorlatilag, hiszen Visegrádon már Szent István apja Géza fejedelem a római erődítményből tehát belakta gyakorlatilag, mint központot, és utána később IV. Béla a felesége vagyonából a tatárjárás után építette fönt a mai visegrádi várat, és ugye ez az ország központja volt több száz éven keresztül. Mellette Esztergommal, ami ott van közel szintén, ami gyakorlatilag az egyházi központ volt, ma is az esztergomi érsek a legmagasabb titulus.
5: Horvátország?
6: Hát Horvátországban őszintén szólva nem tudom, hogy melyik. Hát a mai Horvátországban inkább azt mondanám, Dalmácia, akkor nekem Raguza tetszett nagyon. Dubrovniknak hívják, de ugye magyarul az Raguza. De az egész dalmát tengerpartnak egy nagy érdekessége volt, hogy a legtöbb dalmáciai város, az általában magyar királyok jöttek, felszabadították ezeket a városokat a velencei uralom alól, mindenféle jogokat adtak nekik. Aztán a Dózse flottája, ha jött vissza keletről vagy nyugatról 2-3 év múlva, akkor sorba visszafoglalta őket, akkor megint lement a magyar király, például Szent László királyunk is, mikor elkergette a kunokat, onnan Dalmáciából vágtatott vissza, amikor meghallotta, hogy Bihart ostromolják a kunok, illetve hát az úzok, ogúzok, besenyők, még akkor ilyen vegyes keleti csapatok, és utolérte őket Erdélybe, és szétverte őket, de onnan jött Dalmáciából.
5: Délvidék?
6: Természetesen Nándorfehérvár. Ugye hát azt hiszem, hogy Nándorfehérvárról túl sokat nem kell mondani, azt mindenki tudja, hogy mi volt a nándorfehérvári ütközet. Ma is csodálatosan állnak a bástyák, természetesen nem az akkori vár, hanem még utána komoly erődítéseken esett át, de mégsem alakult át csillag erőddé, mint a komáromi vagy az aradi, tehát még mindig őrzi azt a középkori hangulatot, de azért az Alduna mellett van még több egészen Leszendrőig.
5: Erdély?
6: Erdélybe. Talán Vajdahunyad azért, mert gyönyörűen rendben van. Téve felújították még a magyar időkben a 19. század végén. Jól néz ki, nem tudták a románok tönkretenni, illetve már uniós pénzből egy kis felújítást is csináltak rajta. Persze a múzeumokba nem szabad bemenni, ahogy átmegy az ember a trianoni határokon, mert a múzeum az, például a Felvidéken nincs egy magyar szó se.
5: Jó, egy történelemhamisítás, ami ott
6: így
5: folyik?
6: Így van, hatalmas történelemhamisítás folyik végig, a románoknál is múzeumban nem szabad bemenni. Ja, még egy mondjuk azért, ha már Erdélyről van szó, Törcsvár, ez egy híres és gyönyörű rablóvárnak kinéző vár, amihez elviszik a turistákat, és a vámpír várának mondják, a
5: Dracula
6: várnak emlegetik, és ezt adják el mindenkinek. Hát nem, kérem szépen, Dracula soha nem volt Törcsvárnak semmiféle ura, vagy akármi. Mindössze 2 éjszakát töltött a várba, amikor bilincsbe verve vitték börtönbe, útközben megszállott, és ennyi volt.
5: Kárpátalja?
6: Kárpátalján? Hát Munkács, ugye az a szívünk csücske, amit Zrínyi Ilona 2 évig védett a Habsburg seregek ellen. Gyönyörű vár, visszaszállt a turulmadár is egy 10 évvel ezelőtt, és most pár héttel ezelőtt pedig levágták az ukrán oligarha, az egyik a Bedekő, vagy mi nem jut eszembe a neve, ott próbál magyar ellenességgel szavazatokat szerezni, de attól függetlenül még élnek ott magyarok, én is nap mint nap beszélek egy munkácsi barátommal például, és hát az a szívünk csücske az a vár szerintem a magyaroknak.
5: Zárul a kör. Felvidék?
6: Hát Felvidék, ugye csak Pozsony mégis, mert ugye fővárosunk volt egy időszakban. Sok vár van, tehát Késmártól kezdve nagyszerű, csodálatos várak ott maradtak fönt a váraink legjobban, mert a török nem ért el odáig, tehát gyakorlatilag nem pusztította a háború, vagy Árva vára, szenzációs, fölmegy az ember a magasba, több száz méter magas az Árva folyótól föl a szikla, meg még a várba is jó sok emeletet fölfele lehet menni, de azért mégiscsak Pozsony az Magyarország fővárosa volt, amikor ugye Budán a török lakott, akkor Pozsonyban volt az országgyűlés, és sokáig évszázadokon, vagy több mint 100 éven keresztül Pozsony volt a mi fővárosunk.
5: Őrvidék, a mai Ausztria, Burgenland.
6: Frakno talán. Az egy gyönyörű, jó állapotú vár, szintén megúszta a háborúsdit. Igazából, ha el is jutott a török odáig, nem tett kárt benne gyakorlatilag, és a magyar grófi család gyakorlatilag a mai napig a tulajdonosa neki, illetve talán eladták. Mindegy, magántulajdonban van, és olyan múzeuma van, hogy tulajdonképpen két múzeum, kétszer kell jegyet venni. Az egyikben mindenféle egyházi kincsek, anyagi kincsek, stb. Könyvek, mi egymás, míg a másikban például a fegyverek mai napig látható egy teljes, mint ahogy nekünk volt a katonaságnál a géppisztoly egy fegyvertárba, ott áll egymás mellett, mit tudom én, 150 páncél, teljes páncélzal,

0: barokkot azt hát fényképezem, de annyira nem díjazom ezt a túlcsicsás osztrák Habsburg barokkosítást, amivel szinte egyenruhásították a templomainkat itt az Alföldön, de hát nyilván azért azokat is fényképezem. Székelyföldön, meg Erdélyben pedig a mai magyarság megtartó ereje a templomok tulajdonképpen. Tudom, hogy ez katolikus rádió, de hadd emeljem ki, hogy van egy vallás, az unitárius vallás, ami csak magyar vallás, tehát nem Rómában van a központja, vagy nem itt, vagy nem ott, hanem Déván halt meg az alapító, de Gyulafehérváron van azt hiszem a központja, és ez egy csak magyar vallás, semmilyen más országban soha sehol, ezt magyarok alapították, az unitárius vallás, Dávid Ferenc, bár aztán elterjedt, tehát most van Lengyelországban és Amerikában is van. A másik pedig a református egyház nagyon erős Erdélybe. Talán azért is, mert nekik nem parancsolnak Rómából, meg innen-onnan, hanem ők is magyarok is. Elválik a többi református az evangélikustól, meg tehát a németek vagy a tótok reformációjától elválik a magyar református egyház. Úgyhogy nekem elsősorban unitárius lelkész, meg református lelkész barátaim vannak.
1: Barátokat említett, hogy szerez az ember barátokat? Ki megy, gondolom, nem ismer abban a városban vagy faluban senkit, amikor bemegy, és amikor kijön motorral vagy autóval, akkor már van néhány barátja.
0: Igen, ez körülbelül így működik, természetesen a magyar lakta területekről van szó nyilvánvalóan, főleg Székelyföldről. Igen, ott az ember családoknál lakik, mert ugye magyar szállást keresünk, együtt teszünk, együtt iszunk, beszélgetünk, meg elmegyünk ide-oda például templomot nézni, vagy valami, és akkor így jönnek, de van egy különleges módja is a barát idézőjelbe vett szerzésnek. Nekem elég gyakran előfordult, hogy az elcsatolt részekről kaptam e-mailt, hogy Horváth úr, szép-szép a honlapja, de miért nincs rajta Péder? Miért nincs rajta a Nyárád mente? Hó, hát mondom, megyek. Azóta is örök életű Péderi barátom van. Azóta is örök életű Nyárád menti barátom van. Mentem, és például Nyárád mentén 3 napig, reggeltől estig együtt jártuk be a Nyárád mentét.
1: Maga ilyen híres?
0: Hát a honlapjaimat őszintén szólva, amik most már nem annyira, mert Facebook meg egyebek ki vannak, de egy 4-5 évvel ezelőtt évente olyan 300 000-350 000 látogató kereste föl egy-egy év alatt a honlapjaimat.
1: Ön építőmérnök, ugye?
0: Igen.
1: Hát azért, mint építőmérnök, egészen más szemmel is nézi a templomokat, a várokat, a kastélyokat?
0: Igen, természetesen van benne ez is, bár én mély építő vagyok, de mondjuk terveztem házakat is. Például Moldvába is terveztem iskolát a csángó magyaroknak, meg Székelyföldre egy templomot is terveztem, imaházat is terveztem, amit elvitt a Nyikó Árvíz Kiskadácsra, egy kicsi imaházat, unitáriust. Igen, más szemmel nézem, és nem akarom megbántani székely barátaimat, de például a székelyföldi várak, templomok, falai, itt ott gírbe-görbék, míg egy kicsit arra emelve az ember Szászföldön olyan egyenesek, mint a csoda, de azért nekem mégis kedvesebbek a székelyföldiek.
1: Maradjunk még a templomoknál. Van egy nagy kedvenc?
0: Hát nekem a kor miatt, tehát a legrégebbiek, amik fönnmaradtak, például a Tarna Szent Mária,
1: ez Heves megye.
0: Igen, az egyetlen ma is működő 1000 éves templomunk gyakorlatilag, amiben ma is ugyanúgy miséznek. Vagy ott van nem messze tőle a Feldebrői altemplom. Az megint csak egy különleges templom, mert ugye eredetileg a bizánci rítusúra volt építve, tehát a kereszt alakú volt a hajó, amit aztán átalakítottak, és történelmileg ugye köthető Abához is, a basárhoz is, tehát valószínű, hogy ott a kabarok, a kazároktól elszakadt kabartörzsnek a vezető rétege hozta létre ezt a templomot is, szintén úgy 1000 évvel ezelőtt körülbelül.
1: Térjünk rá a kastélyokra, gondolom ez már adta magát.
0: Igen, hát a kastélyok azok nyilván csak a török idők utánról maradtak fent, illetve a korábbiak azok várkastélyok, az még ugye a várakhoz hozzátartozik, tehát a várak közé bevettük mindig a várkastélyokat is, de a simán csak kastélyoknak épült kastélyok azok gyakorlatilag a török idők után és már barokk stílusban épültek. Ezek nyilván nevezetesek, legfőképpen az a nagy előnyük, hogy számos kastély be van rendezve, tehát rengeteg bútor, egyéb látnivaló van bennük, amiből több száz évre visszamenőleg az ember képet nyerhet, hogy éltek a főúri családok régen. Ezek ugye ott van a

0: Gödöllői, a Keszthelyi, a Dunántúlon, az Eszterházi, Fertődi kastély, stb. Ezeket szerintem amúgy mindenki ismeri, hát ezeket meg kell nézni mindenkinek nyilvánvalóan.
1: Gondolom azért volt egy pár élményben, vagy akár kalandban is része így az ország világjárás során.
0: Hát rengeteg ilyen volt, szóval az nagyon sok kaland volt. Például egy érdekes volt, amikor a román tengerparton a strandon fölvertük a sátrat a barátommal, leállítottuk a motort, mindjárt fogtunk egy-két sört, és ott a fürdőzők között a sátrunk mellett söröztünk, és jött egy karszalagos román, elkezdett magyarázni oláhul, hogy menjünk innen. Hát mi persze, nem értünk mi téged, menj innen, hozz egy rendőrt, ha akarsz valamit. Két perc múlva ott volt egy rendőrrel, úgyhogy csak tudott magyarul. Az öreg főtörzs megjálaszta, hogy mennyi a bírság, amit nekünk fizetni kell, mi egymást. Mutatta, hogy fönt van a kemping a hegytetőn, menjünk oda. Mutattuk, hogy itt sörözünk, nem mehetünk sehová, mert ittasak vagyunk. És a jovális öreg rendőr belenyugodott, hogy jó van, akkor majd most hagyjuk abba az ivást, és este felszedjük a sátrat, és elmegyünk. Egyébként magyar tolmácsot is szereztek. Hát aztán este felszedtük a sátrat, egy kilométerrel arra mentünk, aztán ennyi.
1: És újabb kalandok feleségével?
0: Például Marosvécsi kastélyban voltunk, hát ez 2000 után volt, de a történet az régebbi sokkal. A Marosvécsi kastélyban a kemény bárónak az unokája Géza, ő van ott, és a szomszéd két faluval arrább az Augusta kastélyban ad ki szobákat, nagy kemény Géza, és egyrészt elmesélte azt a szomorú tényt, hogy az ő szüleit az, a szekú úgy végezte ki, hogy egy halálos balesetet okoztak, amivel a szülei meghaltak az autóba. De a legaranyosabb az volt, hogy ugye 90-ben volt a rendszerváltás, gyakorlatilag hát 91-90 inkább, és ő meg 89-ben átszökött a határon, a feleségével átszöktek, és tulajdonképpen volt papírjuk, de úgy jöttek, hogy végleg, és a keletibe, hogy leszállt, átment az utca túloldalára, és bement egy hentesboltba, és csak bámult, hogy egész életében nem látott Romániában ennyi húst, meg kolbászt, mint itt egy boltban.
1: Ő nem csak a honfoglaláskori jelenlegi Magyarországgal foglalkozik, vagy az egykorival, hanem jóval visszább megy a történelemben, meddig lehet.
0: Tulajdonképpen én magyar szempontból nézem, és ilyen szempontból sokat vitatkoznak, ez egy nagyon érdekes dolog, 200 évvel lőnek egymásra az ugorpártiak és a törökpártiak. Holott már ezelőtt 100 évvel is volt olyan tudós, aki nagyon egyszerűen mondva azt mondta, hogy török apáink elvették ugor anyáinkat. Mind a kettő igaz, kérem szépen. A szókincsünk, az alapszavaink úgy 300 szóig az abszolút ugor. Finnugor, de a finnt azt le lehet róla venni, ettől függetlenül Finnországból volt nálunk egy tanárnő vendégségbe többször, és mi is voltunk Svédországban, és őnála is voltunk Svédországban, akik ez a Britta nevű finn hölgy, és mi csak mutogattunk egymásnak, például ide tettem a kezemet a fejemre, mondom fej, azt mondja pej, mondom kéz, kéze, tehát hihetetlen, hogy senki mással nincs két azonos szavunk se az alapszavakból. A következő olyan 300 szó meg abszolút törökös, a bolgár, csuvasos, erres törökös, a 16 féle gyümölcsfa, a lovak, az ezer, a hadiszavak, tehát egy kicsit fejlettebb technika, meg mind bolgár török. És a bolgár törököktől Onogur, bolgár török birodalom úgy hívták, hogy Onogur, onnan van a nevünk, Ongri, Vengri, Ungri, stb. Abból keletkezett. Tehát ez a kettő a mi fő alkotó elemünk. Persze kis számba hunok, alánok, mindenféle egyéb náció is került közénk, meg egyébként se kell az ugorokat lenézni, mert még a török népesség elő se jött, még sehol nem volt ismert, amikor a mi ugorőseink ott az erdősztyeppe határán a szkítáktól már tanulták a lovaglást, meg a szekerezést, meg ilyesmit. Tehát nem kell annyira lebecsülni azt az águnkat sem. Mi is mind a kettő igaz, meg még, aztán meg később jászok, kunok, aztán a szlávokat már rabszolgáknak vitték őseink, már a 8.-9. században árulták a szlávokat Kercsbe, meg mindenhol. A honfoglaló őseink, mikor mentek a portyákra, tavasszal elmentek, ősszel hazajöttek, de mindegyiknek volt szláv szolgája otthon a családnál, hogy segítsen az asszonynak. Aztán Szent István feleségével bejött a sok germán. Tulajdonképpen egy igazán ragyogó keveréknép vagyunk, ősi ugor és onogur gyökerekkel, azok a legvastagabbak, de számos gyökerünk van, mint egy nagy fának. Vannak vastagabb, meg vékonyabb gyökerek.
1: A nyelv az egy dolog, hiszen egy pápuha is megtanulhat magyarul, vagy bolgárul, finnül, de a modern technikát nem lehet becsapni. A géntechnológiára gondolok, a genetikai kutatásokra. Én most kapta meg a DNS tesztjét, vagy mi ennek a pontos neve? A DNS tesztjét. Miért szánta rá magát, hogy kiderítse magáról, hogy kicsoda?
0: Ha érdekel az, hogy a magyarság, a magyar nép honnan ered, honnan jött, természetes személy szerint is érdekel bennünket, hogy honnan jöttünk. Ugye a török defterekből, meg a esztergomi érseki birtokleírásokból a gútai könyvbe számos névsor van, amelyikből kiderül, hogy az én őseim, bocsánat, először hagyj kezdjem úgy, hogy 200 évre visszamenőleg megvan a családfánk minden neve. Tehát ugye 1800-ig apai ágon, anyai ágon, minden ősünk megvan 1800-ig. De onnan azzal már tovább nem tudtunk menni. És a gútáról szóló könyvben, ahol ezek a defterek meg egyebek benne vannak, ott ugyanezeket a neveknek a 90%-át megtaláltam már 1500 körül is. Onnan tovább vissza már nem nagyon lehetett menni, viszont a családnevünk, hogy horvát, a férfi ágon, az önmagát predesztinálja, hogy valami horvát-szláv beütés is van. Egyébként a nevek rém egyszerűek, pálinkás, fürdős, német, kis, nagy, stb. A családfánkon. És most ezt a DNS-t először csak Y, tehát ez csak az én horvát férfi ágamnak az apai Y ága. Most erről tudni kell, hogy ez nem változik. Tehát ez sok ezer éven keresztül minden egyes leszármazottnak ugyanaz a Y kromoszómája, amíg nem mutálódik egyszer valahol és keletkezik egy új gén. Úgyhogy én ezt az Y-t kaptam meg, ezt vizsgáltattam be Amerikába, most jött meg 2 nappal ezelőtt, és ugye hát én gondoltam, hogy egy horvát betelepült gútára, nem tudták a nevét kimondani, mondták, hogy hozd el az ásót a horváttól, aztán anyakönyvezték horvátnak, tehát hogy szláv lehet nekem majd ez a génem esetleg, és hát egy kicsivel tovább ment, ugyanis kelta, egyértelműen kelta az Y-kromoszómám. És ez időszámítás előtt 4500 évvel keletkezett a Közép-Volgánál ez a génmutáció, az M269, azt hiszem az R1B1-nek az alcsoportja, és onnan vándoroltak szét, főleg nyugat felé, Európába, és ők lettek a kelták, és a mai elterjedtsége ennek a génnek olyan, hogy Írországban 80%, Walesben 80%, Franciaországban 60%, Németországban 40%, egészen Szlovéniában 20%, néhol Horvátországban is 10-20%, Lengyelországban 20%, aztán már szinte semmi, keletre nincsen, kivéve Baskíriát, ami gyakorlatilag az eredeti forrás helyén volt, és érdekes módon ugye ős magyar ugor terület volt, meg a baskírokról is még mindig viták vannak, hogy rokonok vagyunk-e, vagy esetleg csak a helyünkre költöztek. Ott van még egy csoport, de ez nyilvánvaló, hogy ez a 4500 Jamnaja kultúrában meglévő illető, akinél ez a génmutáció először előfordult, onnan vándorolhattak oda, nem messze van Baskíria, tehát azon a részen, vagy ott is maradhattak valamennyien. Míg a többiek elárasztották Európát, ők lettek a kelták. Ma 110 millió férfi viseli ezt a gént. Főleg Nyugat-Európa és Közép-Európa szélén.
1: És ez mit jelentett önnek, hogy megtudta, hogy kelta?
0: Hát ez gyakorlatilag igazolt engem, mert ezek a kelták megérték tulajdonképpen Árpád apánk bejövetelét, ugyanis Keszthelytől a Dráva szögig azon a részen szlávok megérték Árpád apánk bejövetelét, és ezek a kelták meg a szlávokba beolvadva. Tehát a kelta maradék azon a részen, meg a horvát szlavon részen beolvadtak a szlávok közé, és ilyen szláv ment föl oda gútára a magyarok közé, és őtőle örököltük ezt a gént. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy mi kelták vagy szlávok lennénk, hiszen mindegyik egy magyar nőt vett feleségül, mint az Árpádházi királyok is, mindegyiknek idegen volt a felesége. Az első gyerek már csak 50%-ba, a második 25, a harmadik 12,5, az aranyágacska 1304-ben már 1000%-ba őrizte az Árpádházi géneket, de ezt az egy Y-t, ezt igen, ők egyébként R1A1-es gént hordoztak, ami a másik leggyakoribb. Ez meg a Baltikumtól Indiáig tart. Gyakorlatilag Európában az R1B meg az R1A az összes génállománynak a 80%-át lefedi.
1: Nem lett volna jobb, ha az jön ki, hogy ön szitja magyar génekkel rendelkezik?
0: Hát, mint mondtam, nagy keverék vagyunk, tehát ilyen nincs, hogy szitja magyar. Amikor azt kérdezik, hogy ki a magyar, akkor azt szoktam mondani, hogy akinek fáj Trianon, az a magyar, akinek fáj Trianon. Petőfi Sándor is Petrovics volt, vagy Zrínyi hadvezérünk is Zeríni horvát volt, tehát mégis nagy magyarok voltak. Ez nem génfüggő dolog igazából, de hadd mondjam el, hogy itt föltártunk 13 honfogláskori sírt nagykörűbe. A fiam volt a műszaki ellenőr, hogy ő tervezte a bölcsödét, én a talajmanikát csináltam, mindegy, már tudtuk, hogy itt voltak korábban is, már 19. században is voltak honfogláskori leletek nagykörűbe, és sejtettük, hogy várható fönt a dombtetőn, ezért ki volt adva, hogy bármit találnak, egyből állj. Hát rögvest első nap ketté ásták a két leggazdagabb sírt, de megálltak, reggel behozták, és akkor riadóztattuk a szolnoki régészeket, és másfél hónapon keresztül ment az ásatás. Természetesen én is, mint nyugdíjas mérnök, az én minden délbe oda mentem, és délután ott voltam velük, úgyhogy minden tárgyat megfogtam, lefényképeztem, és amiért most ezt elmesélem, hogy a 13 sírből kettő volt gazdag, egy gazdag férfi és egy gazdag nő. A gazdag férfinek aranyozott ezüst övveret készlete van, másolat van az asztalomon egyébként. Egri restaurátorral csináltatta aranyozott ezüst, egy az egybe ugyanaz. És a Lován két sorozat aranyozott ezüst övveret. A magyar szokás szerinti lóbőrös, nyúzott lóbőrös temetkezés, ugye a lovat föltorolták, megették, de a fejét, meg a bőrét, meg a négy csonkját becsavarták, és azt oda tették mellé. Aranyozott szallagok voltak a zubbonyán, az illetőnek, stb. És 190 centi körüli vikinges jellegű volt a csontváz. És mellette feküdt a gazdag nő. Csak a csizmáin 90-valahány ezüstveret volt, számtalan aranyozott ezüstveret egyebek, tehát igen gazdag hölgy volt, szintén lovas temetkezés, mellette volt neki is a ló. Ő pedig olyan 151 néhány centi mongoloid. És a veretekről sokáig nem tettem föl fényképeket az internetre. Először a szakmában nagyon elvitatkoztak, ugye a Madaras Laci, mint találó, neki ez volt ugye az érdeme, tehát ő neki kellett publikálnia. Kiderítették, most már úgy nyugvó pontra jutott, hogy minden valószínűség szerint az az övveret, az Kijevben készült. Tehát ez az illető Árpád apánkkal együtt jött be magyarul. És már akkor a 190 centi környéki viking felesége, vagy aki mellette van, nyilván az ő társa, az meg 150-valány centis mongoloid. És érdekes módon mi is így vagyunk, a feleségem olyan 151 néhány centi, és van benne egy kis mongoloid beütés. Én meg ugye ez a szlávos vikinges, hát ugye azért például az oroszok is, mit tudom, azért ott Kijevet is vikingek alapították. A rusz, mint orosz szó, az is a vikinget jelentette, a svédnek volt a rusz, az azt jelentette, hogy svéd. Úgyhogy ilyen volt a magyar már, amikor bejött. Hát a népek ország útján feküdt, vagy volt a Magyarország, vagy a magyar őseink végig ott voltak a kelet-nyugati kereskedelmi utak mellett.
1: Amióta járja 50 éve a Kárpát-medencét, milyen változásokat lát? Mennyiben változott meg a világnak ez a része?
0: Én szomorú vagyok, mert az a 15 millió magyar, az már a 12 millió környéke alá csökkent. A felvidéken például egyre húzódik, van egy déli határ mellett egy szinte szintiszta magyar sáv, és azon a vonalon átlépve meg alig voltak magyarok, és ez a vonal húzódik lefelé állandóan. De ugyanez elmondható szinte az összes elcsatolt részre, hogy nagyon-nagyon fogy a magyar, ezért én nagyon szomorú vagyok. Ezek a változások, most például az ukrán háború miatt, ugye kárpátaljai barátom is van, akinek 4 gyereke van, átjött az első nap előtt, átjöttek itt él azóta is. Tehát az a 150 ezer magyar is elfogyott, ha lassan, emiatt, miközben az ukránok menekülnek és oda menekülnek Ukrajnából Kárpátaljára. Most például a munkás szűnik meg, mondjuk nem volt 20% a magyarok aránya, de most már végképp. Ott például egyedül Beregszászon van relatíve magyar többség. Bármerre megyünk, ezért szomorú. Ami öröm, egyetlen egy öröm, hogy Székelyföld középső része az annyira tartja magát, hogy például most a Hargita megyébe a magyarok száma csökkent 9%-kal, de a Hargita megyébe élő románok száma 15%-kal csökkent. Tehát a magyarok aránya nőtt. Egyedül Székelyföld középső részén. Úgyhogy nyaralni mindig Székelyföldön nyaralunk, a gyimesekbe töltünk el már vagy 15 éve egy hetet minden nyáron. A gyimesi csángok azok a csíki székelyek, leszármazottai tulajdonképpen, meg hát átjárunk Csíkba is, Csíkszeredán van még több barátom, igazi jó barátaim. Az egyik például gyűjti a háborús emlékeket, naptárakat, minden évben kiad egy naptárt a 82-es székely hadosztály relikviáiból, Bodó István. A gyimesekben meg már úgy ismernek bennünket, a Csángó panzióban lakunk 15 éve minden nyáron egy hetet, hogy adnak alánk sofőrrel terepjárót, vagy szekeret, vagy valami, és minden évben egy-két nap fölvisznek a különböző hegyekbe, úgyhogy a csiki havasoknak már mindegyik kúpján voltunk gyakorlatilag úgy, hogy vittek minket.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Nagykörűn élő Horváth Ferenc nyugalmazott építőmérnököt hallották hobbiáról, vagyis arról, hogy bejárja és lefotózza az egykori és a jelenlegi Magyarország templomait, várait és kastélyait. Honlapjait figyelmükbe ajánlom. Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
2: Békák a magyar lírában. Hiszek abban, hogy a békák tényleg elvarázsolt királyfik. No persze, nem arra gondolok, hogy meg kellene csókolnom őket, hogy ez kiderüljön róluk. A kétéltűek iránti bizalom és szeretet azonban feltétele lehet egy ilyen felismerésnek. Ha megszeretjük őket és érdeklődéssel tekintünk rájuk, hamar kiderül jóságuk és hasznosságuk. Kis kvazimódókat, Notre-Dame-i toronyőröket ismerhetünk fel bennük. A torsz külső mögött jóság, hasznosság bujkál. A megcsókolt béka, királyfivá válása megképzi bennem Andersennek a Rút kiskacsa című meséjét is. A megvetett, kicsúfolt, csúfnak vélt kiskacsáról kiderül, hogy előkelő hattyú. A béka pedig elvarázsolt királyfi. A békák igazi megosztó személyiségek. Vannak, akikben félelmet vagy undort keltenek, mások terráriumokban házi kedvencként tartják, megint mások boldogan fogyasztják ínyenc eledelként. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. A kecskebéka a latin nevében rana esculenta, az esculenta étkezését jelent. Sok ember irtózik vagy fél a békától, ám a béka még inkább fél tőlünk. Kobayashi Issa, a 19. századi jeles japán haiku költő, így bátorítja a természettől és sok tapasztalattól bizalmatlan békát a barátkozásra. Kis árva béka, miért riaszt te vissza? Ne félj, ne félj! Ismer meg engem, itt van barátod, Issa. Kosztolányi Dezső fordítása. Arthur Schopenhauer közismert aforizma értékű megállapítása szerint a szépség nyílt ajánló levél a sikerhez. Ez az emberek szociális világában és a munkahelyi szférában eléggé könnyen igazolható axióma. A békák azonban, kik köztudottan jelentős esztétikai kihívásokkal küzdenek, mégis igen népszerűek tudnak lenni a világ mesekincsében és a lírában, továbbá a közmondásokban, szólásokban is, sőt, még a vicceknek is gyakori szereplői. Gyerekkoromból ismert az a kis vicc, mely szerint a kisfiú kifogatóból egy kis békát, aki rimánkodva kérleli, hogyha megcsókolja, azonnal gyönyörű királylánnyá változik. Ám a kisfiú nem csókolja meg, mert jobban örül egy beszélő kisbékának, mint egy királykisasszonynak. A világirodalom mesekincsében talán legismertebb Andersen a Béka című meséje. Ritkán negatív szereplők a szólásokban, közmondásokban, mesekincsben és lírában, bár erre is akadt például Fédrusz felfoglalkodott békája, aki nagyra vágyásában ökör szeretne lenni. Íme a fabuláris, emberre alkalmazott tanulság. Virág Benedek szép magyar tolmácsolásában még jobban erőlködött. Mi történt? Megszakadt. Az emberek között is így szakadnak meg sokan. Ezt a Fédrusz fabulát később La Fontaine is feldolgozta, ezáltal még ismertebbé vált a világirodalomban. A magyar költészetben is találunk példát a béka nagyra vágyására. Például Romhányi Józsefnél, akinél nem ökörré, hanem bálnává szeretne válni. Ebihalból nem lesz más, csak béka, még ha bálnává válni volna is szándéka. A templom egeréhez hasonlóan olykor a béka is a szegénység szimbólumaként tűnik fel. A magyar szólás szerint annyi a pénze, mint békán a szőr. A németben lényegileg ugyanígy fejezik ki, Erhard Geldwieder Frosch Haare. Ha valami nagyon értéktelen, vagy nagyon alacsony színvonalat képvisel, azt mondjuk, hogy a béka feneke alatt van. A németnek szintén van erre kifejezése, Frosch perspektíve, béka perspektíva. A béka a negatív megképzése megjelenik olykor úgy is, mint valami pokoli lény, vagy mint a boszorkány főzet nélkülözhetetlen alkotó eleme. Petőfi János vitézében a boszorkányok hánytak a nagy üstbe békát, patkányfejet. Shakespeare Vízbanyák dala című verse a Hobo Blues Band Vadászat című albumának egyik dalában is feltűnik. Legelőször buta béka tekerőbe a fazékba. Bizonyos szólásokban is negatív szereplő a béka, hisz valakire kígyót békát kiabálni sértegetést jelent. A béka a testpecség, lustaság, tohonyaság vagy tehetetlenség szimbólumaként jelenik meg alábbi szólásunkban. Állott tóban lakik a béka. A miskolci más regionális változat szerint fehérvári kocsonyába beledermed a tehetetlen béka a közismert szólás szerint. Egy német szólás azt mondja az érzelmektől mentes frigid emberre, hogy kalt wie ein Frosch, vagyis hideg, mint egy béka. A béka, mint a renyhesség szimbóluma, nemzetközi, számos helyen találkozunk vele a világirodalomban. Arthur Rimbaud például így ír az Egy évad a pokolban költeményein belül a Rossz vér című prózaversben. Teljes testi tétlenségben éltem mindenütt, henyében, mint a varangyos béka. A béka hangja is jelentős ihletforrás az irodalomban, főként a hangutánzásra fogékonyabb költészetben. Maga a magyar béka szó is hangutánzó szó. A kirgiz nyelvben baka, az oszmán törökben baga, és mint ótörök jövevény szó került a nyelvünkbe. A békához kötődő hangutánzó szavak brekegés, vartyogás, kuruttyolás, ümmögés számos költőt megihlettek. Közismert, a száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol kezdetű népdal, amelyet Kodály Zoltán gyűjtött Hódmezővásárhelyen 1932-ben. Fazekas Mihály az Öröm tündérsége című versében a béka zenét diszharmóniás pianónak nevezi. Csokonai rekegőnek hallja a békák esti dalát a Híves Estve című versében. Katona József ümmögést hall a Gyermekkor című költeményében. Juhász Gyula muzsikáló bús cigányzenészeknek hallja a békákat a Távoli Kisváros című versben. Petőfi a Tűz című versében a rossz poétákat kuruttyoló békáknak csúfolja. Kazinci a Tövisek és Virágok kötetben a Békák című versében egész bravúros, topzódóan gazdag rímsorral és hangutánzó szavakkal érzékelteti a békák által kibocsátott hangokat. Brekeke, brekeke, kloax, tyú, tyú. József Attila elköszönő szelíd szavak című versében békák harmonikáznak. Vörös Sándor még azt is tudja, hogy a békák víz alatt párosodnak, élik nászukat. Brekekex, brekekex, brekekex, gyere búj víz alá, ha szeretsz. Szintén vörös vers a béka király, melyben a béka neve a szintén hangutánzó Ung. Hallja kinn a sima rét, Ung királynak énekét. Arany János közismert Családi Kör című versében a földi békák gördülő, megelevenedett járkáló földrögök látomását adják. Egy magyar szólás hasonlat arra a korabeli tévhitre utal, miszerint a varangyos béka földet eszik, azért hasonlít a földrökhöz. Földet eszik, mint a béka. Idézett Margalics Edel, Magyar Közmondások és Közmondásszerű Szólások. Akadémiai kiadó 1990. Egyszerre groteszk és szakrális képpen rajzolja a békákat a Falu című versben József Attila. Buddha szobrok, harmatos gyepben a békák. Bevallom számomra a legkedvesebb béka vers az egész magyar lírában Székely János Békák című monumentális költeménye. A szerző művének nagy allegóriája a békák kétéltűsége, az erdélyi magyar sorsra értelmezve. A románok köz Bozgornak, hazátlannak, anyaországban lerománozottnak nevezett erdélyi sors kétéltűségére és állandó űzöttségére utal Székely János kiváló verse. idézet, úgy hallgatom a hangjukat, minthogyha fájó zene lenne, minthogyha hárfa szólna és a félelem üzenne benne. Békák, miféle őskori üldöztetés emléke lobban, miféle borzalom sikolt testetekben és dalotokban. A szárazról a víz alá, a víz alól szárazra futtok, hol vagytok otthon hit szerint? Két világ szörnyei között, két világ rejtekében éltek. Hát hogy ne szánnám sorsotok? Hát hogy ne érteném zenétek? Hogy is ne érteném, mikor magam is ott lelem titokban, életetekben életem, dalaimat a dalotokban. Béka című jambikus versemben magam is ambivalens ámulattal tekintek a kétéltőekre, kik egyszerre ősvilági szörnyek és csillogó ékszerek. A bájosan szép karcsú és elegáns mozgású halacskák közé becsobbantja magát az esetlen mozgású és torz külsejű béka. A halacskák egyszerre riadnak és csodálkoznak, nagy hideg hal szemeikkel. Majd a hirtelen csobbanás után befogadják az új jövevényt, elsimul a víztükör, és helyreáll a tó harmóniája. A csobbanás, a hűs patak, riadt, csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rút varangy, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy, a víz alatt s a föld színén, nagyon szeretlek, ősi rém.
1: Békák a magyar irodalomban Bozók Ferenc atyát hallották, és ezzel mára a tudományról, kultúráról mindenkinek véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország viszont nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túliakra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés Tisza párti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszaívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az alaptörvénymódosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírásra, annak tartalmát nem vizsgálhatja, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben Súlyog Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. A köztársasági elnök ezt méltatlannak tartotta és visszautasította. A Velencei Bizottság Súlyog Tamás alkotmányossági aggályokra válaszkérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják. Ellenállást hirdetett az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke közösségi oldalán azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Májusban az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Idén 2-vel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly, kommentálta az eltérést a KSH. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Májusban 2 hónap növekedés után ismét csökkent az építőipari termelés volumene, a nyers adatok alapján 10,7, ma a munkanap tényezővel kiigazítva 6,7%-kal, jelentette a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2, az egyéb építményeké 21,9%-kal volt kisebb. Áprilishoz viszonyítva 6,5%-kal csökkent a termelés. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. Amint egy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C osztálygyártásának indulásán tegnap. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőkbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. A külügyminiszter közölte, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16-ra fele a francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról. Derült az ég, fátyol és gomolyfelhőkkel, később záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkült, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
2: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendák és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
1: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
2: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt, Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jogoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
1: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
2: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzel vassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a római birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő. Főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad embere, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
1: A sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran kereszténynek vallotta magát.
2: És ez a mozzanat a Margit középkori ábrázolásaiban is az attribútuma formájában testet is ölt, ezt majd később fogunk róla beszélni, de valóban egy toronyba, gyakorlatilag börtönbe zárták, toronyba zárták őt, hát itt olyan kihívásoknak vetették alá, amelyektől azt várták, hogy a lány megtagadja a hitét, a keresztény hitét. A legenda szerint egyébként, miután megkínozták és tömlőcbe zárt, először az ördög sárkány képében jelent meg Margit előtt, és a legenda úgy szól, hogy gyakorlatilag le is nyelte Margitot, aki pedig föltartva a keresztjét gyakorlatilag így kiszakította a sárkánynak a torkát, és így menekült meg tőle. Ezért is van az, hogy a középkori ábrázolásokban, amikor nem Szent Margit legendáját ábrázolják, hanem csupán egy imágó formájában álló alakban általában, akkor az attribútuma, tehát az a szimbólum, amit általában a kezében tart kisméretben, és ami alapján ő azonosítható ezeken a festményeken vagy faragványokon, az vagy egy torony, tehát ahova bezárták, vagy egy kis sárkány. Egyébként majd erre fogunk példát is mutatni. Tehát ez volt lényegében a tömlőcbe vetett Margitnak az első ilyen megpróbáltatása, de aztán az ördög más formában is megjelent előtte, illetve amikor továbbra sem volt hajlandó megtagadni a hitét, akkor mindenféle kínzásoknak, tűz-víz próbáknak vetették alá, különböző módokon kínozták meg, és tehát mivel ezeket is kiállta, és nem tagadta meg a hitét, és attól tartottak, hogy ezáltal a többi rab szemében is ez majd ragadós példa lesz, tehát hogy tulajdonképpen a kereszténység erejét ezáltal mások is felismerik és átveszik, ezért döntöttek amellett, hogy lefejezik Margitot, tehát így hunyt ő vértanú halált mindössze 15 évesen.
1: Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen.
2: Egy középkori falkép máslatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a máslata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják. Tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében. És a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
1: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
2: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobb oldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióról ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
1: Színesebb
2: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a a számlájára írandó, de még a másolat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
1: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
2: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorral foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a zsigmondkori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
1: Egy másik fali kép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
2: Hát ez egy nagyon töredékes freskó. Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre. Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez az Antiochiai Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól. Egyrészt azért, mert nem egy személyben ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait, illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy Árpád-kori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
1: A művész ismert?
2: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyit is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal, elsősorban Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példa nélküli.
1: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő falikép másolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
2: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes forrás szerint július 13, más forrás szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hambait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiascone-be kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit, talán nem említettük még, hogy a várandós anyáknak, illetve a 14 segítő szent egyike, tehát fontos szentet tisztel benne a katolikus egyház.
1: Nézzük a harmadik tablót, ami előttünk fekszik, fali képmásolatot.
2: Egy harmadik helyszínen vagyunk, Bögözben, tehát Erdélyben, udvarhelyszéken, és itt a süveteihez hasonlóan nem egyéni ábrázolással jelenik meg Szent Margit, hanem megint csak egy narratív ábrázolás formájában a legendáját festették meg. Párhuzamosság egyébként a másik jelenettel itt is felmerül, hiszen azt látjuk, hogy három sávban jelenik meg a freskó, itt ezen az ábrázolt falon. Alul ugye egy utolsó ítélet jelenetet láthatunk, itt Krisztus is feltűnik a mandorlában, mellette az apostolokkal, angyalokkal, harsonás angyalokkal, fölötte jelenik meg a Szent Margit legendának a freskó ciklusa, és legfelől pedig egy ilyen lovas,

0: Hát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megjelennek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi, tehát itt azért sokkal több minden, illetve az Antiókiába való megérkezése is megjelenik. Tehát ez is elég töredékes falkép, ahogy a másolat dokumentálja, de azért jóval kevésbé töredékes, mint a süvetei, tehát a Margit legendából ez alapján egy picit többet megtudunk.
1: Ennek a faliképnek a mestere, készítője ismert?
0: A falképnek nem, tehát ezt nem is nagyon tudjuk kötni máshoz, viszont megint csak az a helyzet, hogy a másolat készítője az ismert, és ezt Huszka József fölkészítette, ezt az akvarell technikával készült másolat egyébként.
1: 1898-ban.
0: Így van, ekkor készült a másolat, amiről azt látjuk, hogy nagyon-nagyon aprólékos, tehát itt a hiányok, a különböző töredezettségek, repedések is dokumentálva vannak a falkép másolaton, úgy, ahogy a készítő akkor a falképen látta. Akvarell technikával készült tehát ez a másolat, az akvarell alól pedig nagyon sok helyen, akár a ceruza is kibukik, tehát nagyon, nagyon szép és részletgazdag másolatról van szó. Tehát ez, mivel sokkal lazább festékről van szó az akvarell esetében, ezért nagyon sokszor az alárajzok azok megmutatkoznak. Egyébként Huszka József nem bízott semmit a véletlenre, mert ebből az 1898-as dokumentálásából ugye nem csak ezek az akvarell másolatok maradtak meg, hanem például fényképeket is készített. Például egy-egyes léptékű pausz másolatokat is készített az egyes jelenetekről, úgyhogy igencsak alaposan és gondosan örökítette meg ezt a falképet, leírások maradtak fel róla, megpróbálta datálni, különböző mesterekhez kötni a különböző sávoknak az ábrázolásait, a festésnek a technikáját is vizsgálta, és
1: lehet különböző stílusokhoz kötni?
0: Különböző korszakokhoz kötni. Egyébként ebben valószínűleg nem volt igaza, tehát ez a három sáv, amit említettem, az utolsó ítélet, a Szent Margit legenda és a Szent László legenda, ezek egyszerre készültek, és egy műhely által, nincs okunk az ellenkezőjét gondolni. Huszka nyilván egy másik állapotban látta, meg azokban a korabeli viszonyok között más körülmények között tudta vizsgálni, tehát emiatt ezt a különböző datálást tartotta valószínűleg, de ez vélhetően nem így van, tehát ezek a sávok egy időben készültek.
1: Érdekes alakokat látunk a kép szélén, bal alsó szélén.
0: Igen, ez az utolsó ítéletnek a része. Legelől Szent Mihály arkangyalt a keresztes zászlóval látjuk.
1: A nagyságrendűvel magasabb a többieknél.
0: Magasabb is, mögötte pedig hát leginkább ilyen püspök figurákat láthatunk a fejfedő, a tiara alapján, és tulajdonképpen a mögötte sorakozó és egy ilyen vár kapuból kilépő világi figuráknak a mérete pedig egyre csökken.
1: Milyen módon találtak a freskóra?
0: 1898 májusában vagyunk, amikor egy Csehéli Adolf nevű székelyudvarhelyi tanár adott hírt a Műemlékek Országos Bizottságának arról, hogy a bögözi templomban, amelyet ekkor egyébként felújítottak, a felújítási munkás során előbukkantak ennek a falképnek a részletei, tehát tulajdonképpen ez véletlenül került elő, és ekkor küldte a Műemlékek Országos Bizottsága Huszka Józsefet a helyszínre, amint említettük, ezeket a munkálatokat ő elvégezte, tehát dokumentálta a helyszínen a falképet, viszont pontosan érezte azt a közhangulatot, hogy a református templomról van szó, hogy szerették volna visszameszelni. Tehát a felújítás részeként egy fehér falas templom belsőt képzeltek el, és ezeket a falképeket pedig visszameszelni szerették volna. Huszka ekkor egyébként tett lépéseket afele a Műemlékek Országos Bizottságával együtt, hogy ez ne így történjen, tehát lehetőség nyíljon a teljes ciklust kibontani és bemutatni, de erre ekkor még nem került sor, tehát tulajdonképpen itt a század végén ugye visszameszelték ezeket a falképeket. Az újbóli részleges feltárásukra 1930-ban került sor, de ez ekkor sem volt még egy teljes feltárás, és a teljes feltárás csak 2010-ben került aztán sor, és ekkor restaurálták is a falképeket.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a keresztségbirmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szent áldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szent áldozáshoz, ha előtte és minden egyes szent áldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A 4. lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszái. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvénypanel beszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt arról kérdezték, mi most a védelmi prioritás. Jelezte, hogy az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségeseitől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kabinet. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Májusban az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Idén kettővel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly, kommentálta jelentős eltérést a KSH. Májusban 2 hónap növekedés után ismét csökkent az építőipari termelés volumene, a nyers adatok alapján 10,7, a munkanap tényezővel kiigazítva 6,7%-kal, jelentette ezt is a KSH. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. A mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki tegnap a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indításán. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan induló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő aztán ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotást célú kibertámadás miatt. A külügyminiszter közölte, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról, derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél többfelé élénk, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük górcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni szülői teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
5: Mi is üdvözlünk.
4: Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
5: Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra. Mindemellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
4: Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
5: Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, oviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
6: Át is kell kapcsolni? Vagy, tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni? Mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
5: Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert az agyunk olyan, hogy mint egy számítógép, hogyha egyszerűen nagyon sok minden van benne megnyitva, akkor lefagy. És hogy nem erre van kitalálva, hanem arra, hogy ami magunk mögött hagyunk a munkahelyen, azt ott tudjuk hagyni és be tudjuk zárni, és hogy minél több ilyen ablak van kinyitva a fejünkben, annál inkább érezzük magunkat leterheltnek. Úgyhogy például erre szoktuk egy csomó technikát, a listázást, azt, hogyha valami nagyon gyorsan, 3 perc alatt elvégezhető, akár munkahelyen, akár otthon, akkor azt csináljuk meg, ne tartsuk fejben, hogy minél több ilyen dolog kikerüljön abból a hátsó kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
6: Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most? Az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
5: Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanyja, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, hát megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van. És nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást járni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van ABC terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
6: Tehát, hogy már küllem sem mindegy. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
5: Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni, és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
7: De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
6: És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
5: Igen, pontosan.
6: Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
7: Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák, kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nem nincs meg ez, akkor ez egy mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni. Amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznos abban a munkakörben, mondjuk, amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk, ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
6: Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanya azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba. De mik ezek egyébként így részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanya?
7: Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de...
6: Nem értetted a multitaskingot?
7: Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjön ki egy-egy tárgyalásról, egy-egy megbeszélésről.
6: Az az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát az nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
5: Ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával egyenlő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom, idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előrelépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőccel. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.

0: Érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamot is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
1: Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak egy említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez napra kész tudás kell. Tehát lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számítógépes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
0: Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti.
2: Most illetve így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen, én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
0: Nehezebb egyébként ez a terület most, hogy édesanyaként helytállni itt is, ott is, elég sok minőségünkben kell jól helytállni. És ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
1: És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanyja azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókus kerékben is, egy bizonyos dologra fókuszál, ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra, tehát ez itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni, és hát készülni egy picit erre az időszakra is.
0: Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
1: Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket. És hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
2: Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval, amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, amit így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
0: De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen a családanyaként a cégnek?
1: Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Majd lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
0: Segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
1: Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és 1 online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg is olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön is, majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
0: Ez ilyen egymás utáni felfűzött?
2: Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-painnek az Egyszerűbb gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok, munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
0: És mivel készültök még? Jön a nyár, más is van itt a tarsolyban.
1: Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy egyalkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
0: Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
1: Ez itt lesz a Gerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről.

0: Jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születéshetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
1: Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érteklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
2: Igen, igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
1: Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
2: Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzé tesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@mampaer.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
1: Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezetpszichológussal. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: Ról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első úrangyalaimája Castel Gandolfóban, ahol a Szent Atya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jézus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
0: Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatát

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást. Végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz Karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn. A közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritás igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az Olasz Püspöki Konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30.000 katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30.000 önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Zelg Zoltán. A semmi. A sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha megmegállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
1: Zelg Zoltán a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg első verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt el ismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attillával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi körközben járására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de ébőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt, a valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére, 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kis Dobos címmel, melyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel, felesége egy héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt és másnapra meg is halt. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötetem, benne a feleségét sirató gyász dalával. 1964-től karcolatokat, tercákat, jegyzeteket írt az Élet és Irodalomba. 1965-67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott az év legszebb verséért. 1981. április 23-án halt meg Budapesten.

0: A nap imája.
1: Olcsd ki a felcsapó lángokat. Uram, jó lenne, ha mindenki felhőtlenül boldog lehetne. Mégis sokunkat terhel az élet küzdelme. Nehézségek, melyek megrabolnak bennünket. Kiszámíthatatlan természeti csapásokról hallunk, melyek nem várt területeken tarolnak, megrendítve a békés otthonok nyugalmát, összezavarva az ott lakók életét. Tragédiák történnek, ártatlanok szenvednek, és egy hang azt sugallja, hogy féljünk. Szükségünk van a békédre, Jézusunk. Urunk, szívünket zavaró gondolatok terhelik. Vége lesz-e valamikor a terrornak? Tapasztalunk-e még békét az életünkben? Lesz-e béke egyáltalán? Az üzeneted vajon még mindig valóság? Kérünk, aggódástól terhelt világunkban erősítsd fel újra bennünk a béke üzenetének örömhírét, mert szeretnénk, ha újra valóságosan a szívünkben dobogna. Sohasem volt még ekkora szükségünk az örömödre és békédre, mint most. Azt ígérted, nyugalmat adsz a megfáradtnak, győzelmet a küzdelemben harcolónak, békét az aggodalmaskodónak, elfogadást a megtört szívűnek. Újítsd meg bennünk örömödet, melyet a büszkeségünk, téves prioritások, a földünkön zajló események összetörtek. Rombold le bennünk a gátakat, melyek rabságban tartottak bennünket. Olsd ki a felcsapódó lángokat, melyek megrabolják belső békénket és nyugalmunkat. Mutasd meg újra nekünk a betlehemi éjszaka csodáját. Tudjuk, hogy egy napon majd minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy te vagy az Úr. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy ezen a földön békességet csak akkor nyerhetünk, ha a szívünk békére lel, te benned, Jézusunk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyi befogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok,

0: óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban nemrég megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a Szentlélek vezette, Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit, olvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a beszámolóban. A szentmiségben, közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben megerősödhettek a hitoktatók a reményben, és erőt kaphattak személyes tanúságtételükhöz, folytatódik a beszámoló. Végül azt írták, köszönet a katekétika iroda minden munkatársának a szervezéséért és a hűséges szolgálatért. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Holnap után kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében lesz véradás is méghozzá pénteken délután. A szentmiséket minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint követhetőek lesznek ezek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, szintén élőben. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szegeda Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, A szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a részvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai Szentatya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imaháttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében, kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az Egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az Egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci Egyházmegyében az 1000 éves jubileum. Az EGRI főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az EGRI Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Veredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb család tette és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozáin, jaj neked, Betszaida! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szörzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha nem hisztek szavamnak, nem maradhattok fenn. Ha ez a kijelentés érvényes volt az ószövetségi népre, mennyivel inkább érvényes az új szövetség népére és minden egyes Krisztusban hívő lélekre, mégpedig nem annyira politikai vagy erkölcsi értelemben, hanem ontológiai mélységben. Isten a világot megteremtette, előhozva a nem létezésből. Az ember alatti világot, a kőzeteket, növényeket, állatokat olyannak teremtette, hogy létben tartó szeretetéért cserébe nem várt tőlük viszont szeretetet. Ajándéknak teremtette őket, az embernek szánt ajándéknak. Az ajándékot pedig szeretjük, értékeljük, hiszen szeretetünk kifejező eszköze. De nem tőle várjuk, hogy szeressen, hanem attól, akit megajándékozunk vele. Az anyagi világ tehát csupán attól áll fenn, hogy Isten szeretete létben tartja. Az emberséghez azonban ez kevés. Ha én nem viszonzom teremtőm irámtam való személyes, nevemen szólító szeretetét, vegetálhatok ugyan, ösztöneimnek engedelmeskedve kielégíthetem szükségleteimet, de nem válhatok igazán emberré. Az anyag, amelyből testen fölépül, akárcsak a kozmosz többi teremtményéé, fennmarad, amíg vissza nem kerül a természet nagy körforgásába, de énem, személyem nem maradhat fenn, ha nincs bennem szeretet Istenem iránt. Ha azonban hiszek Isten szavának, vagyis a testélet isteni igének Jézus Krisztusnak, akkor létem fennmarad, még ha földi sátram összedől is. A mai evangéliumban az Úr Jézus megfedi azokat a városokat, melyekben a legtöbb csodát tette. Mégsem hittek szavának, s nem tartottak bűnbánatot. A jajok, melyeket mond rájuk, nem fenyegetőzés, nem is puszta siránkozás, hanem a legnagyobb szeretet jele, annak kifejezése, hogy a városok, emberi közösségek nem állhatnak fönn az Isten igéjébe vetett hit és megtérés nélkül. Az Úr szava oltalom, a látható és láthatatlan ellenség ellen. Ha veszély fenyeget, az Úr igéjének erejébe kell kapaszkodnunk, s a szentségek életadó vizéből kell merítenünk. És bár nem éppen ezek ellen folyik alattomos sátáni támadás, nem kell félnünk, mert azon az egyházon, amely hisz Jézus Krisztusnak, Isten igéjének, s mindenestül ő beléveti bizalmát, az Úr ígérete szerint nem vehetnek erőt a pokol kapui sem.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Týru, Sidonu a Sodome bude v deň súdu ľahšie ako vám. Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali. Beda ti Korozain, beda ti Betsaida, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím, Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš. Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím, krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Atunci laste cuscelle fouron ande savole mai but ciudicerdas che naincrenas boni pele bezehengo. Vai tu che coroasin, vai tu che Betsaida, che te andeo tirus hai andeo sidon gelas aspeca dal so ande tumende pecis hai las peciudi, abadul mutando ushar hai ande balengo gono pirnas che te sha incrempengo boni pele bezekengo. Penab tu menge le tirusesche, hai le sidonesche mai shukara vla lengo traio pela crisa co jes sar tumaro. Hai tu Cafernaum, vare jicaio ceiri vas destu, ande o poclo peres. Te ande is Sodoma pecisaila sas le ciudi, save ande tute pecisaile, inche via gestor Jonas. Ba penab tu menge la Sodoma ke puva cotraio manu shvusho avla pela crisa co jes, sar tuke.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Jesus begann den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, bittere Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Wenn nicht Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort längst in Sack und Asche Buße getan. Ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichtes nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kapharnaum, hoffst du etwas?

1614. július 14-én, 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, s koldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a jobb okáján seb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begennyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet, úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet, nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentjavatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakás és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lelléci Szent Kamil áldozó papot, fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével.
érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk,

0: és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamill.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 14-én Ős és Stella napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Ős török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella, a latin Stella névnek a németben és a magyarban elselejtett változata, jelentése csillag. Isten eltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek július 14-én a történelem folyamán. 1602-ben született Jules Mazarin olasz-francia diplomata, egyházi politikus, államférfi. 1826-ban született Vasvári Pál, író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezéralakja. 1862-ben látta meg a napvilágot Gustav Klimt, osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője. 1898-ban született Selmeci Mihály magyar színész, érdemes művész. 1910-ben ezen a napon született William Hanna, amerikai rajzfilmes, többek között a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. 1913-ban született Gerald Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke, hivatalban 1974 és 77 között volt. 1926-ban látta meg a napvilágot Sáros Direzső, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, a Debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 1945-ben született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. 1971-ben született Fisch Mónika, Liszt Ferenc díjas magyar színésznő, énekesnő, primadonna. Most nézzük, kik hunytak el július 14-én a történelem folyamán. 1967-ben halt meg Tudor Argenzi, román költő, prózaíró, műfordító, publicista. 1975-ben hunyt el Lengyel József Kossuth díjas magyar író, költő. 2003-ban távozott közülünk Janikowski Éva, Kossuth díjas magyar író, költő. 2016-ban ezen a napon hunyt el Eszterházy Péter, Kossuth díjas magyar író. Munkássága során számos gyermek és ifjúsági könyvet írt, melyek közül több is világszintű sikert aratott. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 939. július 14-én volt 9. István pápa megválasztása. 1700-ban a konstantinápolyi béke lezárta az Oszmán Birodalom és Oroszország között 1686 óta folytatott háborút, Oroszország megkapta Azovot. 1789-ben ezen a napon Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1791-ben felkelés volt Birminghamben, Angliában. 1849-ben a Bácskában Kishegyes, Feketehegy és Szeghegy között Vetter Antal és Gulyar Richárd szétverték Jelasics horvát bán császári hadseregét, ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája. 1944-ben ezen a napon 600 amerikai bombázó szőnyegbombázása történt a budapesti olajfinomítók és a Danubia vegyi gyár ellen. Egy másik amerikai légi kötelék teljesen elpusztította a Péti nitrogénművek ammónia gyárait. 1956-ban átadták a keleti főcsatornát. 1988. július 14-én volt az utolsó végrehajtott halálos ítélet Magyarországon. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadnak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteket és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés Tisza párti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottált az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnök azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyó mérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 177 millió és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritás. A tárcavezető jelezte azt is, az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú FSB kibertámadás miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Később az amerikai haderő ismételten támadást is indított iráni célpontok ellen. Az állat értelmében a hajókat megállítják. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, később záporok, zivatarok esetleg előfordulhatnak, a szél több helyütt megélénkült. A csúcshőmérséklet most délután 29-31 fok körül alakul, hasonló idő lesz majd holnap is. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, állandó riportalanyomat, Nosztalgia zenei műsorunkban, valamint a műsor zenei szerkesztőjét is egy személyben, Szédes László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
5: Köszönöm szépen, kedves Böbe! És engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán, meg itt az állandó rádió szereplésem révén elmondjak megint egy esetet, idegen szóval egy sztorit, egy történetet. Nagykáta volt az első papi állomás helyem. Azóta is minden esztendőben járunk egymás búcsújába. Bárhol működők, ők is jönnek, meg mi is visszamegyünk hozzájuk. Miután ez a műsor elindult, és durván olyan másfél éve ment már, akkor is ott voltam Nagykátán, és egy fiatal édesanyával beszélgettem, illetőleg körülvett bennünket ott több fiatal édesanya, akik a vendéglátásban segítettek. Beszélgettünk, és ennek során szóba jött ez a műsor. És ez a fiatal édesanyja, ez a hölgy, következőt mondta a többieknek: tudjátok, Laci atyából rádiós szereplő lett, egy fiatal hölgy a műsorvezetője, és ő az, aki az atyát ennyire felfuttatta. Hát hadd mondjam el, hogy a hasamat fogtam a nevetéstől, meg a többiek is, de ez annyira aranyos ez a sztori, hogy azt hiszem, megosztjuk a kedves hallgatókkal, bár ezt adáson kívül már elmondtam Böbének, és ő is akkorát nevetett, hogy szinte kicsodult a könnye szeméből.
4: Ez így van, hát ezek a történetek teszik igazán emberivé a mi műsorunkat, hogy hála jó Istennek ilyen hatással is tudunk lenni a kedves hallgatókra, mind amellett, hogy szép élményeket, emlékeket idézünk fel bennük az elhangzott zeneszámok segítségével, még látott kedves Laci atya, ilyen klasszikusnak számító történetek is születnek a műsorral kapcsolatban, amelyet akár évekkel később is még klasszikusként idézhetünk és idézhetsz majd. A Szent István Rádióban gasztronómiai műsort is készítek, nem titok, az Évezredek asztalánál című műsorra gondolok, és bizony akár oda is illene a most következő dal, de mégis most mi itt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban játsszuk le. A Hadd főzzek ma magamnak, ez is egy örök klasszikus, a Bergendi együttes dala, amelyet annak idején Hofi Géza is olyan jól elénekelt, és hamarosan meghallgatjuk az együttestől. Nos, mit lehet tudnunk erről a dalról?
5: Hadd mondjam el akkor műhely titokként a hallgatók felé, kedves Böbe, hogy ehhez a dalhoz te adtad az ötletet, hogy ide beszerkesszem, pontosan emiatt, hogy belehallgattam az egyik ilyen főzős műsorodba, és erről jutott eszembe, hogy hoppá, ehhez passzol a Bergendi Hadd főzzek ma magamnak című dala, sőt, műsor színe is lehetne ez az adáshoz. Emlékemként hadd mondjam el, hogy érdekesség, hogy a szövegben van egy olyan rész, amit az akkori cenzúra a kommunista időkben nem vett észre, és engedik a dalt megjelenni.
4: Melyik ez a rész?
5: Hadd idézem ezt a részt. Jöjjön, aki éhes, aki jó ízekre vár, álljon be a sorba, amíg tele van a tál. Benne lesz majd, amit eddig kiloptak. Engedjék meg, hadd főzzek ma magamnak.
4: Milyen jó, hogy erre is felhívtad a figyelmünket, kedves Laci atya. Valóban sok dal csak hallgatunk, de nem is gondolnánk meg, hogy milyen rejtett tartalom is van benne, szó szerint elrejtve.
5: Többet hadni idézek a szövegéből. Figyeljétek, kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó allegória szoktuk mondani. Szénási Sándor atya tanította nekünk a Szentírást, és ő nagyon egyszerűen így határozta meg az allegóriát, szó szerint idézem az atya mondatát, mást mond, és mást ért alatta. Figyeljük meg ennél a dalnál is. És még egy gyerekkori emléket hadd idézzek. Édesapám ezt a dalt valahogy nagyon nem szerette. Jól emlékszem, általános iskolás koromban, nyári színidőben édesanyámmal a termelő szövetkezetben dolgoztunk, málna szedés volt. Édesapám vett ki szabadságot, ő is eljött segíteni. A Szokó rádió, amit annyit emlegetek, ott volt nálam, a nyakamba akasztottam, és hallgattam a Petőfi rádió hétfői kívánság műsorát a málneszedés közben, ahol valamelyik hallgató kérte. Jól emlékszem, hogy szólt a dal, egy idő után édesapám megszólalt. Szó szerint tudom idézni, most is a szavait úgy megmaradtak bennem, idézem. Jól van, főzél már magadnak, csak hagyd abba. Bevallom, hogy most bebereagált, én is nagyon jót nevettem ott a málna sorok között, de ez az emlék mindig eszembe jut, hogyha a Bergenditől ezt a klasszikus felvételt meghallom.
4: És most meghallgatjuk akkor a Bergendi Együttes Hadd főzzek ma magamnak című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: A folytatásban az Express együttes egy szép lányról énekel majd nekünk. Mindemellett mit mondhatunk el erről a dalról?
1: Azzal kezdeném, hogy az én kérésemre tudtam rögzíteni, így kértem névre szólón a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Ezt az egy alkalmat leszámítva, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam a könyvzenei műsorokban ezt a felvételt.
0: Akkor most rádió történeti pillanatoknak is részesei lehetünk majd.
1: Bevallom, már reméltem be, hogy ezt fogod mondani, és nagyon örülök, hogy ezt most így kijelentetted. A dal olyan szöveggel bír, hogy kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, örök téma, de a lány hűtlenül elhagyta őt, a fiú azonban továbbra is szereti, és várná vissza. Hadd idézzek a szövegéből. Talán emlékszel még rám, szürke, csillogó szemű, szép leány. Szerettél nagyon, tudom, de elhagytál. Én is úgy szerettelek, jobban nem is lehetett, szép leány. Elmentél, és nem tudom, gondolsz-e rám. Vajon merre járhat fénylő napsugár? Tudom, boldog lesz majd, aki rád talál. Ez a dal most hozzád száll, könnyes lesz a két szemed, szép leány. Érezned kell újra azt, hogy várok rád.
0: Nagyon szép a szövege. Gondolom elénekelve pedig még szebb lesz, hiszen dallammal még sokat mondóbb egy történet.
1: Igen, megint megismétlem azt, amit már többször emlegettem, hogy ezek a szövegírók valóságos költők voltak. Ezt nem én találtam ki, hanem egy idős bácsitól hallottam, és nagyon megjegyeztem ezt a mondatát.
0: Hallgassuk akkor az Express együttes szép lányról szóló, szép szövegű felvételét itt a Szent István Rádióban. Szóljon a dal 1973-ból.

0: Műsorunk folytatásában az Apostol Együttes azt a kérdést teszi fel, hogy ki lehet a párja. Megtudjuk majd a dalból, hogy ki is lehet a párja, és kinek ki a párja. Szóval mit mondhatunk el erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Igen, kiderül a dalból, hogy szokták mondani happy end. Idézem az Illés Együttes Sárga című dalát, a vége így hangzik, hogy happy end nincs, de van. Itt is nem lenne szép, ha nem lenne happy end. Ennek a lánynak nyilván az a fiú lehet a párja, aki ezt énekli. Ez is az Apostol Együttes kezdeti időszakából való ez a felvétel. Én nagyon jól emlékeztem, és ebből adódóan emlegettem már a turpisságot, hogy bevontam a híveimet is a gyűjteményem gyarapodásába. Nem tudom már, kinek adtam ki ezt a kérésemet. Lényeg az, hogy az ő nevében teljesítették. És eszembe jutott egy ilyen emlék, hogy egyszer megkérdezte egy néni tőlem, hogy atya, konkrétan mi az a felvétel, amit nekem kell majd kérni? Tehát hála Istennek ilyen készséggel álltak hozzá hívek. Ez is a magyarázat annak, hogy az Úr segítségével, meg a híveim közreműködésével ilyen gyűjteményhez tudtam hozzájutni. Hadd idézek a dal szövegéből. Látod, ő milyen szép, látod, hogy milyen szép ez a lány. Vajon kié, talán enyém, tied, övé, s én mosolygok. Hányan veszik körül, ennek mindig örül, hiszen szép. Ide forog, oda nevet, ígér nekem szerelmeket, de én mosolygok. Ki lehet a párja ennek a lánynak, azt csak én tudom. Kire vár ő este, és mitől boldog egy fénylő hajnalon? Ki az, akit csókol ő minden éjjel? El nem mondhatom, ezt csak én tudom. Íme, itt a happy end a szörnyében.
0: És meg is hallgatjuk akkor ezt a dalt, amelynek tehát címe, Ki lehet a párja? Az előadó az Apostol Együttes. 1972-ben énekelték el először ezt a dalt, és eléneklik nekünk most itt a Szent István Rádióban is.

0: A Neoton együttes most következő felvételében Nóráról énekel nekünk, egy Nóra nevű lányról. És miről szól még a dal?
1: Megint visszatér az a téma, amit korábban emlegettünk, a külső, a testi szépség. Kísértés lehet az életünkben, hogy ott szokták mondani, hogy valakinek a szépségétől fejébe száll a dicsőség. Egy ilyen lányról szól ennek a dalnak is a szövege, Böbe, kiveszem a szót a szádból, hogy a dal szerzője az életből vette ezt a szöveget. Idézek egy kicsit belőle. Nóra, nem hallgatsz te a szóra, Nóra, elvisz téged az ár. Nóra, múlik, hidd el az óra, Nóra, szépséged tovaszál. Ó, mennyiszer mondtam én, légy egyedül csak enyém. Miért nem vagy így boldogan, miért kellenek annyian? Hadd ne folytassam, figyeljék a kedves hallgatók a dal szövegéből, hogy mi fog a végén kiderülni.
0: Hallgassuk a Neoton együttes Nóra című felvételét 1972-ből.

0: dalt is, amely Egerről, az egri csillagokról szól, hiszen nem titok, hogy a Szent István Rádió központja, központi épülete Eger városában található. Nos, az egri csillagok, a Gárdonyi Géza féle egri csillagok, vagy Eger városa, légy oly kedves, áruld el nekünk, hogy egészen pontosan mi is adja a témáját a Pannónia együttes hamarosan hallható dalának.
1: Mindkettő. Ha emlékszel be egy régebbi adásban, amikor kezdtük ezeket a magyar dalokat bemutatni, és a Pannónia együttesről felolvastam azt, amit találtam a Ki kicsoda a magyar rockzenében című könyvemben, és ott felsorolták a legközismertebb dalaikat. Szerepelt cím szerint ez is. És ha emlékszem, félszemmel figyeltelek a mikrofon mögül, hogy amikor ezt a címet említettem, hogy Erdi csillagok, felcsillant a szemed. Rögtön adta az ötletet, hogy ezt okvetlenbe kell szerkesztenem, hiszen hála Istennek meg is van a gyűjteményemben. Én erre már nem emlékeztem volna a gyerekkoromban, de isteni gondviselés révén éppen otthon voltam egy csütörtöki napon a Tószegi plébánián, és Tari Viktornak csütörtöki napokon volt a Verkli című adása, amelynek ő volt a zenei szerkesztője. Ez a dal ott hangzott el, de mivel csőre töltött magnóval ültem a rádió előtt, rögtön fel tudtam venni, és amikor elkészült a felvétel és állítottam a magnót, rögtön így jártottam fel, Uram Jézus, hála neked, ez is megvan. Hát azt hiszem, hogy ennyi reklám után hadd idézzem a dal szövegét, mert ez annyira jó. Így hangzik. Isztambul, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép török lányt az utcán megláttam. Nem lett semmi a flörtből, mert reám nézett, s valamitől nagyon megijedt. Szálem, alejkum. Egri csillagok, ti vagytok bűnösök, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, hallottam rólatok, de egy csók bizony többet ér. A második strófa. Egervár, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép magyar lányt az utcán megláttam. Szerelem lett a flörtből, mert reám nézett, azóta is vele élhetek. Egri csillagok, belátom, nem is baj, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, de jó, hogy így történt, ez a lány bizony sokkal többet ér. Nehéz volt elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam, hiszen olyan aranyos a dalszövege, és a végén ott a happy end, a boldog befejezés. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell mit hozzátenni, ez a dal így önmagáért beszél, és majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar zenei kísérete van. Fő hangszer lesz a felvételben az elektromos orgona. Valószínű még csöves orgona lehetett a fiúknak, hiszen akkor még a technika ezt tette lehetővé.
0: Nem kell többet hozzátennünk és hozzáfűznünk, csak annyit, hogy meg is hallgatjuk. Most a folytatásban a Pannónia együttes Egri csillagok című dalát az Egri székhelyű Szent István Rádióban szóljon az Egri csillagok című dal.

0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól hamarosan, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
1: Egy emlék megint.
0: Nem meglepő módon.
1: 8. osztályos voltam, tehát 1975-ben történt, és emlékszem, hogy az iskolából a járási székhelyünkre Pásztóra utaztunk busszal, diákok, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen címen az iskolából. Fiúk, lányok ültünk vegyesen a külön buszon, és természetesen én felhoztam a témát, a slágereket. Rögtön előjött belőlem ez a dal. Egy tőlem egy évvel fiatalabb, tehát akkor 7. osztályos lány rögtön így válaszolt nekem: ez a dal nem jó, lányként ez nem nekünk való, nem szeretem hallgatni. Ott van az M7-estől az ég és föld között, az sokkal jobb, miért nem ezt hoztad példaként? Mondtam, hogy nézd, nekem ez a dal is nagyon tetszik, és fiú vagyok, ebből adódóan engedd meg, hogy énekelgethessem. Így volt a válasz, csak most ne. A szövegébe egy kis részt ad idézek. Hello, hello lányok, hello, várok, várunk rátok, hello, hozzánk jöjjetek, hello, hello lányok, hello, jó barátok, hello, csak el ne késsetek. Hadd ne folytassam, ez a dal refrénje, bőbe a tanulit rám, hogy ezt is fejből el tudtam mondani. Figyeljék ennek is a szövegét, a kedves hallgatók, hiszen önmagáért beszél, és ha jól tudom, akkor Soltész Rezső énekli. Bár ebben nem vagyok biztos, de nem baj, hogy ezt is néha elmondunk a kedves hallgatók felé, hiszen, hogy szokták mondani, mi sem tudhatunk mindent, csak a Jóisten az, aki mindent és mindenről tud.
0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól 1974-ből.

0: Hallgassuk akkor műsorunk folytatásában a soron következő zeneszámot, amely nem lesz más, mint az Illés együttes Városi Csoda című dalam. Kedves Laci atya, engedd meg nekem, hogy egy olyan szófordulattal éljek, hogy a Jóistennek és a Szűzanyának köszönhetően ez a műsorunk is egy kis csoda, amelyért természetesen hálát kell adnunk a Jóistennek és a Szűzanyának, és mi hálát is adunk. Most pedig akkor egy városi csoda szól majd, de hogy mi is egészen pontosan, azt elárulod nekünk te.
1: Ez a dal már az újjá alakult Illés együttes felvétele volt, amiről már szóltam korábban. Idéztem is a Kicsoda a Magyar Rockzenében című könyvből, hogy mit írtak az újjá alakult Illés együttesről. Én jól emlékszem, hogy általános iskolás voltam, amikor ezt a dalt megismertem tőlük. Valamelyik könyvzeni műsorban hallottam először a Petőfi Rádióban, arra már nem emlékszem, hogy melyik volt. Amikor ez a dal született, akkor voltam 8. osztályos. A dal szövege szerintem inkább csupa szójáték, de úgy érdekesség, hadd idézzek belőle. Utcák, terek, udvarok, járdák, öreg, házsorok, lépcsők, folyosók, kapualjak. Rám néz egy-egy ablakod lustán, ahogy ballagok, mint egy szürke kősivatagban. Felszáll valahonnét, rikkant a rigó, fütyét meg is hallja már egy csudaló. Hozzá oda nyargal néhány kis csikó, utcák sora csattog vágtázni jó. Kinő a fű, kihajt az ág, kinyílt minden virág. Erdőt nevel a macskakő, mesét zúgnak a fák. Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók a szövegét, azt hiszem, hogy ez olyan, hogy oda kell figyelni ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi a dalnak a mondani valója.
0: Hallgassuk akkor meg, hogy miről is szól egészen pontosan a Városi Csoda című dal. Az Illés együttes felvétele szól 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Elköszönünk Önöktől, de csak két hétre, mert hogy két hét múlva ismételten találkozunk, és várjuk vissza Önöket szeretettel a rádiókészülékek elé. Köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést, és az érdekesebbnél érdekesebb történeteket Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss híreket Debnár Ádámtól hallják, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Karkus István és Dompos Péter kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan az Erdőfohászat című műsorunk szól a hírek után. Mai adásunk első felében a jeles fákról hallanak, majd Tóth János Zoltán. Erre Mit lépsz kis haver című könyvének második része hangzik el. Az óra második felében a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunk szól. Ebben Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján. Lélekműhely című összeállításunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd a hitvalló következik. Ebben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival a teremtésről és a szabad akaratról beszélget. 16 órakor a hírek után a 7 évfordulója című műsorunkban részletet hallanak dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából, amely átfogó képet ad az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Majd az iránytű szól. Mai műsorunk vendége Kántor Benedek 16 éves Európa-bajnok öttusázó lesz, aki a jövő héten a Litvániában zajló világbajnokságra készül. Ajánlónk következik.
2: Az én korosztálynak úgy van, hogy 4 kört futunk és 4-et lövünk, szóval úgy van, hogy a rajtól befutunk egy ilyen 20 méterre és a lövészettel kezdjük, utána futunk egy 600-at és ezt megismételjük 4-szer. De ugye ez is korosztály függő, mert kisebbeknek kevesebb lövészet és kevesebb kör van, nagyobbaknak pedig a legnagyobbaknak a felnőtteknek meg a U19-től felfelé igazából 5 kör van és 5 lövészet, úgyhogy az a legtöbb. De így igen, folyamatosan futunk és lövünk, szóval itt úgy van, hogy elindulunk, és ugye ahogy beérkezünk a 600 méteres körről, ott mindenki ugye a saját tempójába beáll lőni, és ugye az a lényeg, hogy mindig gyorsabban és pontosabban ki tudjuk lőni az 5 zöldet. És ugye úgy, utána végez egy versenyző, utána ugye elindul futni, úgyhogy ez így működik, de minden versenyzőnek maximum 5 másodperce van, hogy kilője 5 zöldet.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szól. 18 órakor rózsafüzéri mátsággal várjuk Önöket a mai estén is a készülékek mellé. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközségi ma csoportja vezeti a rózsafűzéri imádságot. Ezután híreket mondunk, majd Lelliszi Szent Kamil élettörténetét ismerteti a néhai Katona István, egri segédpüspök. Ezután a napverse szól, majd a napimája következik. 19 órakor a híreket követően Mustármag című műsorunk szól. Műsorunkban John Baptist Basobora ugandai atya füzérradványi lelki gyakorlatáról számolunk be. Ajánlónkban Bíró Piroska résztvevőt hallják.
3: Erőt kaptam Basobora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a jó Istent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a jó Istenhez tudok vezetni.
1: Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 20. részét Gubás Gabi olvassa fel. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunk szól. Ebben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. A 20 órási hírek után műsorismertetés következik ismét, addig is tartsanak velünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párti, sem a Fideszé, sem a Tiszái. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadnak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteket és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnök azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Rafael Lefitto. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 177 millió és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritás. A tárcavezető jelezte azt is, az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap Ungváron találkoztak, közölte az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedés és szabotás célú FSB kibertámadás miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Később az amerikai haderő ismételten támadást is indított iráni célpontok ellen. Az állat értelmében a hajókat megállítják. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A most következő néhány percben a jeles fákról lesz szó, és hogy mitől válik egy fa jelessé, kiemelkedő jelentőségűvé, azt Barázs Csaba mondja el, a riporter Tikovics Ernő.
2: A honlapodon a litoszféra.hu-n az egyik legújabban megjelent írásodnak azt a címet adtad, hogy jeles fák, és számos fát mutatsz be ebben az írásban. Mitől jeles egy fa?
3: Kétféle értelemben lehet valami jeles. Az egyik ugye, hogy különös, egyedi, tehát a nagy átlagtól, a nagy többségtől eltérő, kiemelkedő, tehát szembeötlő. A másik értelmenek a kifejezésnek, hogy jellel ellátott. Kövekre is mondjuk ezt, jeles kövek, jeles fák, jeles emlékek, amelyeket az ember valami úton módon szakralizált, tehát hozzájuk valami fajta hagyomány fűződik, megnevezi ezeket a jelenségeket, köveket, sziklákat, fákat, és hát így is elkülönülnek a társaiktól.
2: Van egy szakifejezés arra az emberre, aki ilyen fákkal szeret foglalkozni, főleg ha méretüket is tekintjük, ez a dendrománia. Hogy lettél dendromán?
3: Egyáltalán nem lettem az. Ugyanis én úgy igazán belebotlottam ebbe a jelenségbe, tehát se biológus, se erdőmérnök nem vagyok. Nyilván természetjáró is, mint földrajztanár. A vidék, tehát elsősorban szűkebb pátriám, itt a Eger környéki tájak, Bükkvidék, Bükkalja, de úgy általában a Kárpát-medence, illetve a világban a Kárpát azonos tájakat, hát hogy mondjam, csak járogatom, kutatgatom, és itt is ugye a hagyományos tájművelési módokkal foglalkozom, és gyakorlatilag ezen vizsgálódásaim kapcsán futottam bele, idézőjelbe, ezekbe a jelesfákba, ezekbe a famatus állemekbe, hagyásfákba, böhöncökbe, sokféleképpen nevezzük őket. Leginkább ugye ez a hagyásfa kifejezés érdekes, hiszen ezek a jelesfák, ezek abban is elkülönülnek társaiktól, hogy jóval nagyobbak fizikálisan.
2: Volt idejük megnőni.
3: Volt idejük megnőni, idősek, tehát idősebbek, mint mondjuk fajtársai, vagy a környezetükben lévő hasonló fafajok, és hát ez is kiemeli őket a környezetükből. És hát pontosan ugye ez a hagyásfa kifejezés is érdekes, hiszen erdők, régi erdőknek a tanúi, meg nagy idők tanúi ezek a fák, és hát a régiségben ugye az erdő sem az volt, mint napjaikban, tehát nem a vágásfordulóra alapozott anyagtermesztés révén létrehozott felszínborítási típus, hogy tudományos kifejezéssel is éljek, hanem bizony a régiségben az erdők élelemszerzés célját szolgálták elsősorban. Bennük legeltettek, tehát legelő erdők voltak, ezt a néprajztudomány nagyon szépen kimutatta, gondolok itt Andrásfa Alvi Bertalanra és másokra. Tehát a régi erdőkép egészen más, milyen volt, mint napjainkban, és hát még azért vannak ilyen fás legelő, hagyás fás legelő foltok, illetve legelő erdő reliktumok itt kicsiny hazánkban is, akár itt az Eger környéki tájakon, és hát ezek őrzik azt a habitust, ami régen jellemző volt az erdőkre. Na most hát ezek, ugye, ahogy kiszorult a legelő állat az erdőből, ezek a legelő erdők megszűntek, a fás legelők is gyakorlatilag megfogyatkoztak, viszont azok az idős fák, faegyedek, amelyek itt éltek, ezek közül jó néhány megmaradt, tehát a mai fiatalabb erdőkben is megtalálhatók, és hirdetik egy régi idő dicsőségét.
2: Azt mondtad, hogy nem vagy dendromániás, dendromán, mégis azért elszabadult a fantáziád, amikor a zselici héttörzsű tölgyet meghatározásokkal illetted, makkoltató kondások, téridőgráfia, dendroasztronómia, sarjasztatott Woodhenge.
3: Így van. Hát ez azt is mutatja, hogy a fáknak régiségben sokkal nagyobb tisztelete volt, mint ma. Még egyszer mondom, a régi ember nem faanyagot látott benne, nem matériát. Egy fa sokkal több volt annál, mint aminek ma hisszük és gondoljuk. A régi fa az kapcsolatot jelentett az univerzum és az ember között, a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. A régi fa tövében az embernek különös gondolatai támadtak. Gondoljunk csak Newtonra, akinek ugye a fejére pottyant az alma, rögtön komoly fizikai törvényszerűségeket vont le. Na, egy pásztor azért egy kicsit messzebb jutott ennél, és ugye a a fának dőlve a fa árnyékában nem csak a nyájat figyelte, hanem bizony előkapta a fából készült furujáját is, és bizony nagyon szép dalokat konstruált, figyelte az égi testek mozgását, és hát, hogy úgy mondjam, modellezte a világot, finoman fogalmazva, kapcsolatot talált a teremtett világ embere a teremtői minőséggel. A fáknak is ugyanúgy aurája van, mint az embernek, ugyanúgy kisugárzása van, ezt úgy mondjuk, ugye hát nem véletlen, hogy nem csak a költőket nyűgözi le egy-egy gyönyörű, szép lombkoronájú idős fa, hanem bárkit, embereket, tehát hatnak, különféleképpen természetesen, és ugyanakkor bizony különböző jelentést is fűztek hozzájuk, illetve hát a tájban jelentőségük volt, nem csak azért hagyták meg a fákat, mert mondjuk határfa volt, és mondjuk a birtok elkülönülés, hanem tájékozódást is szolgálta. Ugye előbb mondtam már, hogy ehhez képest, meg a fákhoz képest, mint régen a Stonehenge-ol állították a köveket, ugye gyakorlatilag mérték a fölkelő napnak a helyét, vagy a lenyugvó napnak a helyét a különböző jeles időpontokban, a napfordulók, vagy a napi egyenlőségek idején, de egyébként meg közte is, tehát naptárrendszernek is a részeit képezték, honnan nézve mondhatjuk, ezt a régi ember tudta, hogy honnan kell figyelni, mikor, merre kell nézni a tájban, ma már nem tudjuk, mert a régi ember még benne élt a tájban, mi meg már csak a tájon élünk, sőt, hozzá kell tennem, hogy élősködünk, hát ezáltal romlik a világ körülöttünk, de a régi pásztortársadalom tagjai elsősorban, hogy a pásztorok azok azért tudták, hogy mozog körülöttük az univerzum, és mi a létezésnek a lényege.
2: Mondtad, hogy az embert lenyűgözik a fák, a zselici héttörzsű tölgy miért?
3: Egy nagyon szép idős sarjfa, és hát ugye a hetes szám is egy izgalmas kérdés. Mitikus szám, történelemben is van jelentősége a hetességnek, tehát egy elég különös idős sarjfáról van szó, ami mindenképpen más, egy nagyon idős fáról van szó, és hát ott a Dunántúlon találjuk egyébként a hazánk legidősebb famatuzsálemeit is. Ugye a zsenyei 1000 éves tölgy az már gyakorlatilag romjaiban hever. A törzs átmérője mellmagasságnál szokták mérni több mint 10 méter. Még megmaradt a fa törzs eloncsa, de már a koronája összeomlott.
2: Hány ember fogja azt körbe?
3: Sok ember fogja körbe, hát nyújtózkodni kell, tudom én 7-8-10 ember is biztos, én még egyedül nem próbáltam. És ugye ezek a fák, ott van mellette a hédervári Árpád tölgy, jelenleg hazánk legidősebb fája, 800 évesnek gondolják, annak például több mint 7 méter a törzs kerülete.
2: A nevét honnan kapta?
3: Úgy tartják, ugye, hogy Árpád vezér a lovát hozzá kötötte, és még ez a bemélyedés még a törzsén mai napig látható, tehát nyilván ettől is jeles van, hogy egy ilyen szakralizáló hagyomány fűződik hozzá, tehát Árpád fejedelem, amikor a lovát ugye úgymond kötőféken hagyta, a pozsonyi hadjárat során itt pihent meg ennél a fánál, a fa árnyékában, és ennek a nyomát még mai napig láthatjuk, így mutatják a helyiek. Kicsit nagyobb törzskerületű, és már csak azért, hogy hásfáról volt szó, a szőkedencsi öreg hásfa, az is olyan kb. 7-800 éves lehet, több mint 1100 cm a törzskerülete.
2: Hogy állapítható meg a kora? Átfúrják?
3: Hát az a legexaktabb az évgyűrűk alapján, de ez nagyon megsínyli a fát, különböző módszerek vannak a számításokra. Leginkább becslésen alapul. Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, ugye a világ legöregebb fája, amit most annak tartanak, és bizonyíthatóan is 9500 éves, tehát közel 10000 éves, él. Ez az öreg tyikkó, úgy nevezik, ugye Svédországban található, lucfenyő. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga a fa az, ami élő fa, az tulajdonképpen nem annyira idős, de most olyan 4 méter magas fenyő, aminek egy színizotópos kor meghatározása történt, tehát hogy ez a jégkorszakban hajtott ki, ez gyakorlatilag önmagának a klónja, mert ugye itt egy gyökérrendszerről beszélünk, ami újra és újra sarjad. Tehát maga az a fenyő, ami ott van, az csak pár száz éves, mert olyan 600 évente újra hajt ez a gyökértele. Maga a fa, a felszín fölött lévő fa az nem annyira idős, de maga az, amiből sarjad, az bizony közel 10000 éves. Tehát ugye vannak ilyen jellegű kutatások is.
2: A jeles fákhoz fűződnek legendák, történetek, jeles személyek, talán legtöbb fája idézőjelbe Rákóczinak van.
3: Vidékünkön, mondjuk így, hogy Észak-Magyarországon, tehát ugye a Rákóczi birtokok környékén, illetve hát a Rákóczi szabadságharc idején is azért ugye ezen a területen, itt a Mátraerdő vidékén, Felföldön, mai Kárpátaljának mondjuk ugye Észak-Kelet-Magyarországon mozgott Rákóczi, tehát természetes, hogy itt az ő nevéhez fűződnek még ilyen jeles fák, akár mint a parádfürdői Rákóczi fa is. Egyébként is ugye Parád, Parádsasvár, tehát itt Debrő, Rákóczi birtoka volt uradalom, tehát történetileg is tudjuk, hogy megfordult ezen a tájon Rákóczi, és hát itt is van egy hagyomány, hogy ehhez a tölgyfához kötötte szintén lovát Rákóczi. Ez tavaly kidőlt ez a fa, ennek már csak a törzse található, meg sajnos, de valóban egy olyan 300 éves körülinek adódik, tehát megvan annak az esélye, hogy Rákóczi láthatta ezt a fát.
2: Ahogy olvastam a litoszférát, megörültem annak, hogy foglalkozol az Ilona-völgyi Mária fával is. Ez egy képes fa, különösen is jeles fa.
3: Így van, nagyon sok képes fánk van. A Mátrában ezt nagyon jól tudod, hiszen te magad is megkutattad, és a Mátra monográfiában írtál is egy tanulmányt erről, illetve ezzel kapcsolatban is. A képes fák még különösek, valóban erőteljesen szakralizálják a tájat, és hát ilyen az Ilona-völgyben található öreg tölgyfa is.
2: Melyik a kedvenc fád? Nyilván nem vettük sorra mindet, és nyilván könyveket töltenek meg a magyarországi jelesfák. A kedvenced közülük melyik?
3: Hú, ez nagyon nehéz. Én ugye itt a Bükkalján a Tiboldaróczi 400 évesnek tartott, szerintem így a Bükknek is a legidősebb fája az, ami egy csertölgyről van szó. Gyönyörű szép sudár törzsű tölgyfa ott az erdőben, lenyűgöző a hatása, tényleg nagyon szép, illetve hát én inkább úgy mondanám, hogy a facsoportok, tehát ugye említettem, hogy ezek a jelesfák zöme, hagyásfa, tehát a hajdani fáslegelők, legelőerdők maradványai, hát vannak még nagyon szép fáslegelő foltjaink, például Cserépfalu fölött a Mészhegy mögött ugye a Hidegkútlaposa nevezetű hagyásfás legelő, ahol gyönyörű szép tölgyek találhatók, kocsánytalan és csertölgyek, 200-300 éveseket találunk köztük, van olyan, amelynek a törzskerülete meghaladja a 6 métert. Maga a fás legelő látvány is gyönyörű, különösen amikor szürke marha gulya tartózkodik ott és ott legel, és hát bizony az a cserépfalui fás legelő ez ilyen, de hasonló a kisgyőri, úgynevezett községi legelő, ahol vannak nagyon szép fás legelő részletek, és ott is bár már beerdősült erdő részletben található egy nagyon öreg, idős kocsánytalan tölgy. Tehát vannak szép és izgalmas fák. Igazán kedvencem, hogy mondjam azt, hogy az meg nem is itt van. A Kárpát-medencében én elmentem Európa, és hát azért a világ egyik legidősebb fájához. Szardínián található a Sozastrum nevezetű olajfa. Ez bizony 4000 éves. 4000 éves.
2: Ott ez nagyon... is klón.
3: Nem. Ez egy élő, ez maga a fa. Élő olajfa. Az élő fák közül a legidősebbek általában, amiket így mérnek, ezek olyan 4000 év körüliek a világban, és hát itt a Mediterráneumban nagyon sok ilyen idős olajfát ismerünk, gyönyörű szép. Szardínia szigetén, ezt tavaly nyáron néztem meg, hát van ennek hatása.
2: Mutogatják?
3: Mutogatják, igen, körbe van kerítve. Én azt mondom, hogy ugye hát gondoljunk bele, hogy Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt már, ez akkor már kicsi fa, de azért ott növekedett és azóta ott volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hát ez a fa, ennek a gyökerei nem is az életben, hanem a létben gyökereznek, és hát ez a mediterrán történelem tanúja, tehát akár a mitikus Minosz király is ültethette, ha belegondolunk, ugye, és túlélte Hammurapinak a Babilonját, úgymond, a tébai székhelyű középbirodalmat, tehát a karnaki templomtól, amit ugye, hát Mentuhotep fáraó építetett, tehát annál is idősebb. Már élt, amikor Tutankhamont meggyilkolták, csak így a mediterránból történelmből néhány példa, tehát ott ennek az árnyékába megállni, az fantasztikus élmény.
2: Ezeket a fákat ránk hagyták, elődeink ültették, vagy a természet maga gondoskodott arról, hogy kikeljenek, felnőjenek. Mi fogunk-e hagyni utódainkra jeles fákat?
3: Egyre nehezebb lesz. ezek a fák szép lassan elérik tényleg az emberi vagy a növényi lét határait, és egyszer csak elhalnak. Mi már ilyet nagyon nem. Egyrészt ugye az erdőgazdálkodás is a világon olyan, amilyen. Tehát régen, amikor a fákat meghagyták, ugye a magoncok, a legegészségesebb, a leggyönyörűbb fát hagyták meg, mert hogy az erős genetikai állomány, nem így mondták, de hát egy egészséges fa az hirdeti a dicsőségét, ugye a magoncok ontják a magot, tehát tényleg fontosak voltak. Ma már igazán a ilyen végvágások és tarvágások során, hogyha fákat kell visszahagyni, igazán azt lehet mondani, hogy szinte gyenge egyedeket hagyják meg, aminek a fája értéktelen, mert nincs gazdasági haszna. Tehát más a szemlélet, teljesen más a szemlélet, úgyhogy a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel nem. Még őrizzük ezeket a régőről itt maradt fákat, igyekszünk őket megóvni, természetesen óriási a tiszteletük, de hát, hogy mi hagyunk-e ilyen fákat az utókorra, ültetünk, persze vannak ilyen törekvések, ugye, emlékfákat, aztán, hogy gondozzuk-e őket, az már más kérdés.
1: Az elhangzott beszélgetésben Barázs Csabát hallották.

0: Most irodalmi sorozatunk második része szól Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Másnap reggel kutya baja se volt az öregnek. Kicsit még húzta a lábát, de már olyan vehemensen ugrott be a lestrapált Warburgjába, hogy az ülésben ketté tört valami rugó, és, mint a rajzfilmekben, átütve a silány kárpitot, beleállt Laci bácsi fenekébe. Na, nem volt ez nagy érvágás, azon kívül, hogy fulladoztam a nevetéstől, viszont maximálisan helyre tette a kedélyállapotomat. Laci bácsi, van magának aranyere? Kérdeztem szendén. Mert ha nincs, akkor ezek után tuti, hogy nem is lesz. Ez a rugó biztosan helyre rakta odabent a dolgokat. A fene a pofád, dohogott az öreg, miközben savanyú ábrázattal tapogatta a nadrágját, és ujjaival vájkált a rugó ütötte lyukban. Nem szokott csúnyán beszélni, de ennyi most belefért. Láttam a szemén, hogy tulajdonképpen őt is mulattatja a dolog. Hozzál valami kemény papírt, mert így nem ülök rá. Arra gondoltam, hogy akár nyugodtan rá is ülhetne. A rugó már úgyis megtalálta odabent a helyét. Csak ne fészkelődjön sokat. De inkább csendben maradtam. Hátul a televíziós dobozból letéptem egy darabot, duplán behajtottam, és komfortossá tettem vele a vezetőülést. A csúzligumitól kezdve a szöges drótig minden volt nálunk a csomagtartóban. Csak a pultkereket szoktuk néha otthon felejteni, a kemény papír pedig egyenesen szerves része volt az életünknek. Ha az öreg meglátott egyet valahol kidobva, azonnal lecsapott rá, és már gyömöszölte is a kocsiba. És persze megint neki lett igaza. Jó lett valamire. A kemény papírral megreparált Warburg nagyon jól szuperált. Vagy 40-nel repesztettünk Felső Zsolca felé, a Sajópartra, ahol az áradás után visszahúzódó folyó szerte széthagyta értékes kincseit. Gödrökben, lapályos részeken mindig visszamaradt néhány hal, ponty, kárász, egy-egy termetesebb keszeg, de leginkább a szúnyog lárva vonzott minket. Az akváriumi halak számára nincs is ennél kívánatosabb csemege. Átlényegült tekintettel reggeltől estig képesek vadászgatni ezekre a szögletes mozgású vízi akrobatákra. A szúnyoglárvának egyetlen rossz tulajdonsága van. Ki szokott kelni. Az ember hazaviszi a zsákbányt, gyanútlanul kirakja a szúnyoglárvás vödröt az erkélyre, és azonnal meg is feledkezik róla. Egy hét múlva persze eszébe jut, és rohan ki megnézni, hogy mi van vele. Letépi a vödörfedelét, aztán, mint mikor a benzin belobban, áll az emberfia egy hatalmas szúnyogcsóva közepén, ami csak árad, árad a vödörből, és nem akar véget érni. Később úgy tűnik, mintha a felső szomszéd hangját hallanád, amint a férjével ordítozik, valahogy így. Géza! Szúnyog! Azonnal csukjál be minden ablakot! Fúj! Hát ez valami borzalom! És ekkor eltűnődsz az élet célján és értelmén, előveszed a planktonhálódat, és szép lassan elindulsz szúnyog lárvát szedni. Hát igen, az élet nem habos torta. Gumicsizma nélkül én például nem indultam el soha. Alapvető szabály szerintem, hogy legyen rendes lábbelid, amikor az ártéren bukdácsolsz a mocsárban a milliónyi vérszívó között. Nyáron 35 fokban egy kicsit kényelmetlen viselet, ráadásul a családom egy része még fintorgott is, amikor esténként levettem, de lassan-lassan ők is megértették, hogy szúnyoglárva szedésnél kizárólag a gumicsizma a megengedett. A fejemet néha bucira csípték a dögök, annyian voltak, s anyám olyankor gyanúsan méregetett az ajtóban, hogy ki az, akit beengedett. De aztán ránézett a csizmámra, és megnyugodott. Július végén ez csak is én lehetek. Laci bácsi lábméretét olyan 48-as körülire satszoltam. Ha elképzeljük mindezt combtőig érő haláscsizmaként, az már egy monstrum, egy erődítmény, egy birodalmi lépegető. Akkor fogalmat kaphatunk arról, milyen is lehetett, mikor mi megjelentünk valahol.
A város területén még csak-csak disztingvált az öreg, de vidéken már simán beugrott 7 mérföldes csizmájában a közértbe 2 zsömléért meg 1 kefirért. Én meg utána. Az eladók természetesen a pokolba kívántak minket, mert bűzlő, iszlapos

0: a kocsiba, a szúnyog lárvás vödreink mellé hazafelé menet. A későbbiekben aztán még fejlesztettünk is ezen a stratégián, mert inkább a plankton szedést megelőző napon vásároltunk meg mindent, amire szükségünk lehetett, tiszta ruhában, csizma nélkül. Szóval szent volt a béke, néha olyannyira, hogyha esetleg mégis megszorultunk volna üdítő ital dolgában, csak beszóltunk a pénztárosnak, ő pedig kedvesen kiküldött valakit pár üveg jéghideg kólával. Van egy mondás, ami valahogy így hangzik. Mikor megszülettél, sírtál, és körülötted mindenki mosolygott. Élj úgy, hogy amikor meghalsz, te mosolyogj, és körülötted mindenki sírjon. Ez élet célnak sem kevés. Ehhez tartotta magát az öreg, és azt hiszem, sikerült neki. Most rajtam a sor. Én is megpróbálom. Csak az a baj, hogy ebben már nem segíthet. Egyébként meggyőződésem, hogy olvassa valahol ezt az irományt, és teli szájjal nevet a felhők fölött.
1: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének második részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Tompos Péter és Karkus István technikusok, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották. Adásunkat pénteken 10 óra 30 perctől újra meghallgathatják.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Bevezetés. Lelkiségemet eddig két szempont határozta meg. Az egyik az, hogy az Istennel való találkozásnak mindig feltétele az önmagunkkal való találkozás. Gyakran írtam a korai szerzetesek nyomán arról, hogyan figyeljük meg érzéseinket, gondolatainkat, szenvedélyeinket és érzelmeinket, és hogyan tartsuk oda ezeket az imában Istennek, hogy átváltozzanak. A másik szempont a spiritualitás terápiás dimenziója. Jézus azért küldte el tanítványait, hogy betegeket gyógyítsanak és kiűzzék az ördögöt. Ilyen értelemben elmélkedtem át, és mutattam be a bibliai szövegek, az egyházi rituálék és a spirituális gyakorlatok gyógyító erejét. Fontos volt számomra, hogy könyveimben valami érzékelhetővé váljék Jézus egy gyógyító erejéből. A szépségről még sohasem írtam. Talán csodálkoznak a kedves olvasók, hogy most e témával foglalkozom. Tulajdonképpen inkább véletlenül került sor erre. Nagybőti prédikációt kellett tartanom a Hit szépsége és vonzereje címmel. Miközben készültem a beszédre, felismertem, milyen gyógyító erejű számomra ez a téma, és mennyire gazdagítja lelkemet. Mert amikor a szépségről gondolkozom, és a szépségben gyönyörködöm, akkor az a kontemplatív és a misztikus spiritualitásnak felel meg. Azt szemlélem, ami van. Hagyom, hogy megérintsen a szépség, amellyel a természetben, a művészetben és az emberekben találkozom. Befogadom a szépet, amely elém tárul, s benne megsejtem Isten ős szépségét, amelyről a misztikusok írnak. Ez tehát olyan spiritualitás, amelyben a kegyelem

középpontban, és nem a saját cselekvésünk. Szemlélem a szépséget, és érzem, mennyire jót tesz, milyen gyógyítóan hat. Ebből kifolyólag a szépséggel való foglalkozás illeszkedik terápiás lelkiségembe is. A szép, amelyet csodálok, amelynek engedem, hogy megérintsen, érintkezésbe hoz saját szépségemmel, a lelkem mélyén rejlő szépséggel. Ám a szépség egy másik vonással is gazdagítja spiritualitásomat. Ez befogadó és optimista spiritualitás. Nem úgy hangzik, mintha munkáról szólna, mint az aszketikus spiritualitás esetében, hanem engedi, hogy a szép meglepje. Ám ez a spiritualitás is megköveteli cselekvő részvételünket, mert szükség van éberségre, hogy észrevegyük a szépet, és szükség van alázatosságra is. Ha nincs bennünk alázatosság, a szépség elrejtőzik a szemünk elől. A szépség spiritualitása nem helyettesíti a spiritualitás más formáit, ám kiegészíti őket, és az öröm és szeretet ízét ajándékozza nekik. Mert azt mondja Akvinói Szent Tamás, szép az, aminek a látása gyönyörködtet. A szép tetszik és örömet okoz. A szép szeretetet ébreszt. Ám a szépség nem erkölcsi felhívás, hogy szeressük egymást. Sokkal inkább a céltól mentes, még egyetlen tárgyra sem irányuló szeretetet ébreszti fel bennünk. A szépben, ahogy Simone Weilnél olvassuk, Jézus gyöngéd mosolyával találkozunk. Ám mi nem csak szemléljük és csodáljuk a szépet, amely kívülről ér el hozzánk, s amelyben végeredményben Isten ős szépsége mosolyog ránk. Létre is tudunk hozni szépet. Szépen meg tudjuk teríteni az asztalt. Szépen be tudjuk rendezni a szobát beszélgetéseinkhez. Csinosan fel tudunk öltözni a kézművességben, és a művészetben pedig gyönyörű dolgokat tudunk alkotni. Szebbé tehetjük az életet. Nem csak a szép teremtéssel találkozunk. Mi magunk is teremtői vagyunk a szépnek. Széppé tudjuk tenni ezt a világot, belévéshetjük a szépség nyomát. És ezzel jelentősen hozzájárulhatunk a világ emberibbé válásához, és egyben az emberek egészségének megőrzéséhez is. Mert a szép érintkezésbe hozza az embert a gyógyulással és a saját lelkében rejlő szépséggel. A szép gyógyító a lelkünk számára. Miközben a szépséggel foglalkoztam, különösen megragadott Dosztojevszkij egy mondása. A szépség menti meg a világot. Erre a mondatra egy Dosztojevszkijről szóló könyvben találtam rá, amelyet a II. Világháború előtt írt egy litván szerző, Zenta Maurina. Eműben egy fejezetet szentelt a szépség fogalmának Dosztojevszkijnél. A mondás elkísért sok könyv olvasása, de saját keresésem közben is, amikor a szépség spirituális jelentése és értelme után kutattam. Újra meg újra feltettem magamnak a kérdést, hogyan hat rám a szép, mit tesz testemmel és lelkemmel. S megállapítottam, hogy a szép olyan, mint a lélek menedéke, ahol a lélek az élet nyugtalansága közepette megpihenhet. Amikor a szépről írok, nem szeretnék eszteticizmusba menekülni. E világ valóságában szeretném megnézni a szépet. Számomra a szép felé fordulás, a vigasz visszanyerése földi létünkben, amelynek fenyegetéseknek és veszélyeknek vagyunk kitéve. Éppen a világon való munkálkodásról írva van szükségem a szépre, mint a lélek menedékére, és mint vigaszra a vigasztalanság közepette, amelyet az emberekkel folytatott beszélgetéseim során észlelek. E könyv írása során mindig minden szépre nyitott voltam, amellyel találkoztam, ám arra is, amit más szerzők írtak a szépről. Közben megállapítottam, hogy ez idáig elhanyagoltam ezt a témát.
A keresztény spiritualitásban sem áll a középpontban ez a téma, bár néhány teológus írt róla, például Hans Urs von Balthasar, a Dicsőség felfénylése című nagyszabású művében. Ám az ő nyelvezete nem képes a sok kereső embert lelkesíteni a szépségért. Ez teológiai nyelv, amelyet végeredményben csak képzett teológusok értenek. Karl Rahner, akiről doktori munkámat írtam, és akit teológusként nagyra értékelek, semmit sem írt a szépségről. A téma kívül esett a látókörén, ahogy sokáig az én gondolkodásomon is. Van néhány evangélikus teológus, aki írt a szépről. Rudolf Boren, Karl Barth és Matthias Zindler. Ám az ő írásaikból hiányolom a pozitív látásmódot, amellyel például az ókor filozófusai és a középkor teológusai tekintettek a szépre. Az evangélikus teológusok nagyon erősen a bűnre összpontosítanak, amely meghamisítja kapcsolatunkat a széppel. Amikor egy témával foglalkozom, mindig érzékeny vagyok arra, ha az felbukkan egy beszélgetésben, illetve ha újságokban vagy folyóiratokban olvasok róla valamit. Mihelyst a kérdésre, hogy miről is írok éppen, azt válaszoltam, hogy a szépségről, rögtön élénk beszélgetés alakult ki. Éreztem, hogy ez olyan téma, amely sokakat megmozgat, méghozzá különböző szinten. Némelyek számára, akiknek egyébként problémájuk van az egyházzal vagy a keresztény hittel, a szép az a hely, ahol megtapasztalják Istent, vagy legalábbis nyitottak a nyomra, amelyet Isten hagyott a világban. Így ma, a mi szekularizált világunkban, a szép az a hely, ahol beszélni tudunk hitről és hitetlenségről. Sokak számára lehet ez a spiritualitáshoz vezető világi út. Mások már teológiailag és filozófiailag is foglalkoztak a témával. Elcsodálkoztam, mennyien gondolkodtak már el róla. Ismét másokat a szépség témája saját kinézetük vonatkozásában érdekel. Ők elmesélik nekem, milyen tapasztalatokra tettek szert ismerettségi körükben, a szépségre törekvéssel kapcsolatban. Hogyan vezet a szépség iránti vágy gyakran beteges magatartásmódokhoz. Kutatásom során találtam a Barmer Ersatzkasse magazinjában egy cikket a következő címmel: Mi a szép? Ez egyrészről az emberek ama vágyáról szól, hogy szépek legyenek, valamint a különböző szépségideálokról. Mindenekelőtt azonban arról a témáról ír, amely az egészségbiztosítási pénztárt érdekli. A számos szépségműtétről, amelyre ma sokakat rávisz a szépség iránti vágy. Sok ember véli úgy napjainkban, hogy a szépség megcsinálható. Férfiak és nők egy egészen meghatározott szépségeszménynek akarnak megfelelni. Orvosok és pszichológusok állapítják meg, hogy ma egyre több ember elégedetlen a testével. Ennek oka, hogy a média és természetesen a kozmetikai cégek, valamint a plasztikai sebészek a szépségideált olyan szűken fogalmazzák meg, hogy természeti adottságainál fogva optikailag optimálisan és formailag tökéletesen alig valaki illik bele. Többen úgy vélik, hogy a külső megjelenés dönt a hivatás és a párválasztás sikeréről, illetve a társadalom elismeréséről. Ezért sok férfi és nő agresszívan bánik testével, anélkül, hogy gondolna egy szépségműtét kockázataira. Majd pedig sokan elégedetlenek az operáció után, mert az eredmény nem olyan, mint ahogy várták. Ez elsősorban az arcon végzett beavatkozásokra érvényes. Az arc a műtét következményeként gyakran maszkszerűen merevvé válik, és egy ilyen merev arcot a társadalmi környezet nem talál vonzónak. A szép arc él, érzéseket, reakciókat és hangulatokat mutat. Ezért a szépségműtétek sokszor éppen az elvárások ellenkezőjét érik el. Nem vezetnek nagyobb elfogadáshoz, inkább elutasításhoz. Szinte tragikus helyzet. Az Egészségpénztár magazinjának cikke megmutatja, milyen erős napjainkban a szépség utáni vágy. Ám egyben az is láthatóvá válik, hogy a szépséget túlságosan a külső kinézettel kötjük össze. Világos mércével, hogyan kell kinéznie egy szép testnek.
Pedig a szépség több, mint a külső megjelenés. Egy test akkor szép, ha egy szép lélek mutatkozik meg benne. S végeredményben egy ember akkor szép, ha szeretetteljesen néz magára. Mert a szép a németben összefügg a nézni szóval. A szépségnek mindig köze van a szeretethez is, csak az szép, aki szeretetteljesen néz önmagára. Aki gyűlöli magát, az csúf. Ez érvényes a másokhoz fűződő kapcsolatainkra is. Aki gyűlöli másokat, az elcsúfít másokat és közben önmagát is. Aki szeretettel néz másokra, felfedezi szépségüket. A szépség ott van a másikban. Ám szükség van részünkről a készségre, hogy ezt észrevegyük benne. És annak tulajdonképpen feltétele, hogy meglássuk a szépséget a másikban, a szeretet, a rávetett, szeretetteljes pillantás. Ebben a könyvben magammal szeretném vinni önöket felfedező utamra. Azt kívánom önöknek, hogy még tudatosabban ragadják meg a szépet, amelyet mindig is érzékelnek maguk körül, és amellyel mindig is találkoznak. Kívánom, hogy a széppel való foglalkozás spirituális úttá váljék, mert a szépben végül is Isten szépségével találkozunk. A szépben az az Isten szólít meg bennünket, aki teremtése befejeztével ezt mondta. Mindaz, amit alkotott, nagyon szép volt. Ezt az igét gyakran így fordítják. Mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Ám a héber tob szó szépet is jelenthet, és a görögök a kalosz szép szóval fordítják. Így azt kívánom, engedjék, hogy Isten megérintse önöket a szépben. A szépben mindig olyan Isten érint meg bennünket, aki a szeretet. A szépség azonban meg is döbbenthet. Ő olyan Isten, aki megrendít, aki a szép révén velünkig hatol, és megnyit valamire, ami nagyobb nálunk, ami önmagunkon túlra vezet. Így a szép az Isten élmény helye, ám egyben az életre bátorítás, a vigasztalás és sebeink gyógyulásának helye is.

0: Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsoly előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, skoldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt. Neki pedig a jobb bokáján sebb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begenyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő sebb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet, úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet, nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentjavatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik.

0: kér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lelléci Szent Kamil áldozópapot, fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamil.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldog gálvatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadnak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter, majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávos sátételéről. Ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig olyan módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetését célzó javaslatot. Eszerint új vezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritás. A tárcavezető jelezte, az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán felkezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. Az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége okán 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat terveznek. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet szerdán hajnalban majd 15-16, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Horák Márta a beszélgető társam, ő Kismartonban él, és önkéntesként az ottani Kálvária hegyi kis édenkertet vagy gyönyörűséget segíti, kalauzolja a osztrák vagy magyar érdeklődőket, zarándokokat. A mi csoportunk is, a Felső-Tiszavárosi Plébánia Énekkara beiktatta természetesen a programjába ezt a nevezetességet, de csodák történtek az ott létünkkor. Tudnélik, nem akartak minket beengedni, mert esküvő volt, meg lefoglalt miseidőpont volt az épület együttesben, így aztán el akartak minket utasítani, de az énekkar elkezdett énekelni, imádkozni a templomocska előterében, és addig énekeltek, amíg egyszer csak ön megjelent, és próbált segíteni, és ez eredményes volt, és hát meg tudtuk tekinteni nagy részét a csodának. Elkértem a telefonszámát, hogy kicsit megismerjék a Magyar Katolikus Rádió hallgatói is önt, illetve azt a csodát, amit részlegesen tudtunk csak mi megtekinteni. Először is, kedves Márta, mi a története önnek? Hogyan került Kismartonba? Odavaló?
2: Én Szombathelyen születtem, és a Pedagógia Akadémián elvégeztem a rajz és magyar szakot, és általános iskola előtt először, utána rajz és magyar szakot, és apukám is ott tanította a Pedagógiai Akadémián. Az ő tanítványa volt az akkori miniszter, oktatási miniszter, és fölhívta az akadémiát, hogy Oba Pullendorf itt Ausztriába, Felsőpúja, magyar tanárt keres, és apukám mondta, igen, tudok valakit, a lányom éppen most végezett. És így kerültem ki Felsőpújára, Oba Pullendorfba magyar tanítani, a Mitoszkóléba, a középiskolába.
1: Még a 80-as években, ugye?
2: Igen, és ott ismertem meg férjemet, aki Eisenstadti, kismartoni. Az apukája tulajdonosa volt az itteni Haydn mozinak, és hát Eisenstadtba kerültem férhez, két gyönyörű gyerekem van, és Oba Pullendorfba tanítottam, amikor megnyitották a határt 89-ben, akkor 9 iskolába tanítottam magyart, mert mindenki magyarul akart megtanulni, minél iskola. Ez a rövid történetem.
1: Igen, és akkor mikor nyugdíjba ment, akkor kezdett el önkéntesként itt szolgálni?
2: Jöttek magyar csoportok, én meg hát, fönt lakom a Gloriet felé, ahol a vadász kastélya van Esterházinak, és Glorietnek hívják, és mentem templomba, és meg létrejött ez a turizmus, a mauzóleum, Haydn mauzóleum, és a Kálvária hegy miatt. És megkérdezték, hogy jaj, jönnek magyar csoportok, nem csinálnám. Hát nagyon szívesen, ugye a tanár, hogyha nyugdíjba megy, akkor az nem él át, a fotelba is ármulik az élet, de nap nem ért semmit. És én ugye belekerültem, 10 vagyunk, délelőtt és délután ott vagyunk, 9-17 óráig, vagy délelőtt, vagy délután, és hát rengeteg csoport jön, de amikor ott dolgozom, akkor 4 órát ott vagyunk a templomba.
1: Igen, és igen, ön az egyetlen magyarul vezető hölgy a csapatban?
2: Mindig van, aki a felső Kismarton Obabergnek hívják, felső hegy a Kálvária miatt, Kálvária hegy miatt, de ő magyarul tud, mert az régiek, az idősebbek ugye magyar iskolába jártak, vagy Sopronba, vagy ide. Ő még tud, de hát most elég beteg lett, úgyhogy a vezetéseket csak 3 csináljuk.
1: Térjünk át konkrétan a Kálvária hegyre.
2: Igen.
1: Dióhéjban mondja el a történetét, és mi az, amit ott lát az odaérkező. Abban a labirintus-szerű épületkonstrukcióban mik vannak elrejtve?
2: A Kálvari hegynek az a rövid története, hogy Eszterházy Pál nagyon sokat utazott, és minden utazása előtt Máriacárba ment imádkozni. Utazás jó sikerült, megint Máriacárba köszönöm. És egyszer nem volt annyi ideje, és Bécs alatt van egy olyan 18 kilométerre Mária Lanzendorf. Ott is van egy kis Kálvária hegy, egy gyönyörű templom, balra a templom előtt egy kis dombon Kálvária hegy, és ez annyira tetszett neki, oda ment imádkozni a Eszterházy Pál az utazása előtt. Ez nagyon tetszett neki, és a franciszkános páterek, ferencesek mondta, hogy hát herceg, mi is építhetnénk egyet. Jó ötlet volt, és elhozotta ide az architekt, a tervezőt. A templomtól jobb oldalra nagyon sok kő volt, a Pannonia tenger maradványa. Azt fölhozotta, egy hegyet épített, és mivel herceg lett, meg akarta mutatni, hogy én megérdemlem ezt a hercegi címet. Én építek valami Európában egyedülállót, úgyhogy ilyen Kálvária-hegy Európában nincs. 33 állomásból áll, ez a 33 állomás azért 33, mert Jézus 33 éves volt a kereszt feszítésekor, és ez bemutatja Kajafas, Hannás, Herodes, Pilátustól kezdve mindent nagy élő figurákkal. És nagyon sok zarándok jött, és gondolta, hogy a zarándokoknak 33 állomásból elveszik 10-et, még mindig van 22, ahogy látták. Elveszek 10-et, és ide építem Magyarország legnagyobb templomát. Esztergom már készen volt, de ő gondolta, hogy nem, még egy kicsit nagyobbra építem. Sajnos a templom nem lett Magyarország legnagyobb temploma, mert Pest is meghalt. Két fia meghalt, testvére meghalt, és a fényűző Miklós Eszterházy örökölte. Ő meg éppen akkor építette Fertődön a kis Versailles-t. Úgyhogy ez a templom csak egy oltárrész, presbitérium. Ez a rövid története.
1: Mondtam, hogy kicsit labirintusszerű, olyan spirálba megy föl az ember, meg le, meg föl, de közben van az épület együttesbe, tehát egy kúpot kell elképzelni, abban van végül is egy kápolna, és még egy misézőhely, amit mi nem láttunk, ott volt az esküvő, azt hiszem.
2: Az a templom. A templomban volt az esküvő. Az a nem készre épített, csak oltárrész, nem befejezett templom. Az a templom. A Kálvária egy mögött, amit a kápolnát, amit említ, az meg az első állomása a Kálvária hegynek. Jézus imádkozik az Olajfák hegyén. És ott van egy nagyon érdekes Mária szobor. Ez a Mária szobor, ez is tartból, ha Bécs felé megyünk, a második falu Grosshöflein, ott volt egy fürdőház, svéföl, kénes vízzel, azt megvette a herceg, és oda tette ezt a Mária szobrot, hogy vigyázzon azokra, akik ott úsznak, és jól viselkedjenek. És ez a Mária szobor annyi csodát tett ott a fürdőházba. A fürdőház kertészének a felesége Tüdőbajos volt, és halálra volt ítélve, nem tudtak az orvosokra segíteni, neki segíteni, és imádkozott a fürdőházba a Máriához, meggyógyult. Persze ez a faluba, ez a hír elment, és mindenki, akármilyen bajuk volt, oda mentek, és mindenki meggyógyultak. Úgyhogy ez a fürdőház egy zarándokhely lett, de a herceg gondolta, hogy hát fürdőház nem zarándokhely, hanem átépítette az első állomást, a Mária szobor mögött van, Jézus imádkozik az Olajfák hegyén, és 1733-ban 391 imádkozás, meghallgatás, lehet mondani, kicsit túlozva csodát, írtak föl a ferencesek. 391 csodát 1733-ban.
1: Fantasztikus. És Haydn hogyan kapcsolódik ehhez? Ez a Haydn mauzoleuma is, ugye?
2: Igen. Haydn ugye 39 évig itt volt szolgálatban, ez a stadtban, a kastélyban, télen elsősorban nyáron fertőrön, és a végén már unalmas volt neki, és Bécsbe vett egy házat, egy kis házat a mai Haydn utcába, egy emeletet épített rá, és fölment Bécsbe, de mindig lehívtak, és miért van ott a mauzóleumban? Hát ezért, mert az orgonát is ő építette, ő akarta a teremtést bemutatni, és kérte a herceget, hogy ha én a teremtés oratórium szólóját játszom, akkor kell egy nagyobb orgona. És 1797-ben megépítették ezt a Haydn orgonát, mert ő máshogyan építette a bécsi orgona építővel, Máleknak hívták az orgona építőt, az orgona billentyűjét megfordította, és az orgonista előre nézhet. 1797-ben ez egy revolucionál építmény volt. Akkor még az orgonák úgy voltak, hogy az orgonista háttal játszik, és tükörbe nézi, hogy mikor kell játszani. Ezért Haydn templom az orgona miatt is, és Bécsbe halt meg 1809. május 31-én, és 1820-ban hozatta le a herceg ide Ezüstökbe, mert nem a bécsi kis temetőbe tartozik, hanem Ezüstökbe. És akkor jöttek rá, hogy csak a teste van, és a parókája, a feje hiányzott. A fejét ellopták 10 nappal a temetése után, a professzor Kál akarta egy zseninek a fejét kivizsgálni, és rájönni, hogy mi az oka, ha valakinek valami különös képessége van. És nem tették vissza a koporsóba, hanem 1954. június 5-én kapta vissza a fej, aztán többféle utat tett, orvosokhoz került, és a végén a bécsi zenebarátok állították ki. És ezért Haydn templom, mert ha bemegyünk a templomba, bal oldalt van egy ajtó, szürke ajtóval lezárva a mauzóleum. Azelőtt a templom alatt a kriptába volt eltemetve, és 1954. június 5-én visszakapta a fejét, és azóta ott van a mauzóleumban. Azért Haydn templom. Az orgona és az ő temetkezése miatt.
1: És a bécsi érseknek és az osztrák államfőnek kellett közben járnia, hogy...
2: Igen, a fejét visszakapta, igen. Bundesprezident Körne és a kardinál Inica, ők vették el a bécsi zenebarátoktól, és 130 autó követte, Rórán áthozták Niederösterreichbe, ahol Haydn született. Egy nagy szenzáció volt.
1: Még térjünk vissza a keresztút jeleneteire, említette, hogy eleinte 33 jelenetből állt, életnagyságú figurákkal, gyönyörű szép panoptikum tulajdonképpen. Nehéz követni a sorrendet, mert kicsit, ahogy halad az ember, hol előre ugrik a történet, hol hátra, tehát nehéz eligazodni nem. benne, vagy csak nekem nem. úgy tűnt.
2: Igen, ennek egy oka van, a templomból, mióta mi ott vagyunk és vezetjük a turistákat, hogyha a templomból az oltár mögött fölmegyünk, ott van Jézus teste, az a húsvéti liturgia miatt van, a nagypénteki és a nagyszombati, hogy nem kell fölmenni ebbe a liturgiába a 91 lépcsőn, Pilátus után, hanem mindjárt ott megtörténik. Ez a 7. és 8. állomás között van. De különben, mielőtt mi a turistákat ott nem vezettük, balra a kápolna mellett lehetett fölmenni. És akkor megvan a rendszer, a kápolna az első állomás, a kápolna után tovább megyünk, akkor a második, harmadik, de a turisták miatt ez sajnos úgy van, hogy a 8. fölmenni a Kálvárhely tetejére, és amikor jobbról visszajönnek, akkor megvan a hiányzó 6 állomás is, mert sajnos a turisták nagyon sok kárt tettek. Nem csak minden szemetet ott hagytak, hanem fönt a temetkezési kápolna, ahol Jézus meghal, a keresztfán leveszik, és Anya Mária ölébe teszik, még színekkel is befújták, úgyhogy ezért van úgy, hogy mi tudjuk, hogy ki megy föl a kápolnába, a Kálváriába, és tudjuk ellenőrizni. Ez nincs össze-vissza, hanem ez az egyetlen oka.
1: Akkor most hogyan működnek? Ki a fönntartója? Idegenforgalmi hivatal, vagy pedig az egyház?
2: Nem. A püspökhöz tartozunk, ez a külön plébánia, Heidentemplom, és mi ott majdnem érenámtlich ott szolgálunk, ott vagyunk szolgálatban. Mindenki saját maga, beosszuk, hogy ki mikor van ideje, és minden nap ott van délelőtt, délután, ahogy mondtam, 9-től 5 óráig, 17 óráig. Igen.
1: Azt hiszem, hogy mint a Biblia pauperumok, egy jó idegenvezetéssel, egy jó vezetéssel, hát egy olyan hitélmény és egy olyan bevezetés, igen, a keresztény katekézisbe, ami mással nehezen pótolható.
2: Ha egy rövid történetet mondhatok, ugye én nagyon hívő vagyok, apukám Pannonhalmán született, és orgonista is volt, azt utána a Pedagógia Akadémián professzor lett, és volt olyan élményem, ugye a mai világban nagyon sok minden változik, történik. Volt 3 barátnő, és csak egy jött be a templomba, a ketten kint maradtak a templom előtt. Mi nem vagyunk, nincs vallásunk, mi nem megyünk be a templomba, mert elkezdett esni az eső, zuhogott az eső, és a 2 hölgy kint várt. Mondom, hát jöjjenek be, hát ez templom, de nem esik az eső. És képzelje el, én annyit meséltem nekik a templomról, csodálkoztak, hogy 2 óra után mondtam, most már nyugodtan hazamehetnek. Elegem van magukból, gondoltam. Hát ilyen történetek vannak.
1: Bizony.
2: Úgyhogy először nem akartak bejönni a templomba, utána nem akartak kimenni, annyira élvezték.
1: Hát mondom, a mi kis 20 pár fős énekkari csoportunkkal, plébániai énekkari csoportunkkal történt. Mindenki úgy élte meg, hogy ez a Jóisten keze benne volt, hogy bejuthattunk, igen, mert úgy nézett ki, hogy lepattanunk a kerítésen, igen, vagy az előtér rácsán beljebb nem tudunk jutni, de aztán kiénekeltük a sajtot az épület kulcsot őrző gazdájából, de ön segítségével, hála Istennek.
2: És a 2 kollégám is segített, mert én szolgálatban voltam, és ott kellett maradnom a templomba, de a kollégák is segítettek, mert tudják, hogy én milyen vagyok. Aki ide jön, nekem az vezet, hogy aki ide jön, azt nem küldjük el, az akárhogyan, de ha itt van, akkor megérdemli, hogy mindent átélhet. És én bízom abban, hogyha rosszul vagyok, vagy valami történik, a Mária olyan erőt ad, az embernek bízni kell benne, akkor megkapja.
1: Nagyon-nagyon szépen tetszik mondani. Szombathelyről tetszik származni. Most már, igen, Kismarton az otthona. Otthon érzi magát Kismartonban?
2: Ó, nem. Hogyha Szombathelyre Farkas, apukám Farkas Kálmán volt, professzor az akadémián, hogyha hazamegyek, akkor valamilyen, mint hogyha egy olyan meleg burokba élnék, aj, de jó, olyan jó érzésem van már abban a pillanatban, hogy átmentem a határon. Nagyon jól érzem meg. Még unokatestvéreim vannak Szombathelyen, Keszthelyen, unokatestvérem velem együtt végzett, ő a keszthelyi iskola igazgatónője volt, Keszthelyen él. Elég sokat dolgozom itt, meg 2 gyerekem van, unokám iskolába jár, de ha mehetek, megyek Magyarországra, és valahogyan olyan jó érzés. Otthon vagyok, itt élek, jól érzem magam, de Magyarországon vagyok otthon.
1: Vannak-e magyarok Kismartonban? És
2: nagyon sokan vannak. Igen? Nagyon. Sok van. Jó 10-15 éve népszámlálás volt, akkor nem mondták a magyarok se, hogy magyarok, de most már nagyon. És ugye most én nagyon jól érzem magam, mert akármilyen kasszába megyek, akármilyen kávéházba megyek, a postás magyarul beszél velem. Mindenki mondja itt az estárban, ja, oda menjünk, ahova Márta megy, már ott jobb kávét adnak, mert magyar az kiszolgáló.
1: De ők nagy részt olyanok, akik átjárnak naponta dolgozni, ugye?
2: Igen, igen. És aztán van, aki itt marad, és mindig mondják, hogy jó, mert te magyar vagy. Mondom, nem, mi magyarok, mi ilyenek vagyunk. Hogyha valaki rámosolyog, akkor visszamosolygunk.
1: Isten áldja a munkáját és a lelkesedését, amely nem hagyja el a legnehezebb helyzetekbe is, ezt megtapasztaltuk, és azt a segítséget. Gondolom, hogy elég sok magyar csoport érkezik ide a Kálvária hegyre megnézni azt a csodát, amiről beszélgettünk. És hát a műsor hatására talán még egy kicsit erősödik is, fölkeltjük az érdeklődést. Nagyon szépen köszönöm, kedves Márta.
2: Oké, és ugye én rajztanár vagyok. Tudom, hogyha valamiről tudom a történetét, akkor nem csak nézem, hanem látom is. Úgyhogy találkozunk, és akkor ott megint elbeszélgetünk.
1: Köszönöm szépen, a viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
1: Köszönöm. Horák Márta, kismartoni magyar hölgyel, tanárnővel beszélgettünk a Kálvária hegyről, ahol Haydnnel van temetve, amely Eszterházy Pál alkotása. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: senkinek, akivel találkozom. Add, hogy a te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom. Add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
1: Igen.
0: Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
2: Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
0: Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
1: A piros.
0: Rafi?
3: A zöld.
0: Roxi?
4: A narancssárga.
0: Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
1: Igen.
0: Mit jelképez?
1: Az ember és az Isten közötti szeretetet.
0: Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
1: Igen.
0: Elmeséled, hogy történt?
1: Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
0: És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
1: Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, mikor már kedveskedni, és persze megbocsátott, mikor már látta, hogy megbántom.
0: Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
5: Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
0: És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
5: Hát rossz.
0: De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
5: Nem, hanem akkor oda megyek, és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
0: Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
2: Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
0: És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
2: Igen.
0: Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
2: Igen.
0: Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
2: Volt.
0: És hogyan békültök ki ilyenkor?
1: Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
0: És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
1: Emlékszek.
0: Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Roxi.
1: Igen, sokkal egyszerűbb lett volna.
0: Így van. Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel

0: szokta Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
1: Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
0: És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
1: Ki kell menni
0: az
1: udvarra.
0: És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
1: Igazgatónő.
0: Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jókedveteket?
1: A pedagógusok.
0: Mivel veszik el a jókedveteket?
1: A tanítása.
0: Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
1: Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
0: És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
2: Jó jegyeket kap, meg lát, nyelvi, hogy tanul.
0: És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
3: Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
0: Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél, az Édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya, bármilyen következménye is annak a döntésnek, amit Ádám meg Éva tettek, szerinted?
1: Nem lett volna.
0: Így van. Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége, mindig minden ugyanolyan, nincs valódi választásom. Mit gondoltok, hogy a tiltott fa kijelölésével Isten mit akart kifejezni a számunkra?
1: A két tiltott fa kijelölésével Isten jelentőséget, kölcsönzött szabadságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntést hozzunk, mitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
2: Ádám és Éva mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkaik. A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
0: Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
1: Olyanok lettek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
0: A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
1: Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
0: Vagyis, Roxi?
2: Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
0: Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég... Csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
1: Az, hogy mesztelen.
0: Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
2: Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
0: Mit mondott az asszonynak a Jóisten?
1: Azt mondta, vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
0: Mit mondott a férfinak?
2: A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
0: Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
1: Bizalmatlanság.
0: Az őszinteségből?
1: Önzőség.
0: A szabadságból?
1: Elnyomás.
0: A jó lelkűségből?
1: Irítség.
0: A szelídségből?
1: Agresszió.
0: Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is és a nő is.

0: A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
1: Áteredő bűn.
0: Mit jelent az áteredő bűn?
1: Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
0: Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homály borult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajadba, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki, és hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
2: Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
0: Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit. Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni, mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
2: Akkor minden rosszra fordul és baja esik.
0: És csak neki esik baja, aki vezet?
2: Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baja esik, és így több embert veszélybe sodor.
0: Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
2: Nem.
0: Hanem?
2: Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
0: Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
2: Káosz.
0: Vagyis?
2: Baleset.
0: Baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele, ha mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
2: Nem.
0: Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világban is, az osztályban is, az iskolában is, a faluban is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának, Roxi?
1: Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
0: A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
2: Nem engedte, hogy bárki megölje őt.
0: A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
1: Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
0: A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
3: Akiben nagyobb a szeretet.
0: Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma délelőtt újra felszólalt napirend előtt a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter arról beszélt, a tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat. Azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valóban az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről. Ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák közös energiavezetékek építésével, üzemeltetésével kapcsolatos törvény módosítását. Eszerint új vezetéket kell létesíteni Százhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti össze. Ennek a régió energiabiztonsága okán van fontos szerepe. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Raffaele Fitto felsorolta, ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 177 millió és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap találkoztak Ungváron, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szyridenko miniszterelnök felmentését hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott a hivatalából. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett útitervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Közben kiderült, Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt, amelynek hátterében az orosz FSB állhat. Végül az időjárásról, holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
3: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
6: A hét évfordulója.
0: Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát? És miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
7: A mai alkalommal a jó öreg Európából áthajózunk az Atlanti-óceán túlsó partjára, ahol annak keleti részén a 17.-18. században létrejött a 13 keleti parti angol gyarmat, amelyekből durván a 18. század vége tájára megszületett az Egyesült Államok. De úgy gondolom, hogy egyfajta távolabbi előtörténet gyanánt, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy hogyan is nézett ki ez a földrész az első európaiak megjelenése előtt. 1492 előtt, meg természetesen hát utána is ott éltek még sokáig, csak egyre cudarabb körülmények között, Alaszkától a mexikói öbölig, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig számos őslakos indián csoport, népesség, közösség népesítette be a leendő Egyesült Államok területét. Ezek életmódja, életvitele a természeti körülményektől függően, amelyek között éltek, rendkívül különböző volt. Mert voltak közöttük halászattal foglalkozók, amely tevékenységet a gyűjtögetés egészítette ki. Voltak vadászó törzsek, sőt olyanok is, akik egy vagy néhány állat vadászatára specializálódtak, gondolok itt elsősorban a bölényre. De a vadászatot is gyakran egészítette ki a halászat, a gyűjtögetés. Így a megélhetésük sokkal stabilabb, sokkal biztosabb volt, és ezek között, az őslakos közösségek között előfordultak egyébként növekvő számban, és ez már a megtelepült életmódra utal, földműveléssel, mint főtevékenységgel foglalkozók is, bár ők is szívesen haláztak, vadáztak, és a nők, a gyerekek pedig gyűjtögettek is. Ha így volt, ha úgy, a lényeg az, hogy törzsi nemzetségi szerveződésben, törzsi nemzetségi viszonyok között éltek, tehát prefeudális körülményekről van szó. Ezekkel a viszonyokkal szembesültek az Észak-Amerika földjére lépő első európai gyarmatosítók, hódítok. Na, kik voltak ezek, és kik voltak az elsők? Ebben a körben mindenki tudja, vannak ismeretei arról, hogy az 1500-as, 1600-as években a spanyolok voltak ezen a téren a legsikeresebbek, akik szinte egész Dél-Amerikát és Közép-Amerikát, bocsánat, gyarmatosították, és megvetették a lábokat Észak-Amerika földjén is. Mai ismereteink szerint az első állandó spanyol település Floridában jött létre, 1565-ben, San Agustín néven, ez a város egyébként ma is létezik. Majd Floridától Új-Mexikón, Arizonán, Texason keresztül egészen a mostani Kaliforniáig, Mexikót is magában foglalja tehát ez a térség, létrejött, megszerveződött az új Spanyolországnak.

nevezett spanyol gyarmati érdekeltség, amelyet szintén betagoltak a spanyol gyarmati közigazgatási rendszerbe. Amerre csak jártak, mindenütt erődöket létesítettek, missziókat hoztak létre. A spanyolokhoz képest több évtizedes késéssel léptek Észak-Amerika földjére a franciák, a mostani Kanada területén a Saint-Lawrence folyó torkolatánál vetettek az első francia hajók horgonyt. A Saint-Lawrence folyás irányát követve haladtak a nagy tavak vidéke felé, és amerre csak jártak, ők is megerősített helyeket hoztak létre, településeket alapítottak. Ezek egyike például Quebec, amelyet a 17. század elején 1608-ban alapítottak, nem sokkal később Montreal is, és a többi és francia alapítású város is megkezdhette a működését. Amikor elérték a nagy tavak vidékét, délre fordultak, és a Mississippi folyását követve, ahogy teltek múltak az évek, évtizedek, haladtak komótosan lefelé, még nem a 18. század elejére, első ötödére elérték a Mississippi torkolatát, a mostani New Orleans környékét. New Orleansot a franciák 1718-ban alapították. A Mississippi mentén elterülő hatalmas francia gyarmati érdekeltséget kezdték Louisianának nevezni, 14. Lajosról, a napkirályról kapta a nevét. A mostani Kanadához köthető francia gyarmat rész pedig az új Franciaország nevet viselte. A spanyolokhoz és a franciákhoz képest sokkal kisebb gyarmatokra tettek szert a keleti parton a hollandok és a svédek. A hollandok és meg a svédek is a 17. század első felében vetették meg időlegesen a lábukat, a talpukat Észak-Amerika földjén. A hollandok a Hudson folyó két oldalán hoztak létre településeket, Új Hollandiának nevezték. Ennek az Új Hollandiának a központja, fővárosa pedig Új Amsterdam volt, mindaddig, amíg 1664-ben átadni kényszerültek az angoloknak, ettől kezdve nevezük New Yorknak. Tehát New York legtávolabbi előzményei a hollandokhoz, a holland település alapításhoz köthető. Egyébként a svédek sem hagytak túlságosan nagy nyomot, akik a Delaware folyó torkolatánál kötöttek ki, és a folyó két oldalán szintén Új-Svédország néven településeket, megerősített helyeket, kereskedelmi lerakatokat létesítettek. Amennyiben a svédek nyoma ott van a mostani Egyesült Államokban is, az a dollár. A svédek pénzét ekkoriban, ez jó pénz volt, arany és ezüst tartalmú, Riksdalernek nevezték. És ezt a Riksdalert nagyon kedvelték az amerikai telepesek is, és ebből a Riksdalerből lett már a svédek kivonulása után, és maradt meg a dollár elnevezésünk. Ez csak egy apró kis érdekesség. Na most a francia terjeszkedésre visszatérve, ez a keleti parti telepesek számára már, mint a francia hódítás, nagy-nagy veszéllyel járt. Főleg arról van szó, hogy a 13 gyarmat lakossága nőttön nőtt. Újabb és újabb földekre volt szükség. Tehát megindult egy nyugati irányú vándorlás az észak-amerikai földrész belseje felé, és nem csak az indiánoktól kellett tartaniuk, hanem az ellenséges franciáktól is. Tehát csak úgy tudhatták elérni először mondjuk az Ohio, a Mississippi és a Missouri völgyét, vagy térségét, ahol dús legelők voltak, ahol bővízű folyók csordogáltak, vagy folytak, és volt fa is elegendő, hogyha a franciák falát áttörik. Tehát ez már, hölgyeim és uraim, a kezdetétől fogva magában rejtette több angol-francia háború, gyarmati háború lehetőségét. Mit kell tudni a 13 keleti parti angol gyarmat megalapításáról? Több tankönyvben olvastam, meg több írásban is azt, hogy a legkorábbi
keleti parti angol gyarmat alapítása a 16. század végéhez köthető. Tudnélik 1684-ben, 1685-ben, 1687-ben a most Észak-Karolinához tartozó Rónok szigetén létesítettek telepeket európai bevándorlók, Sir Walter Raleigh talán a legismertebb név közöttük. Raleigh-ék 1587-ben jöttek azzal a szándékkal, hogy valóban tartósan megtelepednek. Ezen a szigeten több mint 100-an voltak, nőket, gyerekeket is hozott ez a hajó. Csak hát mi történt velük? Senki nem tudja. Amikor 1590-ben kezdték keresni őket, akkor a hűlt helyüket sem találták. Sem emberi maradványok, sem csontvázak, sem erőszakos behatolásra, indián támadásra utaló nyomok nem voltak. Mai napig találgatásokra vagyunk hagyatkozva, pedig az amerikai régészek már évtizedek óta keményen dolgoznak, és most már bekapcsolták a DNS vizsgálatot is, hogy valamit megtudjanak erről a rejtélyesen eltűnt közösségről. Van egy olyan feltételezés is, hogy elhagyták a szigetet, most hadd ne mondjam, hogy milyen okok miatt, és megindultak a szárazföld belsejébe, ahol az indiánokkal az idők során, ha nem végezték ki őket, akkor összeolvadtak. És a most is a környéken található indiánoktól DNS mintákat vettek, hogyha hát, ha meg lesz így a folytonosság, de nem jött össze ez idáig legalábbis. Már sokkal hitelesebb, kompetensebb évszám 1607, amikor a Virginia Társaságba tömörült kereskedők uralkodói alapító levéllel megalapították Jamestown települést. Első Jakab volt ekkor Anglia uralkodója, innen a Jamestown név, és a leendő Virginiának a központja is lett ez a Jamestown egyúttal. A telepesek egyik vezetője, egy John Rolfe nevű úr, hamarosan rájött arra, hogy a környéken élő indián törzsel csak úgy lehet modus vivendi találni, hogyha nem háborúskodnak, hanem kibékülnek. És európai mintára egyfajta dinasztikus házassági kapcsolatot kötött, az indián törzsfőnök leányát elvette, Pocahontasnak nevezték a lányt, és egyfajta názajándékként néhány dohány palántát is kapott. Nos, ezzel vetették meg Virginiában először, majd később a déli gyarmatokon máshol is a nagy dohány monokultúrák, az ültetvényes gazdálkodás, a dohánytermesztés alapjait. Nagyon munka erőigényes ágazatról van szó. És állandó munkaerőhiány lépett föl. Először próbálkoztak, tudják, azzal, hogy indiánokat dolgoztassanak. De hát az indiánoknak a fizikuma, meg a szabadságvágya, meg a hely és terepismerete olyan volt, hogy az első leendő alkalommal leléptek, meg nem bírták az állandó terhelést, úgyhogy valamiféle kényszer szülte, más megoldást kellett keresni, találtak is, 1618-tól, amikor bevezették az úgynevezett headright rendszert. Röviden arról van szó, hogy a legtöbb Európából bevándorolni kényszerülő ember szegény ember volt, nem tudta megfizetni az áthajózás tetemes költségeit, ezért ezt az összeget egy gazdag, tehetős amerikai megelőlegezte, vagy kifizette nekik, ők pedig, amikor az új világba érkeztek, szerződést kötöttek vele, és 2-3-4 esztendő alatt ledolgozták ezt a hitelt, vagy ezt a kölcsönt. Őket nevezzük szerződéses szolgáknak. A következő évben pedig, mivel a szerződéses szolgák adta munkaerő sem volt elegendő, egy holland hajón megérkeztek Afrikából az első fekete afrikai rabszolgák, amelyeknek a száma a következő években, évtizedekben folyamatosan nőtt. Na, lássuk a folytatást. 1620 azért fontos évszám, mert ekkor kötött ki a leendő New England, Új-Anglia térségében a májusi virág, a Mayflower nevű hajó,
amely puritán menekülteket vallásuk miatt üldözötteket szállított Észak-Amerika földjére, és a Massachusetts öböl társaságot pedig az uralkodó felhatalmazta arra néhány évvel később, 1629-ben egyébként, hogy ezt a térséget európai bevándorlókkal, főleg vallási okok miatt bevándorolni kényszerülőkkel töltse ki. Nem akarok az apró részletekbe belemenni. Maradjunk annyiban, hogy a 17. század végére létrejött a négy új angliai gyarmat, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire vagy New Hampshire és Massachusetts, és máshol is ott sorjárnak már a keleti parton a New Englandiek alatt a többiek is. Hiszen egyre több angol, skót, ír, francia, holland, svéd, német és egyéb európai bevándorló érkezett a keleti partra. A legfiatalabb gyarmat alapítására 1732-ben került sor. Georgiáról van szó. Georgia már rögtön koronagyarmatként jött létre. A többiek a korábban alapítottak, többnyire nem ilyen státuszban voltak, de ezt majd mindjárt látni fogjuk. De először essék arról is szó, nagyon röviden, hogy a gyarmatok milyen gazdasági társadalmi fejlődési sajátosságokkal rendelkeztek. Olyan sajátosságokra gondolok, amelyek az európai viszonyoktól lényegesen eltértek, lényegesen különböztek. Említettem már, hogy ezek az indián csoportok feudalizmus előtti, tehát prefeudális viszonyok között törzsi nemzetségi szerveződésben éltek. Észak-Amerika is az USA történetéről, tehát elmondható, hogy az Egyesült Államok történetéből egy egész több évszázados történelmi korszak kimaradt, a feudalizmus Európából jól ismert korszaka, mert ezekről a prefeudális viszonyokról, ezek közül a viszonyok közül tértek át a magukkal hozott korai polgári szemlélet által vezérelt viszonyokra. A következő. Ugyancsak Európától eltérő vonás volt, hogy föld annyi, mint a tenger. Földbőség van. Csak az indiánokat kellett elzavarni. Már ekkor a kezdetén megszületik az önök által is ismert jelszó, melyik indián a jó indián? A halott indián a jó indián. Így van, tehát a földbőség pedig, ismerjük már, munkaerőhiánnyal párosult. Próbálkoztak nem csak a szerződéses szolgákkal, és nem csak a rabszolgák száma növekedett, hanem megjelentek az úgynevezett fehér rabszolgák is. Anglia börtönei túlzsúfoltak voltak, és ezeknek az elítélteknek az eltartása nagy költségbe került. Úgy gondolták, hogy akkor használjuk már fel őket valami hasznosabb célra, és áthajózták őket, és vasra verve dolgoztatták. Hogyha jól viselték magukat, szabad emberekké válhattak. Akár csak a szerződéses szolgák is, mert elfelejtettem azt róluk mondani, hogy miután ledolgozták a tartozásukat, minden ízében szabad emberekké váltak, nekik is lehettek szerződéses szolgáik, akár vagy rabszolgáik, vagy bármi más. Apropó rabszolgák. Nincsenek pontos adataink, csak egy hozzávetőleges adatot mondok, hogy a függetlenségi háború előestéjén 1763 táján vagyunk, a rabszolgák létszáma 350 ezer és 460 ezer közé tehető. A megoszlások viszont rendkívül egyenetlen volt, a rabszolgáknak durván a 4/5 a déli ültetvényes gyarmatokon koncentrálódott. És hogy haladunk délről közép felé, majd északra, a rabszolgák száma egyre csökkent. Csak egy kiragadott példával élve, Virginiában több mint 187 ezer rabszolga található 1763-ban, New Hampshire-ben pedig 654. És az északi gyarmatokon foglalkoztatott rabszolgáknak a státusza, a szerepköre is más volt, nagyobb részt, mint az ültetvényeken dolgozóké. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a déli ültetvényeken, ahol gyapotot, rist, indigót, dohányt, kávét termesztettek, rengeteg munkaerő kellett ide.
Északon pedig a farmergazdaságok övezete van, amikor a családfő a családtagokkal, néhány szolgával, bérmunkással, kábolyjal, amennyiben állattartásra szaposodott, el tudta végezni a feladatát, tehát rabszolgai munkaerőre nem volt szükség. No, ha így volt, ha úgy, egy dolog az biztos, hogy Európától eltérően Észak-Amerikában nem gyökeresedtek meg, nem gyökeresedhettek meg a feudális viszonyok. Bár történtek próbálkozások Pennsylvániában is máshol is arra, hogy hát, ha sikerülne akár még a Közép-Európára jellemző robotoltató majorsági gazdálkodást, meg a röghöz kötött jobbágyi állapotot is meghonosítani, nem ment. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Ezt hamarosan belátták. Gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt.

0: Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kántor Benedeket, világbajnokságra készülő öttusázót köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Benedek, miért pont az öttusa? Mikor kezdted és miért ezt a sportágat vagy sportágokat választottad?
1: Kiskorban már hamarabb elkezdtem az úszásba, beúszással kezdtünk, ilyen 3-4 éves korban kezdtem. És ugye ott voltak előtt ilyen kis szárazföld bemelegítések, ahol volt futás is, és az úszóedző látta, hogy van hozzá tehetségünk a futáshoz. És akkor megkérdezték, hogy nem próbáljuk ki ezt, ugye, ezt az ötusát. És hát kipróbáltuk, és nagyon megtetszett nekünk, és onnantól igazából. Ebben a sportágban vagyunk edzéseken, meg ugye jelen. Ugye 2019-ben volt az első versenyem, szóval már egy bő 7 éve csinálom, úgyhogy.
0: Milyen gyakran van edzés? Gondolom nagyon sokat edzel.
1: Minden nap van, kivéve vasárnap, és egy nap olyan, hát ilyen általában 3:30-tól kezdjük, vagy 3 órától, ez mindig változó, és mindig 7-ig tart, úgyhogy elég hosszú edzéseim vannak.
0: Hány éves vagy, Benedek?
1: 16 éves vagyok.
0: Jövő héten világbajnokságra készülsz, jövő héten lesz ugye a világbajnokság, hol lesz ez?
1: Litvániában lesz, majd Kaunasban, ott fogják rendezni a világbajnokságot, és majd oda fogunk utazni, ugye, megmérettetni magunkat.
0: Ilyenkor más az edzés, mint mondjuk, amikor nem készülsz világbajnokságra? Mennyivel másabb az életed?
1: Annyival másabb, hogy ugye most már ilyen kikönnyítés van az edzésben. Főleg itt most a másik, így az Európa-bajnokságra visszatérve is. Kicsi a közötte a idő, amit ugye edzést tudunk tölteni, így hogy inkább a leginkább átmutató edzések van, és kikönnyítés a világbajnokságra, minél jobban sikerüljön, mert a munkát már előtte beletettük az eddigi időszakba.

0: mesélj az eddigi sikerekről.
1: Hú, hát ez elég nehéz lesz így, de két éve, 2024-ben nyertem egy 5-tusa bajnokságot, Európa bajnokságot. Ott még 4 tusa volt, nem volt vívás, annyi volt a különbség. Ez az egyik legnagyobb eredményem, amire büszke vagyok. Emellett pedig voltam már Európa és világbajnok lézerranba, az 5 tusának az 2 sportja, szóval 2 rész, 2 sportág, és ugye hát igazából többszörös országos bajnok is vagyok 5 tusában, úgyhogy ezeket mondanám.
0: Gratulálok ezekhez az eredményekhez, és hallgatóink nevében is mondhatom, hogy jövő hét pénteken nagyon szurkolunk neked. Beszéljünk az 5 tusának az egyes részeiről, a lézerrant említetted, ez a lövés és a futás, ugye? Mesélj ezekről, tehát melyik a kedvenced az 5 közül, és miért?
1: Kedvencemnek én a lézerrant mondanám, mert ugye ez a egyik legizgalmasabb, szerintem is a legváltozatosabb. Minden mellett ez írja az egyik legtöbb pontot is, szóval itt lehet, hogyha valaki nagyon ügyes ebbe a sportágban, ebbe a 2 részben, akkor ezzel nagyon sokat tud kaszálni, és előre lépni a verseny folyamán. Ez az egyik kedvencem. Ugye futást is szeretem, és lövészetet is, és ennek a kombinálása így kimondottan a szívemhez nőtt. Emellett a vívást is nagyon szeretem, ami ugyanígy ilyen taktikai igazából, szóval ott nem elsősorban nem a állóképesség is, vagy nem elsősorban nem a magán a robbanékonyságra van a hangsúly, hanem inkább a gondolkodásra, szóval ez a lényeg, hogy nyilván kell az a robbanékonyság is, de hogy megfontoltan kell támadni, és a döntés hozni ott a pástán rövid idő alatt.
0: Kiknek ajánlod az 5 tusát? Milyen képességek, készségek jók, ha megvannak? Tehát akár a fizikai adottságodban mi az, amit előny?
1: Hát előnynek mondanám mindenféleképpen a magasságomat, mivel ez a vívásba, futásba és az OCR-be előnynek mondanám, mivel hogy ugye könnyebb OCR-be az akadályokat elérni és ma minden messzebbre beugrani, ezáltal gyorsítani a folyamatot. Vívásban ugye ez a magasságában mutatkozik meg, hogyha egyszerre szúrnak, akkor ugye én találatom hamar fogom elérni az ellenfelet, mint ő engem. Illetve a futásra pedig ugye hosszabban tudom nyújtani a lépéseket, ezáltal energiát tudok spórolni a kisebb versenyzőkkel szembe. Úgyhogy ezeket mondanám mindenféleképpen a magasságot.
0: Lélekben mi az, ami fontos, hogy meglegyen? Szerinted kitartás mindenképp kell, gondolom.
1: Kitartás és akarat erő, én ezt a 2 mondanám legfontosabbnak.
0: Kik segítették a munkádat, így ez alatt a bő 7 év alatt?
1: Legfőképpen a családom és a családtagjaim, és emellett az edzőim is nagyon sokat segítettek nekem. Úgyhogy így közösen tudunk előre lépni, és remélem, hogy majd a jövőben is előrébb tudunk majd lépni, és fejlődni együtt.
0: Melyik klubhoz tartozol?
1: A Swimming Pentathlon klubhoz tartozom.
0: Miért pont a Swimming Pentathlon?
1: Nem olyan régen vettünk át, 3 éve igazoltunk át ide, mert hogy ugye eddig a Miskolci Sportiskolához jártam, de hát úgy döntöttünk, hogy a javulásunk és a fejlődésünk érdekében klubot kell váltanunk, és hogy oda mentünk, és szerintem ez egy nagyon jó váltás volt, mert azért sok újat kaptunk ettől a klubtól, és amivel igazából előre tudunk kerülni, és úgyhogy emiatt váltottunk. A váltás nagyon fontos, kiemelnem, hogy az edzők miatt is volt ez a lépés igazából az életünkben, szóval Fázolt Henrik miatt, meg Ecsédi Zsuzsanna miatt mentünk át elsősorban, mert ők nagyon jó szakmai tudással rendelkező szakemberek ebben a sportágban.
0: Hányan mentek innen Magyarországról a világbajnokságra?
1: 4 fiú és 4 női versenyző.
0: Miskolcról, vagy pedig összesen?
1: Miskolcról összesen 3-an megyünk, és ugye további versenyzők Pestről érkeznek.
0: Az ország más részében nincsenek ilyen erős versenyzők?
1: Nem nagyon. Vagy Pestről, vagy igazából Miskolcról, mert még Székesfehérvár az, ami még közre játszik általában a válogatott versenyzőknek a szerepeltetésével.
0: Mi lehet ennek az oka? A jó edzők, vagy az infrastruktúra? Mi az oka ennek?
1: Hát igazából jó edzőket mondanám, mert hogy ugye van Székesfehérváron is jó edző, meg itt Miskolcon is, és így át tudják adni a szakmai tudást a versenyzőiknek. Szerintem igen, ez lett az első és legfontosabb ok, hogy emiatt.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Kántor Benedekkel, Európa bajnok öttusázóval, világbajnokságra készülő sportolóval beszélgetek. Nemzetközi szinten ismersz más öttusázókat, tehát a korábbi versenyekről, vagy tudod, hogy kikkel fogsz versenyezni, vagy hogyan lehet akár úgy felkészülni, hogy a többiek mit tudnak, vagy erről lehet akár videókat nézel, ilyesmi is van?
1: Valamennyire azért ismerem itt a versenyző társaimat külföldön, mert ugye már sikerült több versenyen is ugye találkoznunk, és felmérnünk egymásnak a erőviszonyait. Ugye most így az Európa-bajnokságon is megismertem új embereket, meg ugye régebbieket is még találkoztam velük, úgyhogy most így megvannak a fejemben, hogy ugye ki hogyan tud teljesíteni. De ugye nem lehet ezt így leszűrni, mert minden versenyen vannak új emberek, akik úgymond lehet meglepetésszerűen is ugye be tudnak robbanni oda az élmezőnybe, úgyhogy így nagyon nem tudok felkészülni ellenük. Persze vannak, akik gyakran visszatérnek, és gyakran látom őket a versenyeken, úgyhogy ellenük azért valamennyire tudok készülni. De így mindenki ellen lehetetlen szinte.
0: Melyik az a sportág, amitől a leginkább tartasz, vagy a leginkább kihívás számodra?
1: Igazából én az úszást mondanám, mert hogy szerintem abban van a legnagyobb lemaradásom az élmezőnytől, meg hogy most ugye szabályváltoztatás miatt is ugye több pontot ér az úszás, és így lehet többet veszítek vele. Úgyhogy ezt mondanám, ami lenne jobb veszteségemnek.
0: Beszéljünk akkor a szabályokról. Milyen sorrendben megy, és hogyan is zajlik egy verseny, mesélj, mondjuk egy világbajnokság, hogyan is zajlik?
1: De általában mindig úgy kezdünk, hogy vívással szokott kezdődni a verseny. Az általában egy ilyen 2,5-3 órát szokott igénybe venni. Utána van egy nagyobb pihenésünk, és hát körülbelül ilyen 2-3 órával később kezdődik a general warm-up, az egy bemelegítés ugye a többi szám előtt, ugye a futás, úszás, lövészet és a OCR előtt. Van egy ilyen nagy bemelegítésünk, ami 1 óra, 1 óra 15 perc körülbelül. És akkor itt a versenyzőtek be kell tudni melegíteni az összes maradék 4 számra. És hát utána a verseny az OCR-re kezdődik, ami most a lovaglás helyett jött be, ez egy ilyen akadálypálya, 100 méteres akadálypálya, amit végig kell ugye menni, és az a lényeg, hogy minden gyorsabban tudjuk teljesíteni hibázás nélkül. Utána, hát nagyon rövid időn belül, ilyen 10-15 percre rájön az úszás rajta, az első futam. Ugye a futamok úgy vannak, hogy az aktuális helyzetek alapján, hogy először úsznak a hátrébb lévő versenyzők, és az utolsó futamon mennek az aktuális rangsor alapján az első, az airboys. És akkor utána az úszás következtével 15 percre rá úgy jön a lézeren rajta, és így igazából itt az a szabály, hogy 1,5 órán belül le kell tudni a maradék 4 számot. Ilyen szabályt hoztak most, úgyhogy...
0: A vívásnál mitől függ, hogy kivel vívsz? Tehát ez egy sorsoláson múlik, vagy pedig mindenkivel, vagy sok mindenkivel, hogy működik ez?
1: Hát nálunk az öttusában úgy van, hogy mindenki vív mindenkivel egy találatra általában, de hogyha kevés a létszám, akkor lehet, hogy 2 találatra szoktunk vívni. De ez ilyen világversenyeken így sokan szoktunk lenni, hogy a több országból is hoznak több versenyzőt, úgyhogy így úgy van, hogy párokba vagyunk, és így a párokként mindenki találkozni fog mindenkivel, és mindenki tud mindenkivel vívni egy tusra.
0: Említetted, hogy különböző arányban pontoznak egy-egy sportágat, ez mégis hogy működik, melyik ér a legtöbbet, vagy melyik győzelem ér a legtöbbet, és melyik a legkevesebbet, és szerinted miért?
1: A vívásban az ugye ez létszámtól is függ, mert hogyha kevesebb vagyunk, akkor egy tus az érhet 7 futó másodpercet is, ami azt jelenti, hogy 7 másodperccel később indul el a egyik futó a másiktól, de érhet ugyanúgy 5 másodpercet is, hogyha többen vagyunk, szóval ez változó, de ez általában 5 és 7 másodperc között szokott lenni. Nagyon-nagyon ritkán 9, de az tényleg nagyon ritkán. Úszásban 1 másodperc az úgy, hogy az 5 másodpercre számítják át, 5 futó másodpercre. Az OCR-nél 1 másodperc 3 pont, azaz 3 futó másodpercre váltják át, és ugye ezek a pontokat összeadják, és a lézeren jön ki egy ilyen sorrend, ami alapján elindítják a futást, és ugye így vannak meg a különbségek ott a rajta lején, hogy ki mennyire indul. De szerintem a legtöbbet a vívásról és a lézeren lehet kaszálni.
0: Mesélj a Laser Run-ról, a legnagyobb sikereidet eddig abban érted el, de hogyan is működik ez a célba lövés és futás egyben, tehát egy pályát képzeljünk el, vagy hogy működik?
1: Úgy szokott lenni, hogy van egy 600 méteres futópálya, és azon belül van egy ilyen, kimondott ilyen lőtér, ahova befutnak a versenyzők minden egyes körbe. Az én korosztálynak úgy van, hogy 4 kört futunk, és 4-et lövünk. Szóval úgy van, hogy a rajtó befutunk egy ilyen 20 méterre, és a lövészettel kezdjük, utána futunk egy 600-at, és ezt megismételjük 4-szer. De ugye ez is korosztály függő, mert kisebbeknek kevesebb lövészet és kevesebb kör van, nagyobbaknak pedig a legnagyobbaknak, a felnőtteknek, meg a U19-től felfelé igazából 5 kör van és 5 lövészet, úgyhogy az a legtöbb. de így igen, folyamatosan futunk és lőnk. Szóval itt úgy van, hogy elindulunk, és ugye, ahogy beérkezünk a 600 méteres körről, ott mindenki ugye a saját tempójába beáll lőni, és ugye az a lényeg, hogy mindig gyorsabban és pontosabban ki tudjuk lőni az öt zöldet. És ugye úgy, utána végez egy versenyző, utána ugye elindul futni, úgyhogy ez így működik. De minden versenyzőnek maximum 5 másodperce van, hogy kilője öt zöldet.
0: Gondolom a negyedik kör után már nehezebb célozni, így a zihálás miatt is, meg egyáltalán fáradtság.
1: Igen, ott már nehezebb visszatartani a levegőt, mert ugye miközben lövünk, meg célzunk, hogy nem szabad venni levegőt, mert ugye miatt félre mehet a tonálat. De igen, a harmadik kör után, ugye a legnehezebb a negyedik kör után a befutás van, úgyhogy a harmadik kör után nagyon nehéz már ugye oda fókuszálni. Meg ugye amikor benned van a versenyszellem, és ugye a versenyben vagyunk, azért arra is nehéz figyelni, hogy nehogy kapkodjunk, és emiatt többet hibázzunk, meg ugye csak a sajátunkra kell fókuszálni, mert ha már pillanatra is felnézünk a mellettünk lövőre, és ugye arra fókuszálunk, akkor abból is lehet nagyobb veszteségünk, mint előnyünk.
0: Lámpa lesz szokott lenni, tehát verseny előtt, mert abban a kis időben, időintervallumban, amíg tart a verseny, addig kell az egész edzést és felkészülést és mindent, amit eddig tettél a sportért, bizonyítanod.
1: Igen, szokott lenni, én izgulósabb típus vagyok, úgyhogy igen, ez mindenféleképpen mindig észlelni szoktam magamon. Régebben úgy mutatkozott meg, hogy versenyeket nem nagyon tudtam enni, ez mostanában is meg szokott lenni, hogy ugye magamhoz képest kevesebbet teszek verseny előtt. És hogy igen, mert szerették ugye mindig maximumot teljesíteni, és mindent kiadni magamból, és emiatt is szoktam úgymond izgulni, hogy mindenki tudjak magamból adni, és hogy minden előrébb tudjak végezni, és ugye hát a célom egyértelműen az, hogy győzek.
0: Mi a titkod, vagy a mivel küzdöd le ezt a lámpalázat? Mert fontos, hogy ezen átlendülj, gondolom, amikor elindul egy-egy versenyszám.
1: Hát próbál magamat juttatni igazából, hogy valahogy elterelni a figyelmet erről az izgulásra, és jobban összpontosítani az adott szám előtt. De amikor igazából elindul a maga verseny, onnantól elmúlik az izgulásom is, úgyhogy csak előtte nehéz a rajt előtt is. Szóval az ott a 5 percig, amíg ott állok a rajtba, de még nem indultunk el, úgyhogy ez nagyon nehéz. De amikor elindul, utána általában meg szoktam nyugodni, és tudok koncentrálni magára a versenyre.
0: Hosszabb távon mik a terveid? A világbajnokság után mi az, amit még mondjuk el lehet érni? Van következő verseny, és utána védeni kell a címet, úgymond?
1: Hát nekünk a korosztályom ugye legnagyobb az a világbajnokság, a legnagyobb versenyen, és ez egészen felnőtt korig megy, ugye ott lesz az olimpia, ami ugye utána lesz a úgymond a favorit, és a legnagyobb cél, de most, amíg még gyerek vagyok, és nem vagyok ugye olyan szinten, hogy olimpiára tudjak menni, addig ugye az a célom, hogy minél több európai és világbajnoki címet nyerjek.
0: Következő olimpiára már tudsz menni? Vagy tervezel menni?
1: Nem igazán, mert ugye előtte kvótát kéne szereznem valahogy, csak ugye még nagyon fiatal leszek hozzá. Úgyhogy ez így nagyon, hát nem tudom, szóval nem hiszem, hogy a következőt tudok részt venni, de azután valóan 32-esen már szeretnék ott lenni.
0: Még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ilyenkor a táplálkozásod, meg egyáltalán az edzések alatt mi az, amit ehetsz, nem ehetsz, mennyire kell figyelned az életmódodról, egy teljesen egészséges életmódot folytatsz, gondolom.
1: Hát abban előnyben vagyok, hogy olyan testalkatom és genetikám van, hogy hiába eszek, nem nagyon tudok meghízni. Igazából annyira nem kell figyelnem így az étkezésre. Nyilván versenyt, a cukrot, meg a ilyen chipset, meg az ilyeneket hanyagolom. Szóval nem igazán szoktam a szürke hétköznapokba se enni. De szerencsére nem kell így nagyon odafigyelnem semmire, mert hogy a genetikám miatt van egy ilyen előnyöm.
0: Az osztálytársait szurkolnak egy-egy ilyen versenyen neked? Tehát akár néznek közvetítést, vagy ilyesmi?
1: Igen, szoktak szurkolni, és szoktak mondani, hogy ugye velem lesztek, meg hogy próbálom kihozni magammal a maxot, meg gratulálni szoktak a verseny végén, és ugye eredményeket szoktak látni a Instagramon, meg ilyen platformokon, ahol felszoktam rakni, vagy a felrakja az ötös, a szövetség, és szokták látni, igen.
0: Pályaválasztás előtt is, vagy van már terv, hogy hová fogsz tovább tanulni menni?
1: Egyetemet azt még nem tudom, hogy hová fogok, de valószínűleg közgázon fogok tovább menni, hiszen az kell majd a jövőbeli munkámhoz valószínűleg.
0: Mi lesz az?
1: Hát a tőzsdén szeretnék majd tevékenykedni. Elsősorban majd én hedge fundoknak szeretnék segíteni, úgyhogy ez a legnagyobb célom, és ugye ez a közgáz kell majd, úgyhogy ennek az irányba tanulok, és próbálok fejlődni.
0: Mi az a hedge fund?
1: Ez az alapkezelő, szóval az ilyen befektetéseket kezeli az embereknek.
0: Benedek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jövő hét pénteken, tehát utaztok a világbajnokságra, mikor lesz maga a verseny, és mikor imádkozzanak érted hallgatóink is.
1: Szombaton lesz majd az első megméretetésem, ott egy elődöntő keretein belül fogok először pályára lépni és megméretetni magamat. És hogyha az jól sikerül, akkor utána hétfő lesz majd a döntő, ami valószínűleg délelőtt fog kezdődni a vívás, és délután pedig a maradék négy számmal.
0: Benedek, köszönöm, hogy itt voltál, és kéz- és lábtörést kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kántor Benedek, 16 éves Európa-bajnok öttusázóval beszélgettünk, aki a jövő heti Litvániában rendezett világbajnokságra készül. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából megvannak Gyöngyös új alpolgármesterei, jobban kihasználnák a bortemplomot Sátoraljóújhelyen, látványos a játszótér felújítás Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tuza Györgyöt és dr. Vég Attillát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívül ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szókovács Péter polgármestert hallják.
3: Ugye egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.
2: A gyöngyös-halászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabad idejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
4: A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig, és ez egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként. Ugye ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek. Tehát Gyöngyös az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűn megelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztően irányították, a félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.
2: Üzemeltetőt keres Sátoraljóújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
5: Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban. A étterem résznek a működésbe hozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál, ott ilyen, nem kerthelység, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne, jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni, itt lenne lehetőség, és ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész torony helység, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni, tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.
2: Fontos lépéshez érkezett a Miskolctapolcai játszótér megújítási projektje. Kicserélték a nagy mászóvár kupoláját. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a kupolacsere nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem az állagmegóvást is szolgálja, hiszen megakadályozza, hogy a szerkezet beázzon, így a játék hosszú távon is biztonságosan használható marad a gyerekek számára. Kiemelték, a felújítás már tavasszal elkezdődött, amikor a kisebb mászókák tetőszerkezeteit újították fel. A munkálatokat ezzel még nem fejezték be. Az őszi időszakban a játszótér további elemeinek felújítása folytatódik, és várhatóan ez eltart majd jövő tavaszig, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a céljuk, hogy a miskolci gyermekek számára biztonságos, korszerű és élményekkel teli játszótereket biztosítsanak. Padokat és hulladékgyűjtőt helyeztek ki Egerben, a Pozsony utcában, az iskola közelében. Az új közösségi pont célja, hogy kulturált találkozóhelyet biztosítson a környéken összegyűlő fiataloknak. Az új közösségi térről Gömöri László alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Mint írta, az iskola közelében sok fiatal találkozik és beszélget tanítás után, ezért a városvezetés fontosnak tartotta, hogy számukra rendezett kulturált találkozóhelyet hozzanak létre. A füves, fás és árnyékos területen úgynevezett ifjúsági padokat telepítettek, amelyek mellé hulladékgyűjtő is került. Gömöri László hangsúlyozta, a közterületek akkor működnek jól, ha alkalmazkodnak a városlakók igényeihez. Az alpolgármester bízik benne, hogy az új találkozási pontot sokan örömmel veszik majd birtokba. Mint arról beszámoltunk, hétfőn tűz keletkezett Egerben, a Rudivár utcában. Hatalmas fekete füst gomolygott a város fölött, amelyet kilométerekről látni lehetett. A helyszínre azonnal vonultak a tűzoltók, meg is kezdték a lángok megfékezését, de közben egy gázpalack is felrobbant. Senki nem sérült meg, mindenki időben kimenekült, többen nem is voltak otthon, dolgoztak. Az utcából odaérkezőket pedig a hatóság emberei arrébb terelték. A környéken sokan tartottak attól, hogy a tűz tovább terjed, hiszen az udvaron álló melléképület, valamint az ott tárolt faanyag, fanyílászárók és műanyag ablakok is lángra kaptak, veszélyes füstöt ontva magukból. Mint kiderült, három család veszítette el az otthonát. A házban a két szinten és a beépített tetőtérben lakott a három család, akik bérelték az otthonukat. Ők mindenüket elveszítették, hiszen pénzük, irataik, ruháik, a gyerekek játékai is bent maradtak. Még az állatok sem tudtak kimenekülni, egy népes díszmadártenyészet is oda lett, de kutyák is odavesztek a füstben. A helyszínre érkezett a ház tulajdonosa is, aki elveszítette élete munkáját, hiszen a házat nem olyan régen újították fel, a bérlők pedig vigyáztak rá. Egy szerencsétlen véletlen miatt mindez megsemmisült. A Heol Heves megyei portál úgy tudja, egy pára elszívó körül lehetett a tűzfészke. Nagy Csaba, a Hevesvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott a részletekről. Gály Judit alpolgármester pedig elmondta, első lépésként a közösségi házban helyezték el a lakókat, ahol étkezést is tudnak biztosítani nekik, illetve eltölthetik a napjukat. A környékbeliek, az ismerősök, a munkatársak pedig gyűjtést indítottak a károsultak számára. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 14-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Nyíregyházán idén is közös élményé teszik az eredményvárást is. A Sunshine Media Group az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a Pontot Partit Sóstón. A rendezvény célja, hogy a felvételi eredmények kihirdetése ne csupán egy online értesítés legyen, hanem maradandó közösségi élményé váljon. A részletekről Balogh Bélát, a Sunshine Media Group ügyvezető tulajdonosát hallják.
2: Szeretjük volna egy ezt a jeles alkalmat, ami több helyen az országban ünnepelve van és meg van tartva ezen a napon. Én azt gondolom, hogy fontos volt számunkra, hogy találjunk olyan partnereket, akiknek szintén kiemelten fontos az, hogy a fiatalokhoz ezek az üzenetek, a közösség élménye, a továbbtanulás, egy új közösséghez való csatlakozás, egy új élet kezdet, és egy jövőkép, én azt gondolom, ami előjük kerül, hogy ez egy jó köntösbe, egy jó csomagba legyen szépen becsomagolva, egy olyan közösségi élményt adva ezáltal, ami emlékezetes marad számukra ezen a napon.
1: A Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával megvalósuló rendezvény 16 órakor kezdődik majd. A rendezvény egyik támogatója a Raiffeisen Szolgáltatóközpont saját standal is készül, ahol a fiatalok a banki szolgáltatások mellett állás lehetőségekről és karrierutakról is tájékozódhatnak. Szabó Katalint, a Raiffeisen Szolgáltatóközpont vezetőjét hallják.
3: Van egy nagyon komoly együttműködésünk a Széchenyi István szakközépiskolából, onnan az utolsó két év folyamból járnak hozzánk rendszeresen műhely munkára és gyakorlatra a fiatalok, illetve járunk hozzájuk mi is órákat adni. És most, ahogy ők elvégezték már az iskolát, közülük is többen hozzánk jelentkeztek, pontosan azokból a tapasztalatokból kiindulva, amit nálunk találtak.
1: A Pontot Partihoz idén is csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem, amely rekordjelentkezési adatokról számolt be. Kovács Zoltán, az intézmény elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese elmondta, idén mintegy 3500 hallgató jelölte meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet.
4: Miután a tanári pályának a presztízse megnőtt, és nyilván ez azt jelenti, hogy a bérezése is megnőtt, de itt a tanári pályán túllépve mondanám azt, hogy a pedagógus képzés, beleértve a tanítót, a csecsebős kisgyermeknevelőt és az óvodapedagógust is, hogy az ő bérük is ilyen szempontból egy magasabb szintet jelent ma már, a jelentkezés adatok is ezt támasztják alá. Tehát az elmúlt években ezek rendre rekordokat döntöttek, legalábbis saját rekordjainkat döntöttük meg, és ez még ebben a jelentkezési időszakban is látszik. Tehát 26-ban is ezekre a szakokra, tehát az osztatlan tanárképzési szakokra, tanári mesterszakokra és az előbb említett pedagógus szakokra nagyon sokan jelentkeztek.
1: Egyetemmé válásának 10. évfordulója alkalmából az elmúlt évtized országos tudományos diákkonferenciáinak eredményeit ünnepelte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény úgynevezett OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. Az egyetem közössége büszke mindazokra a hallgatókra, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, valamint eredményeikkel hozzájárulnak az intézmény szakmai jó hírnevének erősítéséhez. Az OTDK dicsőségfal létrehozásával az egyetem méltó, továbbá maradandó formában kívánta megőrizni az elmúlt 10 év hallgatói sikereit, mondta a dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
5: Először is fontos megjegyezni, hogy az intézményünkben még nincsen dicsőségfal, tehát nem igazán van annak hagyománya, hogy akár kollégák, akár hallgatóknak valamilyen teljesítményét, valamilyen kiválóságát így megörökítenénk, és hogy ezzel ugye motiválnánk a jövő nemzedékét ugyanilyen eredmények elérésére. Tehát most kezdődik el ez, hogy dicsőségfal emelése az egyetemen, és hát éppen a hallgatókkal kezdünk, ami ugye a legfontosabb az egyetem számára, hogy hallgatók legyenek és kiváló hallgatóink legyenek. És hát ennek a célja az, hogy azon hallgatóink nevét, akik az Országos Tudományos Diákkori Konferencián kiemelkedő eredményt értek el, tehát helyezettek lettek, azoknak a nevét megörökítsük, ezzel ugye tiszteletet adva nekik, illetve motiválva a jövő nemzedéket. A művészeti kar ugye épületében vagyunk, tehát ők adtak helyet ennek a nevezzük ezt nyugodtan alkotásnak. A művészek kétségtelenül az egyik legerősebb szervezeti egység, akik hozzájárulnak az OTDK eredményeinkhez, de ez intézményi szintű. Továbbá a művészek hozzájárulása még maga a látvány megtervezése és kivitelezése volt, de ez egy intézményi szintű alkotás. A diákoknak van rajta a neve, illetve a helyezés, tehát próbáltunk minél kompaktabbá tenni, ugye nem akartuk túlzsúfolni a paneleket adatokkal, illetve minden egyes panelen van egy QR kód, amely elvisz egy honlapra, ahol viszont teljes részletességgel a hallgató neve mellett a szakja, milyen szekcióban, milyen tagozaton, milyen pályamunkával érte el azt a helyezést, és ki volt a témavezetője. A 2017-es OTDK az első, amire visszanyúlik. Az időpont megválasztása az alapján történt, hogy 2016-ban váltunk egyetemmé, és akkor ez tulajdonképpen a 10 éves egyetemmé válás előtt is tiszteleg. OTDK páratlan években van, tehát 2016-ban váltunk egyetemmé, 2017-ben volt az első olyan OTDK, ahol már egyetemi színekben versenyeztek a hallgatóink.
1: Most dr. Mátyus Lászlót, az Országos Tudományos Diákkori Konferencia elnökét hallják.
6: Azt gondolom, hogy a tudományos diákköri munka az a tehetséggondozásnak az egyik legfontosabb és legmagasabb szintű eleme fajtája. Az, hogy diákok az ő mentoraikkal projekteket valósítanak meg. Ez egy legbensőségesebb szellemi viszony, ami két ember között kialakulhat, és ezekről az eredményekről a diákok rendszeresen beszámolnak két évente Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Ezek a konferenciák, ezek nem csak találkozók, hanem versengések is. Itt első, második, harmadik, illetve külön díjakat lehet elnyerni az egyes szekcióban, illetve a szekciókon belüli tagozatokban, és azt gondolom, hogy ha megemlékezünk arról, hogy kik azok, akik ilyen versengésekben jeleskedtek, akiket példaképként lehet állítani a jövő generációi elé, az egy nagyon haladó gondolat. Ehhez hasonló kezdeményezésről én még nem hallottam, de bátorítani fog minden egyetemet, hogy igenis őrizzük meg azoknak a nevét, akik ilyen versengésekben jól teljesítettek. A számok azok nem hazudnak, egyre nagyobb számban vesznek részt, olyannyira, hogy a legutóbbi alkalommal egy évvel ezelőtt a 37-en több mint 5100 pályamunkát mutattak be, 16 szekcióban, ez minden idők legmagasabb száma, és kezdünk ott tartani, hogy jó néhány szekción belül kvótákat kell megállapítsunk, mert akkor az érdeklődés, hogy már minden hallgatót a munkájával technikailag nem tudunk fogadni. Egy-egy szekció bőven 500 bemutatott munka fölé emelkedett, amivel nemzetközi konferenciákkal is vetélkedik. Az Eszterházy Egyetem egy nagyon stabil tehetséggondozó programot működtet ennek mindenféle vertikumát. Rendszeresen a 16 szekció közül 12-be, meg tudományterületekre tagozódnak, 12-be tudnak hallgatókat delegálni. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban nemrég megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a Szentlélek vezette, Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit, olvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a beszámolóban. A szentmiségben, közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben megerősödhettek a hitoktatók a reményben, és erőt kaphattak személyes tanúságtételükhöz, folytatódik a beszámoló. Végül azt írták, köszönet a katekatikai iroda minden munkatársának a szervezéséért és a hűséges szolgálatért. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Holnap után kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében lesz véradás is, méghozzá pénteken délután. A szentmiséket minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint követhetőek lesznek ezek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, szintén élőben. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a részvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai szentatya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az egy úton nemzetközi

0: lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az Egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az Egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci Egyházmegyében az 1000 éves jubileum. Az egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó, Domán Vivien. A viszonthallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as trofi 7-es rögbi Európa bajnokságnak. Egy hajszál választott el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában. Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as trofi 7-es rögbi Európa bajnokságnak, amit péntektől vasárnapig a dr. Koltai Jenő sportközpontban rendeznek. A szervező Magyar Szövetség közleményében kiemelte, az olimpiai szakákban rendezett tornán 22 leány és fiú csapat lép pályára, a háromnapos kontinens viadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakág vezetőjeként elmondta, a fiúknál két divízióban, Boys 1 és Boys 2 kategóriában, a lányoknál pedig trofi szinten rendezik meg az EB-t. Egy hajszál választott el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában, ahol a negyedik helyen zártak. Tihanyi Csaba vezetőedző értékel.
2: Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és ugye a nyerési rátánk is majdnem 60%-os, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt, a minimális célt azt teljesítettük. Jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy harmadik helyezett, negyedik helyezett, mint ahogy a kilencedik, tizedik, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ban kihoztuk a keretből a legtöbbet. Tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani. És a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig. De valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Ez a nemzetközi torna, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁL egyetemi játékokra, és ott 6 nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet, sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel és a későbbi bajnokkal, és az utolsó büntetővel kaptunk ki sajnos. Én nekem talán az lehet, igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott, teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt, egy perccel végül még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom reális esély lehetett volna a harmadik hely.
1: Tihanyi Csaba beszélt a következő időszak keretéről is.
2: Igazából elég hosszú keretünk volt, 15-en voltunk, és most is marad ez a keret, csak jóval több fiatallal. Nem mindenki tudta hozni azt a szintet, amit elvártam tőle. Furcsa hangzik egy negyedik hely után, de azért több játékossal nem voltam teljes mértékben elégedett, és voltak olyan srácok is, akik inkább a civil életbe próbálnák ki magukat, és munkahelyet változtattak. Úgyhogy emiatt úgy alakult, hogy elég sok játékosunkkal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a külföldiekkel sem. Próbálunk minőségi játékosokat igazolni, és a fiatalokat pedig, mint ahogy azt eddig is próbáltam, és törekedtem rá, hogy sikerüljön beépíteni, azt folytatom, és 2008-as születésű fiúkat fogunk a felnőtt csapathoz felhozni, akik az U19-es válogatottnak tagjai, úgyhogy én bízom benne, hogy tudunk egy jó évet produkálni, sajnos nem tudjuk az erőviszonyokat, elég nagy változások van a finanszírozás tekintetében, így azt sem tudom belülni, hogy mennyire reális a felsőház. Bízunk benne, hogy ha jó munkát végzünk, és kihozzuk magunkból a maxot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet irreális a felsőház. Nagyon stabil a hátterünk, tehát azért a Debreceni Egyetem egy nagyon stabil hátteret tud biztosítani, és ez nagy segítség nekünk. Itt azért keleten a 4 NB1-es csapat eléggé egymásra támaszkodik ilyen szempontból, igazolás szempontjából. Viszont van egy hatalmas előnyünk. Mi 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy fiatalítást és egy utánpótlás képzést, amit azt gondolom, hogy jelen pillanatban előrébb járunk az ellenfelünknél, és az, amit én 3 évvel ezelőtt terveztem, remélem, hogy előbb-utóbb beválik, és ha nem viszik el tőlünk ezeket a fiatalokat, akkor szép jövő áll előttük itt Debrecenben, természetesen egyetemi háttérrel és sok egyetemistával nekivágunk a következő évnek. Igazából ez a koncepciónk volt 3 évvel ezelőtt is, tehát semmi újdonság nincsen, annyi, hogy nehezebb, tapasztaltabb jobb játékosokat igazolni máshonnan. Ennyi változott. Jelen pillanatban építjük a csapatot, keressük a megfelelő játékosokat a megfelelő helyre. 4-5 mérkőzést azért szeretnék mindenféleképpen, hiszen egy ekkora változás után muszáj minél több edzőmérkőzést játszani. Szerintem nem lesz gond a csapatokkal, akikkel fogunk játszani. Mindenki szeretne velünk is játszani, mi is szeretnénk mindenkivel, úgyhogy nem lesz gond, és augusztus 17-én pedig kezdődik a bajnokság.
1: Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
0: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermeket. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
1: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
3: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
1: Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel bővült Debrecen. 4 helyen alakította ki Kondi Parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Aki pedig futni szeretne, 4 futópálya közül választhat. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
4: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. lakosság igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még két kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott, úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
1: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
5: A kondiparkunknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk élőben, rádiónk EGRI stúdiójából. A mai napon az imádságot a mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség imacsoportja vezeti. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk, imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy család kéri a Jóisten áldását és a szűzanya közbenjárását gyermekáldásért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyház községe híveire és parókusára.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanyja megköszöni Isten irgalmas szeretetét, és a szűzanya közben járó segítségét, és védelmükbe ajánlja egész családját. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a Jóistennek a sok segítségét, és kéri a szűzanya további közbenjárását gyermekei és unokája sikeres munkavégzéséért, valamint szomszédasszonya gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy édesanyja megköszöni a kapott kegyelmeket, és kéri, hogy családtagjai mind a hit útján járjanak, valamint kéri a Jóisten áldását lánya családjára és újszülött gyermekükre. Ugyanebben a tizedben egy 4 éves kisfiú teljes gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járjó segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts
3: taníts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk élőben rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon a mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap

Induljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció. A Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, s koldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt. Neki pedig a jobb okáján seb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begennyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet, úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet, nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentjavatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakács és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel, egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, Te lellészi Szent Kamil áldozópapot, fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamil.

0: Zelg Zoltán. A semmi. A sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha meg-megállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
1: Zelg Zoltán a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg első verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt el ismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attillával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de ébőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt, a valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére, 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kis Dobos címmel, melyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után, 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel, felesége egy héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt és másnapra meg is halt. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötetem, benne a feleségét sirató gyászdalával. 1964-től karcolatokat, tercákat, jegyzeteket írt az Élet és Irodalomba. 1965-67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott az év legszebb verséért. 1981. április 23-án halt meg Budapesten.

0: A nap imája.
1: Olcsd ki a felcsapó lángokat. Uram, jó lenne, ha mindenki felhőtlenül boldog lehetne. Mégis sokunkat terhel az élet küzdelme. Nehézségek, melyek megrabolnak bennünket. Kiszámíthatatlan természeti csapásokról hallunk, melyek nem várt területeken tarolnak, megrendítve a békés otthonok nyugalmát, összezavarva az ott lakók életét. Tragédiák történnek, ártatlanok szenvednek, és egy hang azt sugallja, hogy féljünk. Szükségünk van a békédre, Jézusunk. Urunk, szívünket zavaró gondolatok terhelik. Vége lesz-e valamikor a terrornak? Tapasztalunk-e még békét az életünkben? Lesz-e béke egyáltalán? Az üzeneted vajon még mindig valóság? Kérünk, aggódástól terhelt világunkban erősítsd fel újra bennünk a béke üzenetének örömhírét, mert szeretnénk, ha újra valóságosan a szívünkben dobogna. Sohasem volt még ekkora szükségünk az örömödre és békédre, mint most. Azt ígérted, nyugalmat adsz a megfáradtnak, győzelmet a küzdelemben harcolónak, békét az aggodalmaskodónak, elfogadást a megtört szívűnek. Újítsd meg bennünk örömödet, melyet a büszkeségünk, téves prioritások, a földünkön zajló események összetörtek. Rombold le bennünk a gátakat, melyek rabságban tartottak bennünket. Olsd ki a felcsapódó lángokat, melyek megrabolják belső békénket és nyugalmunkat. Mutasd meg újra nekünk a betlehemi éjszaka csodáját. Tudjuk, hogy egy napon majd minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy te vagy az Úr. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy ezen a földön békességet csak akkor nyerhetünk, ha a szívünk békére lel. Te benned, Jézusunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julia Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségű, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Megjelent az új ember július 12-i száma, a tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Veredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. John Baptist Basobora keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Basobora atya füzérradványi lelki gyakorlatán 2025-ben mintegy 200 fő vett részt. Csiki Melinda és Biró Piroska Debrecenből érkeztek. Velük beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Füzérradványon beszélgetünk, ahol közösen együtt veszünk részt egy lelki gyakorlaton. Egy Ugandából származó atya, Basobora atya tartja ezt a lelki gyakorlatot. Ki, mi indított benneteket erre, hogy eljöjjetek erre a lelki gyakorlatra?
6: 2 évvel ezelőtt Budapesten egy másik lelki gyakorlaton vettem részt, amikor találkoztam Eszterrel, aki mesélt arról, hogy ő szokott fordítani különböző lelki gyakorlatokon, amelyekre külföldről hívnak papokat, karizmatikus papokat. Akkor mesélt Basobora atyáról, és említette, hogy nem sokára Debrecenbe érkezik, és mivel én Debrecenben élek, ezért szívesen invitált a Szent László templomba. Akkor nem volt szerencsém, nem tudtam részt venni ezen a lelki gyakorlaton, és amikor nemrég észrevettem a plakátot a templomban, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem, el kell jönnöm.
7: Hát én is hasonlóan 2 évvel ezelőtt találkoztam már Basobora atyával, ugyanitt Füzéradványon. Akkor is nagyon megérintettek a gondolatai, a tanításai, és amikor ugyanígy szembe találkoztam a meghirdetett plakáttal, hogy ismét Füzéradványra érkezik, akkor nem volt kérdés, tehát hogy azonnal jelentkeztem is, és örömmel jöttem a lelki gyakorlatra.
5: Én is megosztom veletek, hogy én pedig 2016-ban találkoztam először Basa Bora atyával, és Eszterrel is, aki a tolmácsak itt is említettetek, ő vele akkor ismerkedtem meg, és Eszterrel akkor készítettem egy riportot, pont a Basa Bora atya lelki gyakorlata után, amiben ő is tanúságot tett arról, hogy ő milyen lelki élményeket élt meg ott az alatt, az egynapos lelki gyakorlat alatt. Ennek a lelki gyakorlatnak tulajdonképpen, ahogy én eddig tapasztaltam, nincs úgy konkrétan témája, de szerintem nagyon sok fontos kérdést érint az atya. Eddig benneteket mi érintett meg a legjobban, de nem, hogy elsőre nem is tudtok így konkrétumot mondani, tehát hogy az egésznek a lelkülete, hangulata hogyan hat rátok?
6: Egy általánosabb benyomással kezdeném, amit pont, mivel kétnapos ez a rendezvény, tegnap este meg is osztottam a szobatársaimmal, hogy az a légkör, ami itt körülveszi az embert, az annyira felemelő, amivel máshol nem is találkozik. Hiába megyünk el egy szent misére, az emberek szinte kötelességből, szomorú arccal, vagy legalábbis közömbös arccal mondják az imáikat, mondják a megtanult liturgikus szövegeket. Itt pedig mindenkiből árad a szeretet, túlcsordul a Szentlélek bennük, és akár állva, tapsolva énekelnek, és úgy dicsőítik az Urat.
7: Hasonlóan számomra is ez az itt lét, amit úgymond átáraszt a Szentlélek az ő erejével. Mindenki így boldog, és örömmel fordulnak egymáshoz. Ezt nem lehet máshol tapasztalni, tehát hogy mindig ezek a dicsőítő zenék által, a tanítások által, a Szentlélek ereje által egy annyira felemelt közegben vagyunk két napig, amit nagyon kevés helyen tapasztal meg az ember. Basa Bora tanításai, gyógyításai, szavai pótolhatatlanok, tehát nagyon megérintettek az első nap által mondott mondatai, hogy erősödjünk meg a hitben, és adott útmutatókat, hogy hogyan tudjuk ezt megélni a saját életünkben. Ma is, ami most forog így bennem, hogy nagyon sok örökletes bűnt hordozunk magunkban, és olyan bűnöket, amelyeket az őseinktől öröklünk, és hogy hogyan tudunk ezzel ellen tenni, hogy a Szentlélek teljesen meg tudjon tisztítani bennünket, és teljesen át tudja járni az életünket, ezáltal mi is tudjuk ezt a szeretetet átadni az emberek felé, és megtanítson bennünket ezen az úton járni.
5: Bennem az fogalmazódott meg, hogy egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, különösen karizmatikus lelki gyakorlaton, olyan, mintha mindig az Úr felvinne a hegyre, és majd a hétköznapokban pedig azért alászállunk, ha nem is a pokolba, de a hétköznapok rohanásába. Nehéz szerintem is megtartani, vagy jobban figyelni az Úrra, de ugye erre vagyunk meghívva. És az első előadásra szeretnék én is reflektálni. Abban az előadásban Basa Bora atya a szeretetről beszélt, és Eszter kérdezte az előadás után, hogy ahogy ő tolmácsolt, hogy érthető volt-e minden. És mondtam neki, hogy szerintem nagyon érthető volt, és átjött az, ahogy én fogalmaztam, ami így konkrétan nem hangzott el, hogy a szeretet mindent visz. Szerintem Basa Bora atyának ez volt az első tanításának úgymond a mondani valója. És egy másik, amit még szeretnék kiemelni, és esetleg ahhoz is fűzhettek ti is gondolatokat, hogy amit mondott az atya, hogy a katolikusoknak, ahogy fogalmazott, hogy a katolikusoknak nem problémájuk van, hanem válaszuk van, és a válasz pedig Jézus Krisztus, és ahogy a keresztet felemelte a magasba, engem ez nagyon-nagyon megindított, nem tudom, hogy bennetek ez váltott-e ki pozitív, akár negatív milyen reakciót.
6: Nekem erről az ugrik be az atyától, hogy azt kérdezi, hogy az emberekben felmerül az a kérdés, hogy egy hívő ember, aki templomba jár, gyón, áldoz, mégis hogy kaphat egy olyan betegséget, amit nagyon hosszan kell hordoznia, vagy esetleg fel sem tud épülni belőle. És hogy az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy akkor ilyenkor hol van az Isten, szerete az Isten, de nem ez a kérdés, hanem Isten a válasz erre, hogy nézzetek a keresztre, nézzétek, hogy Jézus, aki ember lett, hogy hogyan viselte a keresztjét, hogy ő nem panaszkodott, hanem egyszerűen megélte azt, amit az Atya neki szánt, és nekünk ez példaértékű, hogy így kell élnünk.
7: Hát most hirtelen a Jézus sebeire tudok gondolni, mert az utóbbi időben nagyon megérintettek a stigmatizált szentek. Ilyen például ugye Pió atya és Galgóci Erzsébet, aki ugye Magyarországon élt és viselte Jézusnak a sebeit, és most nemrég olvastam, hogy hát jelen pillanatban is legalább 30, hát mondhatjuk azt, hogy a szent él ezekkel a sebekkel. És hogy milyen csodálatos az, hogy néha ugye ezek a betegségek által akár Jézus kínszenvedéséből tudunk egy kis részt vállalni, és nem tudhatjuk ezek a fájdalmak, ezek a betegségek, hogy miért vannak a mi életünkben, és néha megtapasztaljuk azt, hogy valami nem úgy sikerül az életben, ahogy szeretnénk, és elbukunk, és sebeket szerzünk, de ezekből a sebekből tudunk gyógyulni, és ezek a sebek visznek közelebb Jézus Krisztushoz.
5: Igen, és ahogy most a legutóbbi tanításban is elhangzott, hogy a Szentlélek hogyan tud minket átjárni, de ahhoz, hogy ő átjárjon, azért a mi közreműködésünkre is szükség van. Ebből a tanúságos képből, ahogy előadta az atya, hogy a pohárban lévő földkosz hogyan tisztul meg, hogyha minél több vizet, minél több lelket öntünk bele, akkor az előbb-utóbb a mocsok, a szenny a mi lelkünkből is eltűnik, hogyha mi is bűnbánattal Jézushoz fordulunk.
6: Engem akár ebből a képből is, de úgy általában az ige hirdetéséből az ragad meg, hogy mindenkihez szól, de különösen a fiatalokhoz. Ez két szempontból is fontos lehet. Az egyik, hogy az egyháznak fiatalokra van szüksége. Tudjuk, hogy papokra van szüksége, de nagyon sok fiatalnak egyszerűbb a világi életet választani. Szóval őket szólítja meg, és ehhez a példához is fiatalokat hívott ki, hogy szemléltesse, bevonja őket, megmozgassa őket. Ennek az egész lelki gyakorlatnak az a picit mottója, hogy hogyan mozgat meg minket a Szentlélek, hogy hogyan mozogjunk a Jóistenben. És egyrészt ez a gondolatsor foglalkoztatott, hogy ő bevonja a fiatalokat, és nagy hangsúlyt fektet rájuk, hogy evangelizáljanak. Másrészt visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy akkor azt hittem, hogy azzal, hogy templomba járok, hittanra járok, gyónok, áldozok, azzal én a hiszem csúcsán vagyok. Aztán, ahogy nőttem, éreztem, hogy ez nem elég, és hogy meg kell ugrani egy szintet, és azt hiszem, hogy folyamatosan ilyen szintugrásban vagyunk, de mégis gyerekkorban kell ezt az egészet elkezdeni, hogy legyen mire építeni.
7: Engem nagyon-nagyon megérintett, és annyira jó volt látni, hogy ilyen egyszerű eszközöket használt, poharat, a lavort, a Szentlélek erejének a bemutatására, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire engedjük, hogy átáradjon rajtunk a Szentlélek, vagy csak engedjük is, és átfolyik rajtunk, és nem tartjuk, vagy nem őrizzük meg ennek az erejét. És ezt így nagyon jó volt látni, meg hogy adott útmutatást, hogyha próbáljuk tisztítani magunkat, és mégis maradott egy-két kis kavics, hogy hogyan tudunk attól a kis kavicsoktól is megszabadulni. Ugye itt utalt vissza az őseink bűnére, hogy foglalkoznunk kell vele, mert lehetnek olyan áteredő bűnök, amelyeket hordozunk, és kérnünk kell a Jóisten segítségét, és kérnünk kell szentmisét ezért a szándékért, hogy ezek a bűnök megtisztuljanak, és a generáció a családfánkat megtisztítsák teljesen.

0: Kicsit visszautalva még a tegnapi napnak a Szent Miséjére, ha jól emlékszem, lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, de ugye az evangélium szólt arról, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, az Istennek is és a mammonnak is, és ott az atya egy olyan történetet mondott el, vagy olyan tanítást fogalmazott meg, hogy tulajdonképpen nekünk ugye tanúságot is kell tennünk, szolgálnunk is kell másokat, másokért imádkoznunk is kell, hogy nálatok ez a saját életetekben, a hétköznapi életetekben, amikor ugye nem a hegyen vagyunk egy-egy lelki gyakorlaton, milyen módon nyilvánul meg ez, vagy ti erre figyeltek-e?
1: A szolgálat kapcsán már egy ideje azt foglalkoztat, hogy hogyan tudnám szolgálni az Urat, milyen módokon. De jellemzően vannak a vallásos emberek és a nem vallásos emberek, és a nem vallásos emberekkel nem beszélünk vallásos témáról, és a vallásosakkal meg igen. És azon gondolkoztam, hogy ez nem képmutatás-e, vagy hogy ez a könnyebbik út esetleg, könnyebbik út-e. És egyszer csak a Jóisten segítségével elkezdtem beszélni róla. Nem úton, útfélen és nem kapukon becsengetve, hanem egy élethelyzetben, hogyha valaki éppen beszélt hozzám, akkor mondtam egy olyan bibliai idézetet, ami segített neki. És visszajelzést kaptam, hogy ez milyen jó volt, hogy ott szinte azonnali megoldást nyújtott. És ezen felbátorodva egyre többet és többet idéztem. Akár a Bibliából, akár csak egy történetet, ha nem is tudtam, hogy hol található a Bibliában, de magát a történetet elmondtam, hogy mi az, ami segíthet neki. És akkor már nem csak a vallásos emberekkel tudtam ilyenről beszélni, hanem akár másokkal is. A másik dolog, hogy hogyan szolgálhatunk másokért, én még nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy közbenjáró ima, illetve imádkoztam már másokért, csak nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen neve. És megismerkedtem a hagyományos rózsafűzér mellett a Szent Rita rózsafűzérrel, amit ajándékba kaptam, és azóta szorgalmasan mondom, akár magamért, akár másokért. Erre egy elég szomorú élethelyzet vezetett rá, ami a környezetemben történt, és ami ajándéka még ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az utastársammal, és most már azóta barátommal megismerkedve kaptam ajándékba egy Medjugorje és rózsafűzért, és meg is tanította már aznap este, hogy hogyan kell imádkozni, úgyhogy még egy eszközzel bővült a repertoára, hogy akár saját magamért, akár másokért tudok imádkozni. Még nem tartok olyan szinten, hogy az ellenségeimért is tudjak imádkozni, de bízom benne, hogy azért ide is el fogok jutni.
2: Hát a szolgálat a tegnap nagyon megérintett, és így visszagondoltam az eddigi életemre, hogy ezek a lelki gyakorlatok mennyire fontosak, és mennyit tanítanak, és kicsi lépésekkel, de elindultam ezen az úton, és megtanultam másokra is gondolni, a családtagjaimra, a körülöttem élőkre, a munkatársakra, és úgy végig tekintettem, hogy kinek az, akinek próbálok szolgálni, és hát így ilyen kicsi léptekben, akár egy könyv ajándékozásával, vagy egy mosolygós bögre ajándékozásával, amelyen egy ige áll, ilyen apróságok ajándékozásával próbáltam ezt a szolgálatot úgymond elindítani. De jó volt visszatekinteni, hogy a múlt héten sikerült két kollégámmal is beszélni a Jóistenről, akik ugye nem vallásosak, és hát ugye ez volt az első ilyen örvendetes pont számomra, hogy mertem beszélni a Jóistenről olyanokkal is, akik közel vannak számomra fontosak, de mégis úgy szeretném, hogy a Jóisten őket is megérintse. És így erőt kaptam Basa Bora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a Jóistent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a Jóistenhez tudok vezetni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezeknek a lelki gyakorlatoknak, mert megerősítenek ezen az úton, és eszközt adnak úgymond a kezünkbe, és egyre több sugallat van a Szentlélek által is, hogy hogyan tudok hozzájuk szólni, hogyan tudom őket akár a Jóistenhez vezetni egy mondat által. Úgyhogy köszönöm, Jézus! Ezek a lelki gyakorlatok, és hogy úgy próbálok a Jóistennel minél szorosabb kapcsolatot, és kérem a Szentek segítségét is, úgyhogy egy kicsit hát ilyen önző módon is kérek segítséget ezen az úton való megerősítésért, és úgymond beosztottam a Szenteket egy hétre. Ez azt jelenti, hogy hétfőn Szent Mihály Arkangyal segítségét kérem, kedden Szent Antalhoz imádkozom, szerdán Szent Józsefhez, csütörtökön Szent Ritához, pénteken Pió atyához, szombaton a Szűzanyának a segítségét kérem, és hát vasárnap második János Pál pápát, akit azért szeretek olyan nagyon, mert egy napon születtünk, és nagyon különleges ő számomra, és egy kicsit önzőnek is éreztem magam, így vagy lehet, hogy ez a ilyen rossz sugallat, hogy azért így ezt illik, vagy szabad ezt tennem, hogy így beosztom úgymond a Szenteket, és kérem a segítségét, és egy szentségimádás után megerősített a Jóisten abban, hogy igen, forduljak hozzájuk, és úgymond ostromoljam a mennyet, mert a szentségimádás után kijöttem, és a Szent László plébánián bementem az irodába, és mondták, hogy megjelent egy új könyv, mert szoktam ott könyveket vásárolni, Színai Szent Katalintól, és az a címe, hogy ostromold a mennyet. Úgyhogy megerősödtem, hogy jól van, Istenem, köszönöm a segítséget, úgyhogy továbbra is ostromolom a mennyet, és kérem az ő közbenjárásukat, hogy segítsenek ezen az úton.
0: A lelki gyakorlatnak a hangulatához, lelkiségéhez hozzá tartozik a dicsőítő zene, az éneklés. És szerintem ez is nagyon segít megnyitni a szívünket, és a lelkünket, és átadni az életünket Jézusnak, hogy a ti életetekben az éneknek, a dicsőítésnek, a zenének, karizmatikus zenéknek milyen szerepe, jelentősége van.
1: A gimnáziumi éveimet a Svetics Katolikus Leány Gimnáziumban töltöttem, és ott nagy hangsúlyt kaptak a gitáros énekek, a tézi énekek. Volt egy kis sárga könyvünk, és boldogan énekeltünk. Aztán telt múlt az idő, és nem feltétlenül jutottam el gitáros szentmisékre, de nagyon hiányzott. Minden vezetés közben, amikor 10 percnél hosszabb útra mentem, folyamatosan ezt énekeltem. Már van két gyermekem, és ők is azonnal bekapcsolódnak, hogyha egy autós útra megyünk. De a zene az mindig közel állt hozzám, így aztán egyszer meghallottam egy kórust énekelni a templomban, és akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mintha az ember duplán vagy triplán imádkozna, úgyhogy nekem is ezt így kellene, és azt mondja a Jóisten, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott köztetek vagyok, hát itt mennyire van közöttünk, hogyha így énekelünk, és azonnal kiszúrtam valakit, akit onnan ismerek, egy gimnáziumi osztálytársamat, felvettem még aznap vele a kapcsolatot, hogy hogyan tudnék csatlakozni a társasághoz. Ő ajánlotta, hogy menjek el a Dalárda egyik próbájára, ami a Szent Anna Székes Egyház családi kórusa, és most már el tudom mondani, hogy már egy éve a tagja vagyok, és minden pénteken dicsőítjük az Urat az énekek által. Úgyhogy amikor idejöttem erre a lelki gyakorlatra, és hallottam ezeket az éneket, nagy részét már ismerem, és azt, hogy nem csak annyian ahányan a Dalárda tagjai, nem csak annyian énekeljük, hanem sokkal-sokkal többen, és ilyen lelkesen, akár állva a kezünket felemelve, nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad nekünk.
2: A dicsőítő dalokkal én először Kolozsváron találkoztam. egyetemista koromban a Kolozsvári Egyetemi Lelkészséghez jártam, és hát nagy szerencsém volt, akkor Pintér Béla és Csiszér Laci eljöttek egy ilyen hétvégi dicsőítő alkalomra, úgymond lelki gyakorlatra. És hát azóta annyira szívembe égtek ezek a dalok. Nagyon-nagyon szeretem Csiszér László és Pintér Béla dalait a mai napig. Az autómban csak ilyen CD-k vannak, úgyhogy aki velem utazik, az hát vagy a Mária Rádiót, vagy Pintér Béla és Csiszér László dalait hallgatja, hogyha otthon ugye sokat vezetek, és néha szoktam utasokat is fölvenni, akkor ha beülnek hozzám, és épp a Mária Rádió megy, gondolkodom azon, hogy így ismeretlenként vajon mit gondolhatnak rólam, de mondom, hogy hát ha velem utazol, akkor neked is hallgatnod kell a Mária Rádiót, és hallgatni úgymond akár a dicsőítő dalokat, akár a tanításokat, és így örülök, hogy hát ha őket is megszólítja ezáltal a jó Isten ezeken a dalokon keresztül. De amikor szomorú vagyok, vagy akár otthon van egy kis időm, akkor mindig igyekszem ezekből a dalokból elővenni, és hát nagyon szeretem Csiszér Lászlónak a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalát, amely sokat ad számomra.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek ezeket a gondolatokat, és reméljük, hogy a kedves hallgatók lelki fejlődéséhez is hozzájárulunk ezzel a beszélgetéssel, és így tudjuk közvetíteni, ezáltal is tudjuk közvetíteni Jézus Krisztus szeretetét. Műsorunkban Basobora atya füzéradványi lelki gyakorlatáról a debreceni Csiki Melindával és Biro Piroskával beszélgettünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 20. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel.
2: 14. fejezet. Húsvéti nyúlék új kutyája. Mikor Vazul elment hazúrról, Surranó olyan hévvel kezdett dolgozni, mintha 3 macska hajtotta volna. Így történt, hogy mire dél elmúlt, az alagúttal elért odáig, ahová rendes munkával csak este 6 órára jutott volna el. Itt a nagy pillanat, gondolta szívszorongva, és csákányozni kezdte az alagút mennyezetét. Közben már maga elé képzelte a pincét, amelybe ki fog lyukadni. Haj, bizonyára találok ott néhány pókhálós palackot is, telve finom borral. Szavamra rám fér egy kis üdítőital. A csákány kőbe ütközött. Nehezen ment most a munka, de Surranó összeszedte minden erejét, s egy-kettőre áttörte magát a feje felett húzódó kőrétegen. A sötét üregbe világosság szűrődött, ám legnagyobb rémületére hangokat is hallott.
3: Valami zarándok! Mondta egy szelit hangocska. Vajon miért nem az ajtó jött be?
2: Surranó összeszorította a száját, s a csákányt harciasan feje felett forgatva kimászott a lyukból. A lyuk

0: lebegte, feltépte az ajtót, s egy szökkenéssel a hálószobában termett. Tappancs gyorsan felfordította a konyhaasztalt, és lapjával az üreg fölé tolta. Az asztal csapóajtó módjára elzárta a nyílást. Most mind a kilencen rátelepettek, mint valami tutajra. Hercsula macska alulról döngetni kezdte az asztallapját. Húzzátok félre! Nyávogta dühösen. Vagy én fordítom félre veletek együtt, hogy csak úgy nyekkentek! A kisebbek aggodalmaskodva pislogtak, de Fülezeng megnyugtatta őket. Sose féljetek, úgysem tud bennünket felemelni. Lent haragos fújás, morgás, köpködés. Hozzátok ide a káposztaköveket meg a rézmozsarat, suttogta Csupaláb. Falánka hozzáfűzte. És a te kiránduló bakancsodat, az jó sokat nyom. Rágrág is megszólalt. Együnk meg valamennyien egy-egy karé lekváros kenyeret, azzal is nehezebbek leszünk. Lentről felhallatszott Hercsula macska hangja.
1: Vazul, hozd a feszítő vasakat, meg egy jó erős csákányt is.
0: Rövid idő múlva a feszítő vasak csörömpölésével együtt ismét hallani lehetett a hangját.
1: No, Vazul, most nyomd, most. Hurrok! Húrrok! Nyomd meg!
0: Az asztal veszedelmesen megingott. Mázolka le is lépett róla, a tűzhelyhez ment, és leemelte a mosogató vízzel teli fazekat. Oda cipelte a lapjára fordított asztalhoz, rátérdelt a közepére, és egy repedésen keresztül csorgatni kezdte Hercsula macska feje búbjára a gőzölgő forró vizet. Elhajított szerszámok csörrentek, futólábak dobbantak egyre távolabbról, azután csend lett. A nyúlgyerekek boldogan betódultak a szobába, és kiabálni kezdtek.
2: Surranó, hol vagy?
0: Surranó hangja folytottan jött a szekrény tetején lévő kalapdobozból.
2: Nem mondom meg, hogy azután odaadjatok Hercsula macskának. Ilyet képzelsz rólunk?
0: Kérdezte Ugorka megbántva.
2: Különben is haragszunk Hercsula macskára. Egyszer voltunk náluk látogatóban, és most mindenki előtt úgy fest le bennünket, mintha mi aféle vásott kölykök lennénk.
0: A kalapdoboz fedele lebillent, és Surranó mászott ki belőle.
2: Hú, majdnem megfulladtam,
0: cincogta panaszosan, és ruhájáról valami fehér port vert le.
2: Abban a dobozban tartja mami a benaftalinozott téli fejkötőit, magyarázta Mázolka. Egyébként jó lenne, ha most még elbújnál valahova. Hercsula macska esetleg visszajön. Legjobb lenne az üres kutyahol, mert oda a gyáva kandúr úgysem mer bekukkantani.
0: Kivonultak az udvarra, és Surranó megfogadva Mázolka tanácsát, sietve elbújt az öreg kutyaholban, amely már évek óta üresen állott. Tappancs egy óriási sonkacsontot helyezett az ól elé. Mázolka pedig táblát akasztott rá ezzel a felírással.
1: Harapós kutya!
2: Szörgesd néha azt a vastag láncot!
0: Tanácsolta Csupaláb. Kisvártatva nyikordult a kertajtó. Hercsula macska lépett be rajta, bal füle mellől hiányzott egy csomó szőr.
1: Na ti híresek! Szólt komoran. Hol rejtegetitek a zarándokot? Ide vele hadd eszem meg szőröstül, bőröstül!
0: Mikor a kutyaolban kuporgó Surranó ezt meghallotta, félelmében annyira remegett, hogy a lánc, melynek egyik végét a kezében tartotta, csörgött és zörgött, akár a kocsikerék. Hercsula macska meghökkent.
1: Mi az? Kutyátok is van? Azelőtt nem tartottatok?
2: Most kell a föld alatti folyosó miatt, magyarázta szörfülű. Azon át minden jöttment belopózhatna a házunkba.
1: És nagy az a kutya?
2: Ó, mit is mondjak, szóval akkora, mint egy...
1: No, én már megyek is, mondta Hercsula macska. Otthon várnak az ebéddel.
0: Izgatottan kisietett a kertből. Alig tűnt el széles, fekete feje a fák között, Surranó kimászott az ólból, és meghatottan mondta.
2: Nem is tudom, hogyan köszönjem meg nektek, amit értem tettetek.

0: most már én is megyek, mert nem szeretném, ha a mamátok itt találna.
1: Mi is köszönjük neked a föld alatti folyosót, kiáltott Tappancs. Nagyszerűen lehet majd bujócskát játszani benne.
2: És még ki sem kapunk érte, hiszen nem mi ástuk.
0: Hosszas búcsúzkodás után Surranó kilépett a keskeny erdei útra, és csukjáját mélyen szemébe húzva nekivágott az ismeretlen szigetnek. A föld süppedős volt a tavaszi esőktől. Mindenfelé csigák mászkáltak. Vékony kis kőrisfák között hatalmas tölgy magasodott. Széles törzsén ajtó, ablak. A nyitott ajtó küszöbén Lompos Lajos üldögélt Osonival. Mikor meglátták a bátortalanul közelgő Surranót, rákiáltottak.
1: Hé, zarándok, tudsz-e kártyázni?
2: Hogy ne tudnék, felelte Surranó. Barátaimmal a keresztes pókokkal gyakran kártyáztunk a sekrestjében a nagy szekrény alatt. Régi könyvekből kirágtam a cifra kezdőbetüket, az volt a kártyánk.
1: Gyere harmadiknak, hívta Lompos Lajos,
0: és leengedett egy faágakból összetákolt létrát. Surranó nem mondatta kétszer, felmászott a mókusoduba. Lompos már osztotta is neki a halpikkelyre festett kártyalapokat. Egyfolytában játszottak, míg a fali óra kakukja éjfélt nem kiáltott. Akkor Osani letette a kártyát, és menni készült.
2: Én is megyek, mondta Surranó illemtudóan, bár igazán nem volt hová mennie.
1: Sose menjél,
2: makogta Lompos Lajos. Aludj itt nálam, holnap már korán reggel kártyázhatunk.
0: Surranó örömmel fogadta ezt az indítványt. Elhelyezkedett a puha mohágyban, és sóhajtva gondolt arra, amiről kártyázás közben sikerült megfeledkeznie. Valamiképpen mégiscsak be kell jutnia a Hercsula házba. Elolvás előtt irigyen látta, hogy a mókus külön széket húzott az ágya mellé, s arra fektette bozontos farkát. Másnap reggel Lompos Lajos tejért ment. Surranó egyedül üldögélt az odúban, és a polcon sorakozó szép virágmintás magcsészéket nézegette. Egyszerre valami furcsa, percegő zajra lett figyelmes, ami egyre erősödött, aztán suhogássá vált. Az ablakhoz ment, és kikukucskált a függöny mögül. Ugyancsak megijedt, mikor egy borzas boszorkány pillantott meg, aki a fa körül sepregetett.
1: Ez hát a tolvaj Fáni!
0: Nem is olyan csúnya, mint gondolta. És milyen szorgalmas! Felsepritán az egész szigetet. Csak ugyan Fáni gondosan alásepert minden kis bokornak. Az arra mászó Csiga Csabáni nem is állta meg szó nélkül.
2: Mi csak Fáni, beházias lettél egyszerre. Vagy talán keresel valamit?
1: Egy kis termetű zarándokot,
2: válaszolta Fáni harciasan.
1: Leggonoszabb ellenségem, mert el akarja lopni jogos tulajdonomat, a jövőbe mutató tükröcskét. De én halálra keresem.
0: Surranó elhülve húzódott beljebb az oduba. Fáni még egy darabig ott sepregetett a tölgyfa körül, azután elment másfelé. Mikor Lompos megjött a tejjel, megreggeliztek és leültek kártyázni. Surranó szórakozottan játszott, és gyakran veszített is. Szerencsére csak tavalyi madárcseresznye magban játszottak, mert egyre Fáni járt az eszében.
1: Micsoda arcátlan teremtés! Jogos tulajdonának nevezi vasorrubába tükrét.
0: Ám bár az is meggondolandó, hogy jövőbe látó tükörnek nevezte. Ha a tükör csak ugyaneféle varázsholmi lenne, sokat érne. Nagyon sokat. Vasorrubába erről nem tett említést. Lehetséges, hogy nem mindenben mondott igazat. Alkonyatkor Lompos összeseperte a kártyát, és Surranóhoz fordult.
1: Engem ma estére meghívtak egy baráti házhoz. Gyere el te is!
0: Surranó szívesen beleegyezett, mert mióta tudta, hogy halára keresik, nem szívesen maradt otthon egyedül.
1: Ott is kártyázunk majd? Kérdezte a mókust. Azt hiszem, inkább társas játékokat játszunk. Akkor elviszem a varázskönyvecskémet is. Vannak benne mókás varázslatok, amiken sokat lehet nevetni.
2: Nagyszerű! Ujjongott Lompos Lajos. Meglásd, milyen jól mulatunk!
0: Vidáman beszélgetve haladtak át az erdőn, a sziget északi csúcsa felé.
2: Hova is megyünk voltak éppen?
0: Érdeklődött surranó. Lompos előre mutatott.
2: Látod ott azt a házat, amelynek ablakában lámpa ég? Oda vagyok hivatalos.
1: Nagyon barátságos, kedves népek lakják.
2: Téged is szívesen fogadnak majd.
3: Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 20. részét olvasta fel nektek, Gubás Gabi színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
4: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbérmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván, ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap, és követhetőek lesznek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivian. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Pirincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól, melyben Jeges Mirjam karmelita nővér az imádságról elmélkedik. 21 órakor a híreket követően Kávéhás című műsorunk szól. A mai adásban Miskolcváros egykori főkertészére, Barabics Fülöpre emlékezik Rózsa György főlevéltárossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. Majd 22 órakor a hírek után a Napvesét hallgathatják meg, ezután a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival a teremtésről és a szabad akaratról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Addig is tartsanak velünk!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik, a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximus. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, visszatudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön, nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjem beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele, Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten a fölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész életprogramja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Kereszte Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbrejutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek. A gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben, azt hiszem ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső Várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső Várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat. A misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét többlettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges.
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legeslegbensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont. A legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazása, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, hogy ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy imaformát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem,

a részemről ez a válaszadás, ez időnként vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek, hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, ez bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Párosének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simon Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk, a rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, hogy az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így Isten, látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki, valódi szeretetet ajándékoz neki, valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod, azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon, ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs veszve, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az Ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Rózsa György főlevéltárost, akivel ezúttal Miskolc kertészeti emlékeiről és híres kertészeiről beszélgetünk. Nem véletlenül, hiszen a közelmúltban találkozott ön levéltárosként egy anyaggal. Egy kutatandó anyaggal. Itt tartom a kezemben most azt a kiadványt, azt a szép kötetet és könyvet, melynek címe Emlékeim. Van az emberi szívnek egy halkszavú előkelő vendége? Néha. Az emlékezés. Bánáti Szónert Sándor gondolatait idéztem, ám az emlékek dr. Barabics Elemérné Koch Edit tollából kerültek a papírra és ebbe a könyvbe. Ön pedig találkozott ezzel a kiadvánnyal, és arra inspirálta önt, hogy elkezdjen kutatni Miskolc kertészeti emlékei és híres kertészei után.
2: Egy levéltáros számára ugye egy kérdés, hogy hogy találkozik egy témával, hogy talál rá egy témára, egy olyan témára, amivel még senki nem foglalkozott. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon szép, egyedi magánkiadásba kiadott könyv került a kezembe, amit dr. Barabics Elemérné írt Sopronban. Az ő férje, dr. Barabics Elemér egy jegyzett, nagyon híres, országosan híres soproni kertművész, kertész volt, aki Miskolcon született, és ez a könyv feltárja a Barabics család élettörténetét, a szülő, nagyszülőknek az élettörténetét, ami ezer szállal kötődik Miskolchoz.
1: 2018-as a kiadvány, tehát 2018-ban született, és milyen érdekes, itt is találkozik Miskolc és Sopron. Ahogy a beszélgetésre készültünk, ugye a Miskolc Egyetem és a Soproni Egyetem kapcsolata, és mi meglepő, még a kertészetben is vannak közös szálak, szó szerint közös gyökerek.
2: Azt szokták mondani, hogy a történész mindig hozott anyagból dolgozik, tehát azokat a forrásokat kell összegyűjteni és feltárni, összesíteni, ami egyetlen rendelkezésre áll. Természetesen tudjuk azt, hogy sok minden elpusztult a történelemben, de ezekből az apró mozaikokból tudunk egy-egy történetet, egy-egy tanulmányt ugye összeállítani. Jelen esetben ez három forrás jelentett az én kutatásom tekintetében. Maga ez a családi emlékalbum, ami egy nagyon elegáns, nagyon adatgazdag, mellette a levéltárban található források, a 19. század végi, 20. századi források, ami a Barabics családdal kapcsolatos, főként ugye a Miskolc főkertészével, Barabics Fülöpnek az élettörténetével, illetve az a hatalmas nagy sajtóadatbázis, ami az interneten a kutatók számára is rendelkezésre áll, ami a korabeli lapokat, újságokat ugye gyűjti össze, tehát ebből rekonstruáltam azt a képet, ami bemutatja a két háború közötti, illetve a monarchia késői évtizedeinek miskolci kertészeti arculatát, azokat a kérdéseket, amik akkor ugye foglalkoztatták az embereket, azokat a kihívásokat, amikkel ők szembenéztek, és ebből szerintem egy nagyon érdekes tanulmányt sikerült írni, hisz Barabics Fülöppel, Miskolcváros kertművészével, ahogy annak idén jelezték, nagyon kevesen foglalkoztak, a teljes élettörténetét nem is tárták fel ebbe a tanulmányban, amit a Nemzeti Levéltár internetes oldalán közöltem, mutatom be ezt a kicsit elfeledett miskolci kertművészt, Barabics Fülöpöt.
1: Akkor javaslom, hogy ismerjük meg mi is. A Szent István Rádió kedves hallgatóival is ismertessük meg, ki is volt Barabics Fülöp, mit lehet róla tudnunk, akinek szó szerint az élete volt a kertészet és a növények szeretete.
2: Talán a nevéből is kiderül, hogy a család horvát származású volt, a nagyszülők még Zágráb környékén éltek a 19. század folyamán, és az édesapa Barabics Ferenc 1854-ben már Körmedden született, és ott dolgozott Körmedden a Battyányi irodalomban, mint gombkötő és passzományos mester. De ebbe a korba már ez a mesterség is egy kicsit kihalónak tűnhetett, hisz Barabics Ferenc valamikor a monarchia derekán 1880-as, 90-es évek környékén egy új mesterséget tanult, ez pedig a kertészet volt, és itt a Battyányi irodalomban foglalkozott ugye kertészeti tanulmányokkal, és ebből kifolyólag az ő gyermeke, Barabics Fülöp, már ebben nőtt fel, aki Körmenden született 1887-ben, itt elvégezte a helyi elemi és középiskolákat, és folytatva édesapjának a kertészeti tevékenységeit, Már fiatalon Erdélybe került, ahol egy aranyos tordai kertészetben inasoskodott, és mellette pedig a tordai kertmunkás iskolában ugye tanult. Ez azért érdekes, mert 1918-ig a monarchia széteséséig ez a hatalmas terület ugye még gazdaságilag, oktatási és minden kulturális szempontból is ugye egy egységet tartott, tehát teljesen természetes volt, hogy a Körmenden született ugye fiatalember, ő Erdélybe ment el tanulni, majd nyilván jött a háború vége, és egy egész új korszak ugye kezdődött Magyarország történetében. És 1904-et írunk akkor, amikor Barabics Fülöp felvételt nyert a Budapesti Kertészeti Tanintézetbe. Ez volt a mai kertészeti egyetemnek az elődje, tehát a kertészeti tudományoknak ez volt a legmagasabb szintű képzési helye Magyarországon, ugye Budapesten, ahol a tanulmányait kitűnő eredménnyel 1907-ben ugye be is fejezte, és ma már természetesen tűnik, de akkor is az volt, hogy külföldre mehetett ugye, tanulmányait ugye, folytatni. Német nyelvet már jól beszélte, közel volt az osztrák határhoz, és kertészeti tanulmányokat folytatott először Németországban, majd Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban, ahol kitűnő, magas szintű kertészeti iskolákban és kertészetekben ugye növelte nyilván nem csak a nyelvtudását, hanem szakmai ismereteit is. Többek között hát tudjuk azt, hogy a világ akkor leghíresebb német rózsa cégénél a Lambert Schönét ugye kereste fel, ez a mozelmenti Trierbe volt, és itt a világhírű rózsanemesítő Druszki felügyelő mellett kapott beosztást, ahol a rózsanemesítésnek a legmagasabb szintű tudását sajátíthatta el. Ő volt, Druszki volt a fehér Druszki és az illatos piros Druszki rózsák, tearózsák kinemesítője, a kor talán egyik leghíresebb ugye, nemesítője volt ugye Európában, és aztán tovább ment Barabics Fülöp, Franciaországba, Olaszországba, Trierbe is dolgozott, és hát többek között ugye megtanulta és Magyarországra hozta a nemesített Paul Scarlett Klimber futórózsát, amivel később majd Diósgyőrbe is ugye találkozhatunk, hisz ő hozta ezeket a nemesített rózsákat ugye Magyarországra, hozta Miskolcra és környékére, és ezt a hatalmas tudást ugye 1910-es évek közepén már ugye Magyarországra hozta vissza. Tehát azt szokták mondani, hogy dendrológus, aki ugye virágokkal foglalkozik, ugye tudjuk, hogy a holland virágművészet milyen magas szinten áll, de Hollandiában, Németországban nagyon magas szintű nemesítő iskolák voltak, és ő ezeket az iskolákat nem csak hogy megismerte, hanem kitűnő szakmai kapcsolatokra is lelt. Tehát ott németekkel, hollandokkal, olaszokkal, ugye többek között például Versailles-ba is elkerült, majd Ausztriába is, Olaszországba is töltött hónapokat. Például Olaszországban, mint érdekesség, egy pálmatermesztő cégnél dolgozhatott, mint fiatalember, és itt szerzett ugye tapasztalatokat. Majd 1911. november 1-én tért haza, és ekkor Miskolcon gyakornoki munkát vállalt az akkori állami kertészetnél.
1: Miskolc, köszönöm szépen, hogy megemlítettem, mert pontosan erre lettem volna kíváncsi. Hogyan került ő városunkba, Miskolcra?
2: Nagyon érdekes összefüggésekre ugye találtam, hisz a 10-es években több olyan távirat maradt fent a levéltár gyűjteményében, amiben a fiatal Barabics Fülöpöt különböző felvidéki városokba küldték ki. Besztercebányára, Lévára, Zólyomra, és nem értettem először, hogy miért kellett neki Besztercebányára utazni a 10-es évek közepén. És akkor derül ki, hogy már a monarchia utolsó időszakában hatalmas állami zöldségtermelő telepeket alakítottak ki Magyarországon, az országban regionálisan, tehát Nagytéteinyben, Gödöllőn, Tatabányán, Besztercebányán és Miskolcon. Ezeken az államilag finanszírozott zöldségtermelő telepeken biztosították a közintézményeknek, tehát gondolunk itt kórházaknak, iskoláknak a zöldséget és gyümölcsöt, tehát ők nem a piacról szerezték be eseti jelleggel, eseti árakon, hanem ezeken a zöldségtermelő piacokon, ugye telepeken állították elő a zöldségeket, és az itt termelt termelvényeken látták el a környéknek a szükségleteit. Egy ilyen telep volt Miskolcon is, a Szentpéteri kapuban. Ide került a fiatal Barabics Fülöp 1913-ban, a Földművelési Ügyi Minisztérium alkalmazásába került ő, tehát állami tisztségviselő lett ilyen szempontból. Érdekesség, hogy a hadseregnél is be volt osztva önkéntes szolgálatra, de úgy tűnik, hogy a hadsereg kötelezettség alól felmentették, tehát nem kell bevonulni ugye a háborúba. 13-14, ekkor indul az első világháború, tudjuk azt, hogy nagyon nehéz időszak volt, és azt is tudjuk, hogy ezek a zöldségtermelő telepek áldozatul estek a háborúnak, például a Besztercebányait megszüntették, mert ugye elcsatolták, Csehszlovákiához ugye került az a terület, és kérdéses volt, hogy a Miskolcit is a háborús viszonyok között fent tudják-e tartani, mert nem volt rá komoly anyagi fedezet, és ezért Miskolc város felvetette, hogy ezeket a zöldség és gyümölcs telepeket adja át az állam a városnak. Miskolc átveszi bizonyos feltételekkel, folytatva azokat a tevékenységeket, amit ugye korábban évtizeken keresztül kitűnő szakember gárdával itt folytattak, és hát tudunk arról a korabeli újsághirdetésből, 1915-ben főkertészé választották Barabis Fülöpöt, és 15-16-ba került a város tulajdonába ez a zöldségtermelő telep, ami kint volt ugye Szentpéteri kapuban, amit később majd látni fogjuk, hogyan bővítettek. Tehát gyakorlatilag Miskolcon vállalt itt egy állást, mint fiatal, tehetséges, felsőfokú végzettsége rendelkező ugye kertész, és az irányítása alatt működött a miskolci dísz- és konyhakertészet, ahová ugye folyamatosan vettek fel alkalmazottakat, és mi volt a feltétel? Ugye nőtlen, szorgalmas, hadmentes egyéneket kerestek ugye a háború időszakában, akik a kereskedelmi kertészetben vagy esetleg a bolgárrendszerű konyha kertészetekben ugye jártassággal ugye rendelkezett, és Barabics ugye bekapcsolódott ezekbe a munkákba. Na most nagyon érdekes, hogy 1916 környékén, amikor ugye ő még utazhatott ugye Besztercze bányára és környékére, kitűnő szakmai kapcsolatokat alakított ki az ország különböző növény- és zöldségtermelő telepeinek vezetőivel, és ebből ezeket később is kamatoztatta, és hát nyilván ezek a telepek lettek az ő szakmai kifutásának, pályafutásának az alapjai, azt lehet mondani.

0: Mi is volt jellemző az ő kertészetére? Megfelelt ugye a kritériumnak, amit említett, és maradandót tudott alkotni, erre majd példákat is említünk. Szóval mi volt az ő jellegzetessége?
1: Ma már azt mondhatnánk, hogy mintagazdaságot hoztak létre, ez a szó volt, hogy mintagazdaság, aminek része volt egy bolgárkertészet, egy tehenészet, ugye mellette munkásszállásokkal, vasúti ellátással, villany és vízvezetékkel látták el, és a munkás létszám főszezonban, nyilván nyári szezonban akár az 500 főt is meghaladtatta, tehát nagyon komoly létszámmal dolgoztak. A zöldségtermesztésen kívül jelentős volt a dinnye és gyógynövénytermesztés is, és a város lakosságát és a közületek ellátása mellett már exportra is tudtak termelni. Tehát olyan magas szinten vitték a termelés, hogy jutott ugye már exportra is. És miután Miskolc átvette ezt az államtól, ez lehetőséget adott arra, hogy a szentpéteri kapu környékén bővítsék ezt a telepet, tehát újabb területeket vontak be, az állam támogatta még bizonyos összegekkel, és ez egy újabb lehetőséget biztosított arra, hogy még nagyobb volumenben, miután később kibővítették díszfaiskolával is. Tehát zöldség, gyümölcstermelés és akkor még ismeretlen díszfa csemetéket is ugye neveltek, és ezzel látták el később a 20-as, 30-as években Miskolcot, amikor ugye elindult, majd látni fogjuk, Miskolcnak a virágosítás és fásítási programja a 20-as évek közepén, tehát Barabics Fülöpnek múlhatatlan érdemei voltak abban, hogy ezt a mintagazdaságot kitűnően megszervezte, a miskolci és környékbeli közintézményeket ellátta zöldséggel és gyümölcsel, folyamatosan, sőt, még bevételt is szerzett az exportból, és elkezdődött a 20-as években Miskolc fásítási és dísznövényekkel való ellátásának időszaka és programja, majd erről talán később egy picit még többet is tudunk beszélni.
0: Mindenképpen megemlítjük a konkrét példákat is. Életének tovább alakulását, ha tekintjük és elemezzük, valamint erről beszélünk, akkor milyen fontosabb momentumai voltak még a szakmai életének?
1: Tudni kell azt, hogy a monarchia időszakában 1867 után nagyon sok egyesület alakult és alapítvány alakult, nem csak Miskolcon, hanem Magyarországon. Tehát sok-sok szakmai és kulturális egyesület alakulhatott az országban, lehetőséget ugye biztosított erre jogszabályi környezet. Tehát nagyon gazdag egyesület és szakmai élet zajlott ugye Miskolcon is. Ezekből ugye tudjuk azt, hogy ezekben az egyesületekben ő komoly szerepet vállalt. Például 1922-ben megalakult a gyógynövénytermelő és értékesítő részvénytársaság, amelynek igazgatóságából ez egy országos ugye, intézmény volt, vagy részvénytársaság, beválasztották ugye, többek között Barabics Fülöpet is Miskolcról, és ennek a részvénytársaságnak például a feladata volt akkor újdonságként a bükkben tömegesen előforduló gyógynövényeknek a gyűjtése, ezek exportálása és feldolgozása, illetve az egri főkáptalan is megállapodást kötöttek a káptalan uradalmaiban vadon termő székfű összegyűjtéséről. Tehát nagyon érdekes, mert a 20-as években kezdtek gyógynövényekkel foglalkozni itt a Bükkés környékén, de tagja volt, mint főkertész Barabics Fülöp a Gazdasági Munkabérbizottságnak is Miskolcon, amelyek a városban dolgozók munkabérét állapították meg, tárgyalta a mezőrendőri kihágásokat, és sok-sok olyan szakmai egyesületben ugye részt vett, például a Miskolci Mezőgazdás Társas Egyesületében, ahol ugye ő népszerűsítette a dísznövényeknek a nemesítését, népszerűsítette azokat a munkákat, amivel ő megismerkedett az évtizedes munkássága alatt, és előadásokat tartott a városban, tehát aktív közéleti életet is folyt. Ennek kapcsán ugye majd látni fogjuk később, ugye kitüntetésre is részesített a minisztérium, tehát szakmailag elismerték a munkáját, és hát akkor már nem is főkertészként emlegették, hanem kertművészként leginkább, tehát olyan nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal rendelkezett. Most leírják a korabeli források, hogy rendszeresen külföldre látogatott, évente Nyugat-Európában látogatott, nyilván a baráti szakmai kapcsolatok, nyilván azok is viszont jöttek ugye Miskolc környékére, és Miskolcnak a 30-as években főként olyan nagy híre lett kertészetileg, aztán sajnos ez a hír ez megkopott azért az 50-es, 60-as években, azt is tudjuk, aminek elsődleges szereplője, vagy hozzácsatott személy, az Barabics Fülöp volt, aki magas szintre vitte Miskolc kertművészetét, kertgazdálkodását.
0: Ahogy hallgatom önt, meg kell, hogy fogalmazom, hogy nagyon széles látókörű ember volt ő. Értett a gyógynövényekhez, értett a gyümölcstermesztéshez, a zöldségtermesztéshez, és nem utolsó sorban a díszfák, a díszcserjék és a gyönyörű virágok ültetéséhez.
1: Így van, tehát Miskolcnak a tudatos kertészeti fejlesztése 1925 környékén kezdődött el. A város akkori vezetése szeretettel ápolta azt a gondot, hogy Miskolc egy virágos város legyen, és komoly pénzügyi áldozatokat is hozott azért, hogy ez megvalósuljon. Nyilván akkor is szűkös volt a költségvetés, de erre leírják a források, soha nem sajnáltak a pénzt a városvezetői, hogy Miskolc egy elegáns, kertészetileg is színvonalas várossá emelkedjen. És hogy egy korabeli dokumentumot idézzek, a Magyar Jövő 1934-ben azt írja, hogy Barabics Fülöp ihletett művésze a kertészetnek, akinek tudása és ragyogó fantáziája, tévedhetetlen szépérzéke és lelki kultúrája a virágdíszítésnek szinte csodálatosan pazar alkotásait hozta létre, gyönyörűségére a szemnek és a szívnek. Tavaszinduláskor, amikor már megkezdődött a kertészeti munka, ez idei terveiről is érdeklődtek, és beszámolt arról, hogy milyen. Ugye Miskolcnak földrajzi elhelyezkedésénél fogva nem voltak nagy lehetőségei hatalmas nagy parkok létesítésére. Az a három terület, amit Barabics fejlesztése is érintett, az a Népkert volt, a Tapolcai hatalmas park, illetve a belváros Deák tér és Szemere tér térségének a kertészeti fejlesztése. Ezt a 20-as, 30-as években kezdték el, leírják azt, hogy a Népkertet, amit a 19. század végén hoztak létre, Miskolcnak egy ilyen pihenőkertjét, ma is létező ugye, területről beszélünk, azt a 20-as évekre már elég elhanyagolt állapotba került, és Barabics Fülöpnek és munkatársainak, főként Démel Náldónak köszönhetően sikerült felújítani a Népkertnek a fáit, a faunáját, azokat a sétányokat, szobrokat, amivel ma is rendelkezik a Népkert. A másik pedig, ami egy komoly fejlesztés volt, az pedig Tapolca és Tapolca fürdő volt. Tudjuk azt, hogy Tapolca a munkácsi uradalomhoz tartozott nagyon sokáig, és a Pávai Vajna féle fejlesztésnek köszönhetően melegvízű forrásokat találtak ott a 20-as években, és ennek köszönhetően Tapolca fejlesztése 1930-as években elindult, úgyhogy 1941. májusában átadták az akkori gyógyfürdőt, ami Európa viszonylatban a harmadik leghíresebb gyógyfürdővé emelte Tapolcát. Na most azért azzal tisztában voltak, hogy ez egy óriási turisztikai attrakció, nyilván akkor is az volt, még ma is az természetesen, de ehhez szükséges volt egy komoly, nemzetközi szintű kertnek a kialakítása. Ennek a kertnek a kialakítására Barabics Fülöpöt kérték fel, aki a 30-as évek közepétől több éven keresztül foglalkozott a tapolcai, máig ismert kerteknek a kialakításával, de sajnos már nem érte meg a fürdőnek az átadását, mert elég fiatalon, 53 éves korában 1940-ben ő elhunyt. De az emléke nem maradt nyomtalan ugye Barabics Fülöpnek, hisz a sétányt, ami bevezet bennünket a barlangfürdőhöz, azt 1992-ben az ő nevéről ugye nevezték el, tehát ha valaki kimegy Tapolcára, a fő sétány, ugye a fürdőhöz vezet, az Barabics Fülöp sétány, és az ő emléke ilyen értelemben megörökítésre került, és hát nyilván még akár fák is lehetnek, amiket ő ültetett valamikor a 30-as években, de az ő magas szintű kertművészete az ilyen jellegű nyomokat hagyott, ugye Miskolcon a Népkert, mint emlékhely, a tapolcai kertek, illetve a belvárosi Palóci utca és szemereket, amit ő fejlesztett ki, az ő különleges fáival és növényeivel ugye látták el.
0: És akkor kijelenthetjük, hogy ezen három területen, ahogyan is említette, a Népkertben, a Szemerekert, Deák tér és a Miskolc-Tapolcai területen találhatunk még olyan fát, amelyet Barabics Fülöp ültetett?
1: Hát akár még találhatunk is, mert a 30-as években kezdték el ültetni, tehát én úgy gondolom, még lehetnek azért olyan idős fák, amiket az ő keze nyomán ültettek-e valamikor a 30-as évek legvégén. Mindenesetre Miskolc természetesen büszke lehet arra a kertészi hagyatékra, amit egy ilyen nagy ívű, nagy tudású, szakmai ismeretekkel, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kertművész, mint Barabics Fülöp is ugye hátrahagyott.
0: Milyen volt ez a hagyaték? Igen. Mi volt jellemző az ő kertművészetére, ahogyan Igen. is fogalmazott? Milyen virágokat ültetett? Igen. Milyen kertek Igen. voltak ezek a Barabics Fülöp Igen. féle kertek? Igen.
1: Ő is, illetve később a fia is nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Ő például leírják azt, hogy csak dáliából, Barabics 50 félét nemesített, csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon, egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as éve Miskolc a virágok városa. És ez annak köszönhető, hogy Barabics Fülöpnek a nemzetközi szintű kertművészeti ismerete ugye nyomot hagyott a városon, tehát ő hobbi szinten ugye nemesítette az új és újabb növényeket, amit aztán a fia is folytatott Sopronban, egy híres kertészetet hagyott maga után. Tehát nagyon sok virágot, fát ugye nemesítettek, újakat ugye találtak ki, és ezeket rendszeresen bemutatták a miskolciaknak különböző alkalmakor, ahol nyilván képezték is azokat a fiatal kertészeket és érdeklődőket, akik ugye motivációt kaptak arra, hogy folytassák a kertművelést, és Miskolc, illetve Diós Zsiró egy kertészetileg rendkívül nagy hagyományokkal rendelkező ugye, város legyen.

0: Ahogyan is említette, 52 éves korában hunyt el Barabics Fülöp, előtte azonban értékelték munkáját, munkásságát, milyen díjakkal, milyen kitüntetésekkel.
1: Már előtte ugye a kormányzat a 30-as években komoly díjakat és kitüntetéseket adott át neki, illetve kollégáinak. Ezzel elismerték azt, hogy ő szakmailag emeli Miskolcnak a színvonalát természetesen. Utána ezzel az utcanével nevezése és egy emléktábla, ahol laktak, is szintén ugye megemlékezünk még róla. Elég váratlan hunyt el, egy gyors betegség vitte el, 1940 tavaszán kórházba került, az Erzsébet kórházba gyógyították, majd Budapestre került, és 40 tavaszán hunyt el, egy óriási temetést rendeztek neki itt a mincenti temetőben. Hatalmas nagy virágözönnel ugye búcsúztatták el Miskolcnak a főkertészét, és nem maradt nyom nélkül az ő munkája, hiszen az érdemi munkáját sok esetben, ami megkezdett fejlesztéseket, kollégája Démel Nándor folytatta. Tehát Démel Nándor volt az, aki Barabics Fülöpnek a legközvetlenebb munkatársa volt, és aki nyilván ismerte azokat az elképzeléseket, amit Barabics Fülöp már nem tudott megvalósítani, de Démel Nándor a 40-es években, ugye neki sikerült megvalósítani Tapolcán, vagy a város különböző pontjain.
0: Ha már megemlítettük Miskolc-Tapolcát, és említést tettünk a népkertről is, akkor javaslom, hogy a folytatásban a miskolci népkertről beszéljünk részletesen, bár nekem gyerekkoromból olyan szép emlékeim vannak Miskolc-Tapolcával kapcsolatosan, még akkor is olyan szép virágos volt, bár már lehet, hogy akkor nem Barabics Fülöp kertészetének vagy kertmunkájának szorosan hozzátartozó növényei voltak találhatóak abban a kertben, de szerintem az ő hagyatékát és hagyományát őrizték az utódai is. Szóval vissza a népkerthez, mert hogy a népkert az mai napig egy fontos része Miskolc városának, és beszélnünk kell a népkert és virágosítása kertészete kapcsán a népkertben található 2011-ben újra felállított országzászlóról is. Miért?
1: 1867 után, a kiegyezés követően kezdtek el a különböző önkormányzatok, városok, települések komolyabban foglalkozni a építészeti szabályrendeletekkel. Ekkor ez a békeidőknek a korszaka volt ugye, hosszú évtizedeken keresztül, amikor ugye, háborúmentes övezetbe, ugye időszakba ugye, került az ország, és ekkor kezdték kialakítani azokat a nagyobb volumenű kerteket a különböző városokban, ami a polgárság részére ilyen pihenőkertek voltak. Ezeknek a helyét igyekeztek megtalálni. Gondoljuk Budapestre, a Városligetre, amit össze kellett kötni a belvárossal, hisz Budapestnek nem volt egy olyan klasszikus főtere, gyakorlatilag most sincs, ahova az emberek ugye, hétvégén délutánonként kimehettek volna pihenni, ezért egy hatalmas, nagy grandiózus tervel az Andrássy úttal összekötötték a belvárost, kialakították a Hősök terét és a Városligetet egy pihenőketté ugye, varázsolták. Miskolcon hol volt ilyen lehetőség? Tudjuk azt, hogy Miskolc mellett volt egy egészen kis település, Mincent, 336-an laktak a 1800-as évek második felében Mincenten. Mincent Miskolccal egyesült,

1878-ban, és a mellette lévő térséget, a Kávária-domb alatti, onnan kelet első területet alakították évtizedek alatt úgy át, hogy az lett Miskolcnak a pihenőkertje. Ez először a Lövöldekert volt, majd Népkert, Erzsébetkert, ma már ezt úgy hívjuk, hogy Népkert, és 1881-től már látjuk a térképeken ennek a kertnek a nyomait, ilyen szempontból látjuk ugye azokat a elképzeléseket, amik különböző terveket megvalósítottak, hisz ez az időszak volt az, amikor az első sportegyesületek elindultak Magyarországon. Mik voltak ezek? Mert ugye foglalkoztam ezzel, ezek voltak ilyen lövészegyesületek, korcsolyaegyesületek, különböző teniszegyletek, és ezeknek egy helyet kellett biztosítani a városba. Ennek a helynek találták meg ugye a Népkertet, itt alakította ki egy lövész egyletet. Talán érdekességén elmondható, hogy amikor a 19. században Miskolcot összehívták, hogy hanyan laknak itt, 1910-ben olyan már 50 ezeren laktak, előtte 35-40 ezeren laktak, több ezer katona volt a városban, ugye laktanyákban, és ezeknek a katonáknak is biztosítani kellett a polgári szórakozást, például lövészegyletekbe mehettek el, ahol hétvégenként vagy délutánonként ugye nyugodtan kiélhették a sport iránti szenvedélyüket, és így alakult meg 1872-ben a polgári lövészegylet, majd 1874-ben a korcsolyázóegylet, és Lévai kezdte el Népkertnek nevezni azt a területet, amit ugye később elegánsan ugye beépítettek, és ez a terület a 20-as években már ilyen 20 holdnyi területet foglalt magába, itt alakította ki sétányokat, itt avatták fel Erzsébet királynénak az első magyarországi szobrát, a Max Sportház itt volt, vendéglők, 1901-ben itt építették meg a Vigadót, ami máig álló csodálatos épületet, sport és teniszpályák voltak itt, és ez a térség volt adva annak, hogy a miskolciak hétvégén, ha Tapolcára nem akartak kimenni, vagy esetleg Diózsérbe, Lilafüredre, akkor ugye Népkertbe mentek el sétálni, sportolni, egy kicsit kikapcsolni. Na most a Népkertnek a kialakítása az a 20-as évekre befejeződött, de néhány évtized eléggé tönkre ment, leírják a korabeli lapok, hogy elhanyagolt lett, és Barabics Fülöpöt kérték fel arra, hogy a Népkertet rehabilitálja, kertészetileg újítsa meg. Ez ugye megtörtént a 30-as években. De mellette volt egy másik mozgalom is Magyarországon, az országzászló mozgalom, hisz a trianoni trauma után próbáltak emlékeket állítani annak a gondolatnak, hogy a történelmi nagy Magyarországot nem feledhetjük el, és ezért 1925 után rendszeresen állítottak fel kisebb-nagyobb országzászlókat a települések fontos helyén. Ez a országzászló állítási mozgalomhoz csatlakozott Miskolc is, már a 30-as években, és már 32-33-ban találkozunk olyan bejegyzésekkel, hogy a miskolciak is szeretnének egy országzászlót felállítani, még nem tudták, hogy hova, több helyszín is felmerült. Az egyik volt a mai Városháztér térsége, a másik a Bulcsú és Lehel utcák térsége, ahol ugye a laktanyák is közel voltak. A harmadik eshetőség volt a Népkert és környéke, és végül is a város egy olyan a Miskolcra Helyű Csaba felől bejövő útbenti területet a Népkertben ajánlott, ahol ugye 1934-ben komoly pénzügyi háttérrel felállították az országzászlót. Na most az országzászló az szimbolizálta az összmagyarság összetartozását, 1934-ről beszélünk, ekkor már 100 országzászló állt Magyarországon, szerették volna miskolciakhoz, ez lett volna 100, de nem ez lett, hanem az a sátorújújjai országzászló lett. Mindenesetre megkapta a felvidéki országzászló megjelölést, hogy ez az országzászló szimbolizálja a felvidéki területekkel való együvétartozást, és itt hatalmas rendezvényeket ugye tartottak minden évben, tehát nagy nemzeti ünnepeken rendszeresen az országzászló és környékén ugye tartották az ünnepeket. Mi történt az országzászlóval 1945 után? 45 után az új időszámítás ugye kezdődött Magyarországon, tudjuk azt, hogy egy politikai fordulat történt az országban, az országzászlót egy ismeretlen időpontban lebontották és széthordták gyakorlatilag, tehát sikerült megtalálni az eredeti országzászlónak a helyét a Népkertbe korabeli térképeken, és 2010 környékén egy mozgalom indult el Miskolcon, hogy állítsuk vissza Miskolc történelmi országzászlóját, lehetőleg azon a helyen, ahol eredetileg is volt, ugyanolyan tervek alapján. A levéltárban sikerült megtalálni az eredeti terveket, ez nagyon fontos, míg az eredeti textíliák is megvoltak, hogy milyen textíleket ugye ajánlottak ugye a budapesti cégek a zászló megvalósítására, és 2011-ben ugyanazon a helyen, ugyanazok a tervek alapján újraépítettük és újraállítottuk Miskolcnak a történelmi országzászlóját, tehát
Hosszú évtizeden keresztül nem állt ez az országzászló, de ugyanolyan építészeti megoldással ugyanott visszaletett. Tehát egy picit szimbolizálja a történelmi folytonosságot, hisz Magyarország múlhatatlan sebeket szerzett a trianoni békekötés kapcsán, és itt ma már a Népkertnek egy szerves része a történelmi ereki és országzászló, amit 1934-ben ugye állítottak fel. Minden bizonnyal itt volt Barabics Fülöp is az átadó ünnepségen, hisz ő volt a városnak a fő kertésze, tehát neki ott kellett lenni, és ő is átélte, hogy az ő által újra álmodott Népkertben felállítják Magyarország történelmi országzászlóját.

0: Paravics Fülöp munkássága, ahogy már utalt is rá, tovább élt, hiszen volt utóda, volt, aki követte az ő szellemiségét, az ő kertészeti művészetét. Kik is voltak még Miskolcváros jelentős kertészei?
1: Ebben a korban ugye két szemét kell megemlíteni, Paravics Fülöpön kívül Démel Nándort. Talán érdekesség, hogy ha megnézzük a korabeli tisztviselőknek a névsorát, akkor 6 fő volt hivatásos kertész Miskolcon. Ezek voltak a gazdasági kertészek, az ő vezetőjük volt Paravics Fülöp, ők kint voltak helyileg a Szentpéteri kapuban, ott volt ez a hatalmas nagy gazdasági kertészeti központ. A másik 3 fő a népkerti kertészek voltak. Tehát ebből a 6 főből állt Miskolcváros kertészeti alkalmazottainak ugye a névsora. Mennyien lettek Miskolcnak a tisztviselői karában 1920-as, 30-as években? Hát, ha mindent összevetjük, akkor több mint 300-an. Tehát olyan kb. 370 fő lehetett a miskolci teljes tisztviselői karban. Ebből ugye volt 6 fő hivatásos kertész. Nyilván alkalmaztak még alkalmi kertészeket idén jelleggel, mondjuk nyáron nyilván betakarítási és egyéb gyümölcs szedési, termesztési szezonban, de ők voltak azok, akik ugye a tisztviselői karnak a részei voltak, és ők irányították. Ma már szintén természetes, hogy Miskolcnak is van főkertésze, újólag, de sokáig nem volt, én úgy tudom, de akkor Miskolcnak a főkertésze, az egy nagyon fontos ugye, pozíció volt, és ezt a megtisztelő címet kapta meg évtizedeken keresztül, mintegy 30 éven keresztül Paravics Fülöp, aki hatalmas művészként, kertművészként nagyon komoly nyomot hagyott Miskolcnak a kulturális és kertészeti életében. És ha Paravics Fülöpről beszélünk, akkor a 3 gyermeke közül ki kell emelni még Paravics Elemért. Ő Miskolcon született 1921-ben, itt járt középiskolába, a Fráter György katolikus gimnáziumnak volt a hallgatója, majd Sopronba került, erdőmérnöki végzettséget van, és rendkívül híres országosan, sőt nemzetközi híres erdőmérnök és növénynemesítő lett Sopronban. Sopronban nagyon sokan ismerik a Paravics nevet, hisz ez egy kertészeti márka név lett, azt lehet mondani Sopronban. Tehát Paravics Elemér, aki 2003-ban hosszú élet után hunyt el, vitte tovább Paravics Fülöpnek, édesapjának és a Paravicsoknak a kertészeti hagyatékát, azt a magas szintű, nemzetközi szintű kertészeti ismereteket, amelyet ugye a családnak a ágai, a felmenők ugye alapoztak meg, és ma, amikor kertészetről, kertészeti fejlesztésekről beszélünk, akkor látjuk, hogy ez egy dinasztia, akinek a 3 tagja nagyon komoly nyomot hagyott a magyar kertészeti emlékekben. Paravics Elemér nagyon sok új növényt, fát nemesített, Sopronban egy külön kertészete volt, talán még van most is a családnak, és ilyen értelemben összeköti ez a család Sopront és Miskolcot, a selmeci és a miskolci hagyományokat, az egyetemi hagyományokat, a kertészeti hagyományokat, és 4 kort ilyen szempontból,

0: a monarchia korát, a két háború közötti időszakot, a Kádár korszakot és a mai kort, amikor is ugye visszanyúlhatunk egészen addig a 19. századig, amikor is ugye a boldog békeidőben ugye a Magyarország kertészetileg is egy rendkívül komoly hagyatéka rendelkezett, és ez így már több mint 100 év a kertészeti kultúrában.
1: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta és megismertette velünk Barabics Fülöp életét, és emléke így is tovább él most a Szent István Rádió hullámhosszain az önnel készített riportban, hogy minél többen ismerjék meg az ő személyiségét, és tudjanak és halljanak róla, hogy kinek is köszönhetjük azt a szép kertészeti kultúrát, amely Miskolc város életének, történet életének része volt. És örülök, hogy megérkeztünk a beszélgetésünk végén oda, ahonnan elindultunk a miskolci és soproni kötelékekhez és kapcsolatokhoz. Riportunk végén, ha egyfajta összegzést kellene mondanunk a kedves hallgatóknak, akkor mit is mondhatnánk el Barabics Fülöp hagyatékával kapcsolatosan?
0: Úgy gondolom, hogy azért kell foglalkoznunk, meg kutatnunk a régi időknek a korait, mert óriási hagyatékot hagytak az elődök ránk. Ezek lehet építészeti hagyaték, kertészeti hagyaték, történeti hagyaték, tárgyi hagyaték, és sokszor nem kell új dolgokat kitalálni, hanem csak vissza kell állítani azokat a már megkopott, vagy tönkrement, vagy elpusztított értékeket, ami egykor a történeti Magyarországon már léteztek. Ha már ennyit megteszünk, hogy visszaállítjuk azokat a kerteket, azokat a épületeket, kastélyokat, várokat, emlékhelyeket, szobrokat, amik egykor álltak, és kitűnő érzékkel az elődeink ugye elhelyezték és megteremtették azokat, úgy gondolom, hogy már akkor egy hatalmas lépést tettünk, abba az irányba, hogy Magyarország egy látványos, élhető, magas minőségű, magas kultúrájú, esztétikailag, építészetileg, kertészetileg is egy emelkedett ugye helyé tudjon válni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Rózsa György főlevéltárosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julia Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A napverse.

0: Zelg Zoltán. A semmi. A sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha megmegállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
1: Zelg Zoltán a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a Szent István Rádióban, dr. Herceg László egriházi orvost, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy az öregedés folyamata milyen is, kit mi befolyásolhat ebben, ugye ez genetikai tényezőktől is függ, környezeti tényezőktől, és hát nyilván az életmódunktól. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Én is üdvözlöm a hallgatóságot, hát ez a téma rendkívül időszerű. Miért is? A statisztikai felmérések szerint Magyarország lakosságának 40%-a 50 év fölötti. Tehát nem vagyunk igazán fiatalok. Ezt azért is mondom, mert most már én is 70-kedek február óta. Ugyanezt, ez nem hiúság, de néhányan azt mondják, ó, nem is látszik rajtad. Igen, valahogy igyekszem egészségesen megöregedni. És hát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Tehát nem az a lényeg, hogy meddig élünk. Ugye kronológiai szempontból ez a megélt évek száma. De az sem mindegy, hogy milyen a minősége ennek a megélt életnek. Úgyhogy tulajdonképpen az egy fontos dolog, mennyi az egészségtartam. Ugye ebből a két dologból tevődik össze az életünk. Egyrészt, hogy meddig élünk, másrészt, hogy meddig élünk egészségesen, és mennyit élünk még meg bizonyos betegségekkel küszködve.
1: De hol kezdődik az öregedés? Hány éves korunktól mondhatjuk azt, hogy bizonyos folyamatok már mondjuk lelassulnak, kevesebb hormon termelődik, vagy másféle hormon termelődik? Ez hol van ez a határ nagyjából?
2: Nagyon sokféle szempontból lehet ezt a dolgot megközelíteni. Ugye a fiatalkor a legegyszerűbb, mert azt mondjuk, hogy ugye van a kisgyermekkor, aztán a pubertás, a serdülőkor, később a fiatal felnőttkor, és ezt úgy számoljuk, hogy a 35 éves korig tart a fiatal felnőttkor. Utána már megindul az érett felnőtt időszak. Hát 40 évesen, hogy is mondjam, nehéz azt hallani, hogy azt mondják az embernek, hogy na innentől kezdve öregszel. Igen.
1: Hát most szokták azt mondani, hogy a B oldal kezdődik.
2: Igen. Na most majdnem azt mondhatom, hogy Magyarországon ez valóban a B oldal kezdete, hiszen Magyarországon a várható élettartam az valahogy úgy néz ki, hogy a nőknél 79 év, a férfiaknál kevesebb, hát 70-73 közötti, tehát le vannak maradva a férfiak a nőkhöz képest. És hát ebben nagyon sok minden tényező benne van. Úgyhogy ha a 40 évet betöltöttük, akkor onnantól kezdve tudomásul kell vennünk, hogy hála az égnek, ezt is megértük, és akkor igyekezzünk még hozzátenni néhány egészséges évet az életünkhöz. Aztán, amikor elérkezünk a 60-as éveinkhez, akkor utána azt mondjuk, hogy hát igen, most már tényleg elindult az öregedés. De van, akinél ez hamarabb kezdődik meg, mindenkinél egyéni.
1: És hát ki hogyan éli meg ezt az időszakot?
2: Ez egy rendkívül fontos dolog. Édesanyám most már 95. éves lesz júliusban, akkor tölti be a 95. életévét. Hát azt látom, hogy nem igazán boldog attól az állapottól, amiben van. Ugye a szervezet az szépen lassan elhasználódik, és azért még egy kicsit visszatérve itt az egészségi állapot dolgaira, meg arra majd, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. Azt látjuk, hogy Magyarországon a krónikus betegségek, majd erről fogok beszélni, az úgynevezett apokalipszis négy lovasa, ami fenyeget minket már felnőtt korban, hogyha hagyjuk. Ugye azok megviselik az ember szervezetét, és azokban a fejletnek mondott nyugat-európai országban, ahol az átlag élettartam is hosszabb, mint nálunk, ott úgy néz ki, hogy az igazán krónikus, már idősebb korral együtt járó betegségek olyan majdnem 70 éves kor körül kezdődnek el. Magyarországon ez már beindul az 50-es évek körül, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 65 éves emberek minden második már valamilyen krónikus betegségben szenved. Tehát mi ilyen szempontból is egy kicsit, hogy is mondjam, csak hátrányos helyzetben vagyunk. De hát ebben nagyon sok minden benne van. Benne van az is, hogy hogyha az elhízottakat nézzük az egész világon, akkor Magyarország bronzérmes, harmadik helyen vagyunk, mert ugye előttünk Mexikó és az Egyesült Államok áll, akiknél ugye hasonló, vagy még több az elhízott ember. És hát az elhízás, a többlettestsúly, az bizony elég sok, hogy is mondjam, későbbi problémát eredményezhet, de erről majd később beszélünk.
3: Rossz a táplálkozásunk, vagy kevesebbet mozgunk, vagy ez így együtt?
2: Ez így együtt, meg még egy csomó minden más. Beszélhetünk az öregedés biológiai részéről, meg beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életkor előre haladtát. A WHO-nak van egy olyan kifejezése, mondja az age, az ugye a kort jelenti, ez egy angol szó, és ageizmusnak hívják azt a jelenséget, amikor valaki, az adott ember azt a következtetést vonja le az időseket látván, hogy tulajdonképpen az öregedés az egy szörnyűség, mert hogy az biztos, hogy tele lesz mindenféle bajjal. És akkor valóban az öregedés során látunk különböző problémákat megjelenni, ebből ilyen sztereotípiás gondolkodás alakul ki, hogy igen, az idősebb kor az biztos, hogy betegségekkel terhelt lesz. Na most, hogyha valaki ezt vonatkoztatja magára, beépíti magába, és azt mondja, hogy akkor emiatt nekem most már le kell mondanom arról a korábbi fizikai aktivitásról, a kedvenc sportomról, a kedvenc hobbimról, én már nem érdekel ez, nem érdekel az, visszavonulok a világtól, izolálódik, a társas kapcsolatai egyre inkább megszűnnek, nehezebben mozog, nincs már kedve, hangulata fölvenni a telefont és beszélgetni a többiekkel, olvasási kedv is megszűnik, tehát van egy ilyen befelé fordulás, és magára vonatkoztatja azt a hiedelmet, hogy az öregedésnek ez egy természetes velejárója. 2002-ben a Yale Egyetemen végeztek egy kutatást, és annak az lett az eredménye, hogy akik pozitívan tekintenek az időskorukra, azok 7,5 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik úgy magukra húzzák, hogy én már megöregettem, hagyjuk már ezt az egészet, tehát nekem már semmit se ér az életem. Tehát aki így gondolkodik, az ezzel a gondolkodásmóddal a saját életét rövidíti meg. Miért is? Mert tudjuk, hogy van a pszichoneuroimmunológiai mechanizmus, amikor arról szól a dolog, hogy ha én bebeszélem magamnak, hogy én már kórosan öreg vagyok, kórosan idézőjelbe, majd kórosan öregszem, akkor utána ez beindítja azokat a belső működési mechanizmusokat, ami az idegrendszer, az ehhez kapcsolódó hormonális, és elsősorban a kedélyállapotot gondolkodás befolyásoló idegrendszeri hormonoknak a működését is befolyásolja, majd pedig ennek a folyamányaként az immunrendszerünk is meggyengül. Azért azt kell tudni, az öregedésben egy rendkívül fontos szerepe van az immunrendszerünknek is. Mégpedig úgy, hogy ha megszületik egy gyermek, akkor van egy úgynevezett csecsemőmirigy, amit a szedcsont mögött helyezkedik el a mellkasban, és ez a csecsemőmirigy felelős az immunrendszer működéséért. Tehát itt termelődnek azok az úgynevezett T-sejtek, ugye az orvosi neve tímusz a csecsemőmirigynek, és ebből ered, hogy T-sejt, tehát a tímuszból származó fehérvérsejtek, amelyeknek nagyon sokféle szerepe van. Szerepe van abban, hogy elpusztítja a betolakodó kórokozókat, szerepe van abban, hogy termeli az ellenanyagokat a betolakodó kórokozókkal szemben, szerepe van abban, hogy emlékszik a korábbi kórokozókra, és így az immunitás az megmarad. Hogyha megvizsgáljuk ennek a tímusznak, a csecsemőmirigynek az aktivitását, azt látjuk, hogy 65 éves korban már 5%-a összesen az a fajta aktivitás, ami a csecsemőmirigyben még megvan. Hogyha valaki 120 éves koráig élne, vannak ilyenek, azoknál szinte nulla a csecsemőmirigynek a működése, és az immunrendszer befolyásolja azt, hogy milyen egészségi állapotnak örvendünk, mennyire tudunk ellenállni a különböző minket érő hatásoknak.
3: Szoktunk arról beszélgetni, hogy fiatal korban azt hisszük, hogy halhatatlanok vagyunk. Tehát azzal nem foglalkozik az ember, hogy megöregszünk egyszer, jönnek a betegségek, de ugye pont vélhetően ez az az időszak, amivel megalapozzuk a későbbi időskori állapotunkat. Jól gondolom-e?
2: Igen. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a legtöbb ember a saját életvitelével kapcsolatban nem proaktívan, hanem reaktívan gondolkodik. Ez mit jelent? A proaktív az, amikor azt mondom, hogy elébe megyek a dolgoknak, és olyan aktivitást fejtek ki, amivel bizonyos dolgokat megelőzhetek. A reaktív, az pedig azt jelenti, hogy amikor már kialakult az adott helyzet, na arra kezdek el valamit tenni. Tehát megvárom, hogy kialakuljon valami probléma. Egyébként ebben az orvostudomány is bizonyos mértékig felelős ebben a szemléletben, mert ugye az orvostudomány az arról szól manapság, hogy felismerünk bizonyos fajta kórképeket, és akkor kezdjük el kezelni, amikor már megvannak annak a tünetei. Nyilván a szűrővizsgálatok, egyebek, azok előrébb hozzák ezt a beavatkozási időtartamot, tehát arról szól, hogy akkor elkezdjük méregetni rendszeresen a vérnyomását az embernek, most az orvostudományi oldalról beszélek, odafigyelünk a testsúlyra, tehát elvégzünk akár nőgyógyászati, akár egyéb más szűrővizsgálatokat, amivel idejek korán próbálunk meg felfedezni olyan korfolyamatokat, ami még akkor kezelhető, de mondjuk például csak a cukorbetegségről, ha már az apokalipszis négy lovasáról beszéltünk, az egyik lovas ez a kettes típusú cukorbetegség, akkor kezdünk el vele foglalkozni, amikor már olyan mértékben emelkedett meg a vércukor, hogy azt a labor bizonyítja, vagy az úgynevezett hemoglobin A1C, ami hosszú távú vércukor megfigyelésére, figyelemmel kísérésére hasznos laboratóriumi érték. Tehát akkor kezdünk el beavatkozni, amikor már bizonyított, és rásütjük a diagnózist, hogy igen, ez már egy kettes típusú cukorbetegség, és akkor kezdjük el kezelni. Na most, ha már beszéltem erről a négy lovasról, mi az a négy lovas? Az egyik, az a szívérrendszer állapota, szívérrendszeri betegség. Van egy olyan mondás a kardiológusok körében, hogy olyan idős vagy, amilyen idős az érrendszered.
3: Ó, ez sok mindent elárul.
2: Bizonyám. Tehát egyik a szívérrendszeri betegség, a másik a rák, a daganatos betegség, a harmadik gyakorlatilag az úgynevezett neurodegeneratív betegségek, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer öregedésével együtt járó különböző folyamatok, ezek lehetnek a gondolkodásban, lehetnek a pszichés megnyilvánulásokban kifejeződő változások, és a negyedik a kettes típusú cukorbetegség. Na most ez a négy dolog, ez nem úgy alakul ki egyik napról a másikra, mint egy fertőzés, hogy megkaptam, puf, most itt van a betegségem, vagy mint egy baleset bekövetkezett, és ennek ez a következmény, nem. Ez egy rendkívül hosszú folyamat. Tehát évtizedekkel a tünetek, panaszok megjelenését megelőzően kezdődik el ez a folyamat, és ebben óriási szerepe van például a többlet túlsúlynak, például az emiatt kialakuló mozgásszegény életmódnak, például az ezzel együtt járó, vagy a túlsúlyt okozó helytelen táplálkozási szokásoknak, úgyhogy nagyon sok tényező, van benne genetika, tehát hogy öröklődési hajlam, van benne egy csomó környezeti hatás, amiben benne vannak a kulturális, szokásos dolgok, a táplálkozási stílusunk, például az ízletes magyar konyha. Nem véletlen, hogy nagyon jókat szeretünk mi magyarok enni, és nagyon szeretik is a magyar konyhát, különösen, hogyha nem a túl megterhelő, zsíros, túlzottan fűszeres formáját, de rengeteg ember szereti ezt Magyarországon, de külföldiek is azt mondják, hogy sokkal gazdagabb az ízvilág a magyar konyhában, mint néhány más. Például a német konyha az egy kicsit ízzamat élvezet szegényebb, a mediterrán az élvezetesebb, viszont ott más alapanyagokkal dolgozik. Szóval ezek a tényezők, ezek mind befolyásolják hosszú távon. És hogyha ebben igyekszünk proaktívak lenni, tehát a helyes útra terelni az életmódunkat, akkor az öregedési folyamatot sokkal későbbre teheti a szervezetünk, mert hosszabb ideig őrzi meg az egészséges életévek tartamát.
3: Tehát akkor, hogyha most fiatalként, ahogy most említettük ezt a mondjuk 35-ig, de talán még 40 és 65 év között is tehetünk azért mondjuk, hogy egészségesebben éljük meg majd ezt az időskort?
2: Igen. Tulajdonképpen 40 éves korig a szervezetünk hihetetlen jól tud regenerálódni. Tehát egy csomó mindennek ellen tud állni. Bármilyen megterhelést elviselünk, tehát azt tudjuk, ismerjük, karrierépítés meg minden 40 éves korig az ember fáradhatatlan. Tehát, hogy úgy mindent megcsinál, és fizikailag, szellemileg, agyilag is mindent magára vesz. Aztán egyszer csak elkezd hanyatlani. elkezd beszűkülni ez az alkalmazkodási képesség. Ebben azért mondjam azt, hogy a sejtbiológiai folyamatoknak is van szerepe. Tehát ahhoz, hogy egy szerv jól regenerálódjon, ahhoz a sejteknek meg kell újulnia. És ugye minden sejt megújulásához egy vezérfonál a genetikai állomány, ami a sejtekben van, a DNS. És a DNS két végén, mint egy ilyen kis kupak, úgynevezett telomérek vannak. És ez a telomér, ez egy olyan dolog, ami védi attól a DNS-t, hogy ne kuszálódjanak szét a szálak, és azok az aktív információt tartalmazó részek olvasódjanak ki belőle, ami a sejt egészséges működéséhez, újraképződéséhez, tehát új sejt keletkezéséhez, annak a szaporodásához kell. Az évek során, ahogy leolvasódik ez a genetikai információ, ezek a telomérek a végén szépen rövidülnek. És minél rövidebb a telomér, annál kevésbé lesz képes a sejt az egészséges megújulásra. Szerencsére, hát valahol jól kitalálta a teremtő, van egy telomeráz nevű enzim, ami gondoskodik arról, hogy ez a telomér ne rövidüljön meg túl hamar. Viszont van egy csomó olyan környezeti tényező, ami, hogyha túlterheljük a szervezetet, fölgyorsítja azt az igényét a szervezetnek, hogy minél több regenerálódó sejt legyen, és hogyha ezt túlterheljük, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elfogyasztjuk a tartalékot a sejtekben. Tehát több olyan hatás érheti például a genetikai állományt, ami úgynevezett mutációt okoz, tehát a genetikai állománynak a torzulását. Ennek következménye nagyon sokszor a daganatos betegség kialakulása, és akkor itt tartunk a másik apokalipszis lovasnál. Ugye az érrendszer után jön a következő, a daganatos betegség. Úgy néz ki, hogy az életkor előre haladtával egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve ilyen szempontból. Miért is? Hát azért, mert a genetikai állományunkat egy csomó torzító hatás éri. Minél tovább élünk, annál több ilyen hatást tud összegyűjteni. Például azt megállapították, hogy a különböző radioaktív sugár hatások, azok összeadódnak, kumulálódnak. Tehát nem felejt a genetikai állomány, és azok a kis mikrosérülések, amik a genetikai állományban keletkeztek, ha oda jut a következő génmásolásnál a szervezet, akkor már egy torz gén kerül át a következő sejtbe, amelyik mondjuk féktelenül elkezd szaporodni, és az immunrendszerük sem tud megvédeni ezzel szemben, mert ugye öregedik az immunrendszer is, erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol, gyakorlatilag kialakulhat a daganatos betegség. Úgyhogy ebben rengeteg környezeti tényező van, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek úgynevezett szabadgyöktermelést generálnak a szervezetben, tehát rengeteg szabadgyök, oxidatív szabadgyök kerül be, az gyakorlatilag módosíthatja, károsíthatja a genetikai állományt, nem csak a Csernobilra gondolok itt a sugárhatásokra, vagy a röntgendiagnosztikai hatásokra, hanem amit mi ugye már mesterségesen idéztünk elő, hanem arra a természetes sugárzásra is, ami ér minket az idők során. Hát nem véletlen az, hogy például a szürke hályog az idős betegeknek jelentős hányadát érinti. Miért? Azért, mert az UV sugárzás az egyre erősebb az utóbbi évtizedekben, és az UV sugárzás az károsítja a lencsének az anyagát, tehát az szépen lassan beszürkül. Tehát egy csomó olyan, akár kozmikus, egyéb más hatás is ér minket, ami lehet, hogy az őseinknél sokkal kevésbé volt, de mióta megváltozott a környezet, nem véletlenül beszélünk környezetvédelemről, ugye a széndioxid kibocsátásról, meg ezekről az ózonlukakról, amik körülöttünk vannak, tehát a légkör fölött van. Úgyhogy egy csomó olyan hatás ér minket, ami a genetikai állományt is károsíthatja. Tehát ezeket valamilyen módon meg kell védeni, és akkor itt van szerepe nagyon sok mindennek, az életmódnak, meg a táplálkozásnak.

0: Kicsit a táplálkozásba belefolyva jobban említette doktor úr, hogy eszünk sok olyan dolgot, amit egyébként nem kellene megenni, de ugye pont ezzel károsítjuk a saját szervezetünket. De mik ezek? Mit eszünk meg, ami ilyen mértékben tudja befolyásolni majd mondjuk a rák kialakulásának a lehetőségét?
1: Hát az a helyzet, hogy ez is rengeteg tényező. Ami a legkézzelfoghatóbb, legegyszerűbben megváltoztatható, az az, hogy például a zsírsavak, amelyek bekerülnek, ugye a növényi állati zsíradékról van szó egyformán, hogy ami bekerül a szervezetünkbe, van olyan, ami ugye teljesen telített zsír, ilyen általában a sertészsír, vagy az állati zsír. Érdekes módon a mangalicának a zsírja, az biztosan megfigyelte mindenki, ha látott kétféle sertészsírt, hogy a mangalica zsír az olyan folyékonyabb állagú, ugyanazon a hőmérsékleten, tehát nem olyan keményen összeálló, mint a hagyományos sertészsír. Ennek az az oka, hogy a benne levő zsírsav láncok úgynevezett telítetlen részeket tartalmaznak, és minél többszörösen telítetlenebb egy ilyen zsírsav, akkor ha nagyon többszörösen telítetlen zsírsav láncok vannak, akkor az már olaj. Ugyanazon a hőmérsékleten. És miért van szerepe ennek a telítetlen zsíroknak? Hát azért, mert ezek úgynevezett antioxidánsként működnek. Vagyis a szabad gyökök, amik a szervezetben egyébként a normális biokémiai működés során is keletkeznek, azok a szabad gyökök, azok nem a genetikai állományt fogják károsítani elsődlegesen, hanem hozzáférnek a szabad zsírsavakhoz, és akkor a többszörösen telítetlenből telítetté válik, mert eloxidálja, és a telítettség fokozódik. Tehát, mint egy antioxidáns a szabad gyökök reakcióját visszafogja a többszörösen telítetlen zsírsav, hogyha most ezt csak a táplálkozási oldalról nézzük, és hogyha már itt egy nagyon konkretizálni akarjuk a dolgot, akkor mondjuk a lenmagolaj ilyen szempontból, és akkor itt nem termékreklámozás lenne, a lenmagolaj ilyen szempontból rendkívül kedvező, és nem úgy kell elképzelni, hogy a lenmagolajban majd sütök, főzök meg ilyesmi, hanem egyszerűen egy kávéskanálnyi mennyiséget lenmagolajból, hogyha elfogyasztok, az legalább olyan táplálkozás élettani hatást fejt ki, mint hogyha mondjuk rendszeresen csak oliva olajat használnék a táplálkozáshoz. Egyébként az olívaolaj például nem alkalmas igazán arra, hogy süssünk benne, mert a sütés során ugye a sokszorosan telítetlen zsírsav eloxidálódik a hő hatására, és lehet, hogy nem is lesz olyan ízű az étel, mint amit szeretnék. Tehát azt sem lehet tartósan hevíteni. Adalékanyagként meg, hát ugye nem véletlen, hogy a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj az az igazi, mert az azt éri a legkevesebb kémiai károsodásában a legtöbb értékes, többszörösen telítetlen zsírsav.
0: Arról már beszélgettünk egy korábbi műsorban, hogy a zöldségek, gyümölcsök, mennyire szükségünk van rá. Szerepet játszanak-e abban, hogy nyilvánvalóan egyébként, hogy egészségesebbek legyünk, de hogy mondjuk a hosszabb élettartamhoz hozzájárul-e az, hogy mondjuk minél többet fogyasszunk ezekből?
1: Igen, nagyon fontos mindig az arányokra figyelni. Tehát a növényi táplálék azért jó, mert egy csomó nem emészthető növényi rostot tartalmaz, az azt jelenti, hogy nem tudjuk megemészteni, tehát a tápcsatornában a béltartalomnak egy bizonyos fajta tömeget, volument ad, és ezáltal például a székrekedést, ami a legnagyobb kockázati tényezője a vastag béldaganatnak, azt elkerüljük, mert egyszerűen a nem emészthető növényi rostokat valahol ki kell ürítenünk, és hogyha valaki elegendő folyadékot fogyaszt, és sok növényi rostot használ, akkor rendszeresen normális módon tud megszabadulni a fölösleges salakanyagtól, mert ugye nem csak növényi rostok vannak abban, ami belőlünk kiürül, hanem egy csomó minden más, ami a szervezetünk számára már szükségtelen, és ráadásul ezek a növényi rostok, úgynevezett prebiotikumok, mit jelent ez? Van bennünk egy barátságos flóra baktériumokból, mindenütt. Tehát régen mi az egyetemen azt tanultuk, hogy ugye a vastagbél meg a gyomor közötti szakasz az teljesen steril. Tehát lehet mindenféle baktérium a szájüregünkben, a nyelőcsőben, de a gyomorban a gyomorsav az kinyírja a baktériumokat, és a vékony bél az már teljesen steril. És utána a vastagbélben pedig ott van a vastagbél flóra, aminek az a dolga, hogy egyrészt tovább folytatja bennünk az emésztést, másrészt nagyon fontos, és ezek a barátságos bélbaktériumok megtermelnek számunkra az általuk elfogyasztott növényi anyagokból egy csomó hasznos anyagot, például rengeteg B-vitamint. Onnan a vastagbélből szívódik vissza azzal a vízzel együtt, amivel ugye a laza, puha, szinte folyékony béltartalomból egy összeálló valami lesz, ami a végén távozik belőlünk. Tehát ezek a baktériumok ott vannak bennünk, és most már mikrobiomnak nevezzük. Tehát a mikrobiomról azt kell tudni, hogy a vastagbélben és a szájüregben is, meg egészen a gyomorig egy létező dolog. Most már tudjuk, hogy nem csak itt van, hanem az eddig sterilnek gondolt vékonybélben is, sőt, azt is kell tudnunk, hogy amire azt gondoltuk, hogy hát a húgyút rendszernek sterilnek kell lenni, mert hogyha nem steril, akkor gyulladás van, hólyakulót, vesemedencegyűlás, stb. Ebben is van egy mikrobiom réteg, ami védi minket a kórokozókkal szemben. És a szervezetnek egy határhártyája ez, ami a káros, kóros, számunkra nem kívánatos anyagok felszívódását meggátolja. Tehát a mikrobiom egyensúly az rendkívül fontos, és itt a táplálkozással befolyásolhatjuk ennek a mikrobiomnak az összetételét. Tehát az olyan erjesztett dolgok, mint például a hordós káposzta,
0: kovászos uborka,
1: vagy akár a ilyen különböző, hát nem csak savanyított ételek, de azok, amelyek például tejtermékek, amik

rongálják a mikrobiomot. Ennek óriási szerepe van, hihetetlen immunológiai. Van egy úgynevezett bél-agy-tengely. Hogyha nem jól működik az emésztőcsatornánk, sérült a mikrobiom, akkor olyan anyagok kerülnek be a szervezetbe, amelyek beindítanak egy csomó gyulladásos reakciót. Nem kórokozókról van szó, hanem olyan molekulák kerülnek be a szervezetbe, ami az immunrendszert aktiválja, és kialakul egy steril gyulladásos folyamat, például az erekben. Az ez vezet az érelmeszesedéshez. Különböző szervekben, például a szűrő, vese, ugye a teljes vérmennyiségünk átmegy a két vesén, és ott van egy szűrőrendszer, ami kiszűri ugye a vizeletet. És ezen a szűrőrendszeren van egy ilyen nagyon érzékeny membrán, egy szűrő, egy vékony kis, nem is tudom minek nevezem, hártya, egy olyan szűrő, hogyha ezek az immun, aktív immun folyamatok ott zajlanak ezen a vékony kis hártyán, akkor tönkre megy a vesénk is ennek következtében. És ahogy romlik a vesefunkció, emelkedhet a vérnyomás, ezek az immunológiai folyamatok befolyásolják például a zsírlerakódást az erekben. Ugye azt kell tudni, hogy mindenütt van zsír a szervezetünkben, és például a szív burkot belülről bélelő, nagyon kis vékony zsírréteg, nyilván testalkattól függ, tehát aki el van hisz, vannak vastagabb ez a zsírrétege, ott is a zsírsejteknél vannak olyan immun sejtek, amelyek, hogyha emiatt a jelenség miatt aktiválódnak, akkor kialakul egy gyulladásos folyamat, ami a közvetlen alatta levő koszorúereket is érinti, és elősegíti azt a folyamatot, hogy oda jöjjenek ugye az úgynevezett nagyfaló sejtek, a makrofágok, amelyeknek az a szerepe, hogy elpusztítsa a nem odavaló anyagokat, magába szedi, és akkor elviszi a szeméttelepre, akkor itt helyileg szétesik gyakorlatilag a gyulladásos folyamat miatt ez a makrofág, és lerakja azt, amit eddig hozott magával, például a koleszterint, amit összegyűjtögetett az érpályában. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, nagyon összetett biokémiai folyamat, immunológiai folyamat, ami tönkre teheti az érrendszerünket. És hogyha egy érrendszer tönkre megy, akkor az általa ellátott területen levő szerv keringése, oxigén ellátása romlik, így az agy, a vese, a szem, és a legkülönbözőbb szervek, mint például mondjuk a hasnyálmirigyés. És nem beszélve ugye a táplálkozásnak arról az oldaláról, hogy az életkor előre haladtával az úgynevezett alapanyagcserénk az csökken. Tehát fiatal korban rendkívül aktívak vagyunk, és mivel épül a szervezet, ezért hihetetlen pörgő alapanyagcserénk van. Tehát elég magas a kalória igény, amit el kell fogyasztanunk, mert nagyon pörög minden, gyorsan osztódnak a sejtek, minden élénkebben működik. Aztán az életkor előre haladtával, 40 éves kor után elkezdődik egy olyan folyamat, amikor az alapanyagcsere elkezd csökkenni, mert nem olyan gyors a regenerálódás, nem akkora a fizikai igénybevétel, már megállt a növekedés, tehát a szervek már nem igénylik azt a fajta tápanyagellátottságot, mint ami addig volt, és hogyha mi ugyanamellett a táplálkozási szokás mellett maradunk, idősebb korban, akkor azt jelenti, hogy a bevitt kalóriával már nem tud mit kezdeni a szervezet, már nem tudja felhasználni, ezért raktároz. Ennek következménye lesz az elhízás. Most, hogyha valaki ráadásul nagyon sok szénhidrátot fogyaszt, ez azt jelenti, hogy ezt fel kell valahogy dolgoznia. Itt és szénhidrátban ugye nem csak közvetlen cukrok, hanem a keményítőféle dolgok is, tehát a gabonafélék, a burgonya is, tehát minden, ami keményítőt tartalmaz, vagy abból készült étel, tehát az összes pékáru tésztaféle. Ha ebből túl sok jut a szervezetbe, ezt nem tudja energiaként felhasználni már a szervezet, mit csinál? Egy részét benyomja a sejtekbe, ha be tudja, de ahhoz, hogy be tudja nyomni a sejtekbe, kell hozzá inzulin. Az inzulin az a hasnyálmirigyben termelődik, és hogyha sok szénhidrátot viszek be, az nagyon megemeli az inzulin szintet, hogy menjenek be a sejtbe. De egy idő után a sejt telítve van, és van a sejtnek egy védekező mechanizmusa, mégpedig tehát úgy működik a dolog, hogy az inzulin az oda tapad az úgynevezett receptorra, a sejtre, megnyit egy csatornát, hogy bemenjen a sejten belülre a cukor. Hogyha túl sok cukor van benne, akkor ezeket a receptorokat a sejt befordítja. Azt mondja, hogy elég volt, jól laktunk, hagyjál békén. Az inzulin pedig
még tovább növekszik, mert azt érzi, hogy nem nyitott elegendő ajtót, és minél magasabb lesz

0: az inzulin szint, és mégse jut be a sejtekbe elegendő cukor, ezt hívjuk inzulin rezisztenciának. És hogyha túl magas az inzulin szint, és mégis sok cukor maradt kinn az érpályában, és nem kerül be a különböző sejtekbe, akkor itt a cukor mindenféle fehérjékhez, egyebekhez hozzákötődik, és beindul egy ilyen szabadgyök reakció. Tehát a cukorbetegségnek kikerülhetetlen belejárója. Kikerülhetetlen belejárója a szív-érrendszeri megbetegedés. Tönkre mennek az erek. Tönkre mennek például a veseerek, a cukorbeteg, vagyis a művesek kezeltek jó része elhanyagolt cukorbetegség miatt kerül olyan vese elégtelenség állapotába, vagy elhanyagolt magas vérnyomás kezelés. Nem jól kezelt, nem elegendő mértékben kezelt magas vérnyomás következtében megy tönkre a vese. Tehát most már viszonylag kevés a vesegyulladás okozta veseelégtelenség, amiből végül is művesek kezelésre kerül az ember, hanem inkább az elhanyagolt cukorbetegség és elhanyagolt magas vérnyomás okozza ezeket a dolgokat.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben átalakult a táplálkozásunk minősége is egyébként, meg nyilván a felgyorsult életmód miatt az is, hogy egyáltalán mennyire rendszeresen eszünk, milyen rendszert vittünk, ha van benne rendszer ebben. De nagyon sok a rejtett cukor, amit beviszünk. Nem is vesszük észre, nyilván, hogyha elolvassuk azt a már feldolgozott élelmiszert, vagy többszörösen feldolgozott élelmiszernek a csomagolását, látjuk, hogy hú, és akkor ott meglepő adatok vannak. És nagyon sok cukros üdítőt fogyasztunk, nagyon sok olyan, hát nasolnivaló, mondjuk így, amire nincs szüksége a szervezetünknek.
0: Ez pontosan így van, tehát ezzel tulajdonképpen csak ártani tudunk magunknak. És akkor itt ezek a folyamatok nem csak a cukorbetegséget, nem csak a magas vérnyomást, hanem a rák kialakulásához is hozzájárulnak. És hogyha már ezek a folyamatok elindultak, sajnos az idegrendszer sem lehet érintetlen, hanem ott is megindulnak azok az elváltozások, ami ezeknek a betegségeknek a szinte kötelező velejárója, tehát az úgynevezett neurodegeneratív elváltozások. Ennek aztán az egész életminőségre van hatása. Tulajdonképpen négy olyan terület van, amiben az életünk zajlik. Az egyik az egészség fizikai állapot. A másik az a mentális állapot, tehát hogy hogyan gondolkodunk. Van még az úgynevezett spirituális állapot, és van a lelki-pszichológiai állapotunk. Tehát ez a négy dolog, amiben zajlik az életünk ezen a területen, ha bármelyik ezek közül megrodjan, annak hatása van a többire is. Látjuk azt, hogy azoknak, akiknek egészséges spirituális életük van, azoknál sokkal kevésbé tarol a betegség. Akiknek megvan a lelki egyensúlya, azoknál kevésbé tarolnak a krónikus betegségek, kevésbé épül le szellemileg, tehát a kognitív, mentális funkciók is megmaradnak, és ennek hatása van a testi, fizikai állapotunkra is. És bármelyik ponton igyekszünk belenyúlni úgy a rendszerbe, hogy javítunk rajta, ezzel javítunk a többi helyzeten is, és akkor lehet majd beszélni tulajdonképpen arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az egészséges állapotunk az megmaradjon.

0: Mit tehetünk akkor tehát annak érdekében, hogy ezt az állapotot a lehető legjobbra hozzuk?
1: Ugye mondtam, hogy van négy terület, amin nekünk beavatkozási lehetőségünk van. Ugye az egyik a fizikai állapot és egészség. Tulajdonképpen a mozgás. Az egy hihetetlenül fontos dolog. Einsteinnek volt egy olyan mondása, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, menni kell, mozogni kell. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor felborul az egyensúly. A álló biciklin nagyon kevesen tudnak egyensúlyozni. Ott is mozogni kell valamilyen irányba, ha nem is teker az ember, de valahogy egyensúlyozni kell. Tehát mozgás nélkül nincs egyensúly. Ez alaptörvény, alaptörvény minden tekintetben. Tehát egyik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, ahol a gyermekek megszokják azt, hogy a szülőkkel együtt sportolnak fiatal korukban, azok az egész életükben folytatják a mozgásprogramot. Még akkor is, hogyha túlsúllyal küzdenek, még akkor is, hogyha az életük nem mindenben teljesen egészséges, de a mozgás az megmarad. Tehát rendkívül fontos, hogy mire neveljük a gyermekeinket. A mozgás életünk végéig. Ez egy fontos dolog. A mozgás szervek azok csak akkor egészségesek, hogyha mozognak. Nem túlterheléssel. Tehát nem úgy, hogy most már minden porckopás, sérülés egyéb bekövetkezzen, mert ugye az élsport az túlterheléssel jár. Tehát egyik dolog ez a mozgás, amiről beszéltem. A másik a pszichés állapot. Azt látjuk, hogy az idősödő embereknél a pszichés állapot hát az igen, ilyen furcsán változik, mert ugye egyrészt beépítették magukba azt a sztereotípiát, hogy nekem most már úgyis befellegzett, hagyjuk az egészet, és akkor ilyen saját korlátokat építünk be, leépítjük saját magunkat, abba hagyják a sportot, illetve örömet okozó tevékenységet is. Tehát egy boldogtalan állapotba kerülünk. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni, akkor mi lehet a technikánk? Hogyha a lelki folyamatokat nézzük, az egészséges lelki folyamatokat, van egy ilyen ezzel foglalkozó tudomány, ugye a pszichológia, amelyikben bevezettek egy olyan fogalmat, idegen szóval mindfulness, ami azt jelenti, hogy a teljes életet megélni az adott helyzetben, tehát mindenféle előítélet mentesen teljes mértékben megélni az adott szituációt. Mire gondolok én? Amikor valaki, és milyen érdekes statisztika, azok az emberek, akiknek van valamilyen kis kedvenc állatkájuk, amivel foglalkozni kell, főleg mondjuk kint sétáltatni, azok valahogy egészségesebben tudnak maradni, és boldogabbak. Nem csak azért, mert ilyen kis szőrös valamit tudnak simogatni, meg nem csak azért, mert az az állat hűségével visszajelez, hanem azért is, mert egyszerűen kénytelenek mozogni, kint tartózkodni. És ugye mit látnak az állattól? Hát az állat az a pillanatnyi helyzetet megéli. Keresi az illatokat, megy oda a fákhoz, stb. Tehát ő abban a valóságban van, teljes mértékben, abban a teremtett világban, annak minden részletére figyel. Na hát nekünk is ez a dolgunk. Tehát ki kell menni, kiszabadulni a lakás szorításából, megszabadulni azoktól a pszichés terheket is jelentő különböző információktól, kimenni a természetbe. Elcsodálkozni azon, hogy a teremtett világ mennyi gyönyörűséget teremtett számunkra, hogy mi élvezhessük. És akkor kikapcsoltunk mindent, ami stressz egyebek, mert nem arra figyelünk, meg nem azon rágódunk, hogy mi történt régen, meg hogy kibántott meg, meg nem idegeskedünk, meg nem szorongunk, hanem egyszerűen megéljük a valóságot.
0: És hát ugye hozzátartozik ahhoz is, hogy az elmagányosodás érzése tulajdonképpen ezekre az emberekre nem is hat. Vagy
1: igen,
0: kevésbé hat.
1: Igen, mert érzik maguknak a helyét a világban, tehát élvezik azt, hogy most itt vannak, és nem ott a sötét szobában, a sarokban ülve rágódnak azon, hogy mi minden sérelem érte őket. És ennek következménye az a pszichés változás is, hogy azok, akik nem tudják ezt a mindfulness gyakorolni, azok rágódnak egy csomó mindenen, ilyen rigaják alakulnak, kiragaszkodnak olyan ritusokhoz, aminek már a világon semmi értelme, mert meghaladtuk azt az időszakot, bezárul körülöttük a világ. De erre szoktuk azt mondani, hogy fiatal akkor maradsz, hogyha figyeled, hogy mit csinálnak a fiatalok. Tehát megpróbálod megérteni, hogy működnek ők, hogy nem kell rettegni attól, hogy most megjelentek ezek az új kütyük, hogy most ilyen mobiltelefon, meg informatikai rendszerek, és akkor jaj, hogy is kell ehhez hozzányúlni, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal tekintünk e felé, még idősebb korban is. Én azt gondolom, hogy édesanyám szellemi frissességét azt tartja fönn, hogy 70 éves kora körül az írógépen, mert ő elég jól 10 ujjal tudott írógépen írni, elkezdte megírni a családtörténetet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jaj, édesanyám, hát itt van, amit te újra lehúztál, meg újraírod. Mondom, mennyivel egyszerűbb, hogy számítógépen csinálnád? Jaj, hát ettől meg rettentesen megijedt. Hogy mi az? Ő nem ért a számítógéphez. Mondtam, hogy semmi más. Ugyanaz, mint az írógép, azzal a pici különbséggel, hogy egy gomnyomással tudsz törölni, nem kell radírozni, satírozni, új lapot befűzni. És megtanulta a szövegszerkesztő használatát.
0: Hány évesen?
1: Hát 70-valahány évesen kezdte el, és aztán rájött arra, hogy hát van más is az internet világa. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha meg akarjuk előzni, akkor gyakorlatilag a demenciának is elébe mehetünk, mert forog az agy. Mert ugye az első gond az, amikor észreveszik, hogy hú, nem úgy működik a memóriánk. Jaj, hát teljesen kétségbe vagyunk. Esve, hová tettem a szemüvegem? Kimegyek a kamrába, miért is jöttem ide? És akkor, hát akkor én már biztos, hogy butulok, már nem jut eszembe, vissza kell menjek, hogy eszembe jusson, hogy miért is jöttem ide. Ennek még nem az elbutulás az oka, hanem az úgynevezett fókuszálás, figyelemfókuszálás. Tehát én elindulok valahonnan, valahova, közben szól a rádió, vagy megy a tévé, vagy ilyesmi, kaptam egy új információt, kizökkent abból a folyamatból, a fókusz elvész arról, hogy miért is jöttem ide, és amikor ott vagyok, ott állok, akkor már ezer más dolog jutott eszembe, és hú, miért is jöttem ide? Vagy hová tettem a szemüvegem, nem emlékszem rá, hogy hol van a kulcsom, vagy egyéb más ilyen dolog, vagy olvasom a szöveget, és hiába olvastam el, nem emlékszem, hogy mit olvastam. Ez azért, mert miközben én olvastam, egy csomó minden más is zakatolhatott az agyamban, tehát elveszítettem a fókuszt. Tehát ez még nem a demencia. Ez egyszerűen csak arról szól, vagy pedig olyan lelki állapotban vagyok, depressziós vagy szorongó, az megint megváltoztatja a lelki működésünket, eltereli a figyelmünket arról, amit csinálunk, és akkor azt úgy éljük meg, hogy ó, nem jut eszembe a neve, pedig ezt nagyon jól tudtam, és most gondolkozom rajta, ilyenkor meg kell állni, a fókuszt arra helyezni, amit én el akarok érni gondolkodásban, és akkor kikapcsolni mindent. Tehát akkor lekapcsolom a rádiót, kikapcsolom a tévét, azt mondom másiknak, hogy most ne szólj hozzám, mert én most fel szeretném idézni annak a valakinek, valaminek a nevét. És elkezdem pörgetni magam a gondolatait abba az irányba, amiről eszembe juthat az a valaki vagy valami, amit én most ki akartam mondani, de nem találtam a megfelelő szót. Tehát ilyenkor a fókuszt kell ráhelyezni, és bejön. Tehát nem kell attól félni, hogy jaj, én teljesen meghűltem. Azért vannak olyan jelenségek, ugye a demencia, ami viszont már a gondolkodás elbutulását jelenti.
0: A demencia az egy nagy mumus, ugye?
1: Az nagy mumus.
0: Már öregedési folyamatokban, tehát hogy már attól tartunk, hogy majd a demencia utolér minket, de amúgy mindenkit utolér valamilyen mértékben?
1: Sajnos az a tapasztalat és statisztika, hogy a 65 éves lakosság között 5-10%-os gyakorisága, 75 éves lakosságban 15-20% valószínűségű a demencia. Miért? Hát az egyik az Alzheimer-kor, aminek nem tudjuk az okát, de egyre többet fedezünk föl, de valószínűleg ebben a diagnosztika is benne van, hogy élénkebben figyelünk erre a dologra. A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
0: Ha már a szűrővizsgálatokat említettük, még egy gondolat erejéig arra kitérnék, hogy itt már időskorban az, hogy mondjuk élvezhetőbb legyen, vagy elviselhetőbb az idősödéssel járó folyamat, el kell menni szűrővizsgálatra? Tehát érdemes magunkat így is karban tartani?
1: Igen, mint mondottam volt, ugye ezek a szűrővizsgálatok elsősorban amelyik ilyen kampányszerű szűrővizsgálatok elsősorban a daganatos betegségek kiszűrésére szolgálnak. Na de szűrővizsgálatnak számít az is, hogyha valaki rendszeresen megméri a saját vérnyomását, és odafigyel arra, hogy ritmusos-e a pulzusa. Csak ennyi. És hogyha azt látom, hogy elkezd fölfelé menni a vérnyomás, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nem egyenletesen működik a szívem, akkor el kell menni az orvoshoz, hogy oppá, én ezt észleltem. Vagy lehet azokat a lehetőségeket megragadni, amelyek vannak ilyen szűrőbuszok az országban, itt-ott meg szoktak jelenni egészségváros címen, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor csak azok az egészségtudatosok, akiknek már valami problémájuk volt, és emiatt elkezdenek odafigyelni magukra, és nagyon kevés az egészségtudatos ember, aki azt mondja, hogy én tök jól érzem magam, a világon semmi bajom nincs, de azért csak elmegyek, megnézem, és akkor megnézek egy PSA-t a férfiaknál, hogy nincs ott az 50 éves kor fölött valami elszabadult dolog a prostatájában, vagy elmegy rendszeresen ugye a nőgyógyászati szűrésre, mammográfiára, csináltat évente egy laborvizsgálatot, amiben úgy végignéznek mindent, ami fontos, amiből már korai stádiumban észre lehet venni, hogy van-e valami változás, és hogyha azt látom, hogy emelkedett a reggeli éjgyomri vércukorszint, az lehet, hogy még nem cukorbetegség, csak úgynevezett csökkent glukóztolerancia, tehát nem tud feldolgozni annyi szénhidrátot a szervezetem, mint amennyit én beviszek, akkor ezzel megkeresem az orvost, aki megfelelő tanácsot ad, hogy milyen életvitelbeli változást kell csinálni, mennyi lenne az optimális testsúlya, hogyan fogjon le arra a testsúlyra, amivel megelőzheti a későbbi betegséget, vagy későbbre tolhatja annak a kifejlődését, mert lehet, hogy genetikai hajlamot van. Tehát ezek a szűrések, amik igazán hasznosak.
0: Az elmúlt közel egy órában az egészséges öregedésről beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az Ombudsman Hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai szkríniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitás fejlesztési partnerként, a Karitás Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitás számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitás oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a teremtésről és a szabad akaratról. A 2025. október 28-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom. Add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
3: Igen.
2: Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
4: Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
2: Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
5: A piros.
2: Rafi?
6: A zöld.
2: Roxi?
7: A narancssárga.
2: Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
3: Igen.
2: Mit jelképez?
3: Az ember és az Isten közötti szeretetet.
2: Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
3: Igen.
2: Elmeséled, hogy hogy történt?
3: Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
2: És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
3: Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, mikor már látta, hogy megbántom.
2: Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
8: Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
2: És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
8: Hát rossz.
2: De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
8: Nem, hanem akkor oda megyek, és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
2: Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
4: Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
2: És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
4: Igen.
2: Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák, vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
4: Igen.
2: Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
4: Volt.
2: És hogyan békültök ki ilyenkor?
3: Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
2: És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
3: Emlékszek.
2: Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek?
5: Roxi.
3: Igen, sokkal egyszerűbb lett volna.
5: Így van.
2: Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel szokta Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
3: Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
2: És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
3: Ki kell menni.
2: Az?
3: Udvarra.
2: És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
3: Igazgatónő.
2: Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jó kedveteket?
3: A pedagógusok.
2: Mivel veszik el a jó kedveteket?
3: A tanítás.
2: Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
3: Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
2: És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
4: Jó jegyeket kap, meg látni ebből, hogy tanul.
2: És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
8: Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
2: Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél, az édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna

0: A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
1: Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
2: Olyanok lesztek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
1: A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
2: Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: Vagyis, Roxi?
0: Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
1: Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég, csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
2: Az, hogy mesztelen.
1: Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
0: Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
1: Mit mondott az asszonynak a jó Isten?
2: Azt mondta, vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
1: Mit mondott a férfinak?
0: A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
1: Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
2: Bizalmatlanság.
1: Az őszinteségből?
2: Önzőség.
1: A szabadságból?
2: Elnyomás.
1: A jó lelkűségből?
2: Irítség.
1: A szelídségből?
2: Agresszió.
1: Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is és a nő is.

0: A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
1: Áteredő bűn.
0: Mit jelent az áteredő bűn?
1: Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
0: Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homályborult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajad, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki. És hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
2: Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
0: Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit. Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni, mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
2: Akkor minden rosszra fordul és baja esik.
0: És csak neki esik baja, aki vezet?
2: Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baj esik, és így több embert veszélybe sodor.
0: Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
2: Nem.
0: Ha nem?
2: Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
0: Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
1: Káosz.
0: Vagyis?
2: Baleset.
0: Baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele, ha mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
1: Nem.
0: Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világba is, az osztályba is, az iskolába is, a faluba is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának? Roxi.
1: Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
0: A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
2: Nem engedte, hogy Barti megölje őt.
0: A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
1: Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
0: A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
3: Akiben nagyobb a szeretet.
0: Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkban az imádságról elmélkedik Jeges Mériam kármelita nővér. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. Hajnali 3 óra után a tudományról és kultúráról mai műsorában Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását a békákról. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Masvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sohajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Minden egészséges nép az isteni áldás jelének tekinti a termékenységet, az unokák az öregek koronája. A bibliai szerzők emellett nem felejtik, hogy a gyermek befejezetlen lény, és igen erősen hangsúlyozzák a szilárd nevelés fontosságát. Az Úr Jézus szemében a gyermekek az igazi tanítványokat jelképezik, akik egyszerű lélekkel, mint az Atya ajándékát, s nem mint valami nekik kijáró dolgot fogadják az Isten országát. Az igazi nagyság titka kicsinyé lenni, mint a gyermek, azaz olyan bizalommal fordulni Istenhez, mint egy gyermek fordul az édesapjához. A keresztény szülőknek mindent el kell követniük, hogy gyermekeik lelkében elültessék az Isten utáni vágyat, és segíteniük kell, hogy a hitben fejlődjenek, megerősödjenek, és nagykorúvá váljanak. Mert a gyermekség a hitvonalán nem befejezett valóság, hanem egyre jobban növekedni kell benne, egészen a halálunkig. Árasd, Urunk, szent lelkedet gyermekeinkre, hogy kiáradó szeretete által megerősödve eljuthassanak a tökéletes krisztusi nagykorúságra.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap, és követhetőek lesznek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, visszatudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön, nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember, ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjen beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézi anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbbre jutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek a gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben. Azt hiszem, ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem. Így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett a magával való közelségre, hasonlatosságra. Ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felülírhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges.
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legesleg bensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy ima formát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek, hogy
hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, az bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz,

aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz. Amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, hogy az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül. Velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített. Innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belém volt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni.
jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. Előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem. Más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából megvannak Gyöngyös új alpolgármesterei, jobban kihasználnák a bortemplomot Sátoraljaújhelyen, látványos a játszótér felújítás Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tuza Györgyöt és dr. Vég Attillát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívül ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szókovács Péter polgármestert hallják.
3: Ugye egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmastak nálta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.
2: A gyöngyös halászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabadidejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
4: A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig, és egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli gyöngyösi polgárséget, tehát közvetlen gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a gyöngyös hatkár Vámos György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket állodozzák fel, hogy kint vannak esténként. Ugye ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek. Tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűnmegelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztelen irányították, a félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.
2: Üzemeltetőt keres Sátoraljújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
5: Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban, a étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál. Ott ilyen, nem kerthelyiség, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne. Jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni itt lenne lehetőség, és nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész torony helység, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnák. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Asszúbölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéja, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni. Tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az ugye evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.
2: Fontos lépéshez érkezett a Miskolctapolcai játszótér megújítási projektje, kicserélték a nagy mászóvár kupoláját. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a kupolacsere nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem az állagmegóvást is szolgálja, hiszen megakadályozza, hogy a szerkezet beázzon, így a játék hosszú távon is biztonságosan használható marad a gyerekek számára. Kiemelték, a felújítás már tavasszal elkezdődött, amikor a kisebb mászókák tetőszerkezeteit újították fel. A munkálatokat ezzel még nem fejezték be. Az őszi időszakban a játszótér további elemeinek felújítása folytatódik, és várhatóan ez eltart majd jövő tavaszig, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a céljuk, hogy a miskolci gyermekek számára biztonságos, korszerű és élményekkel teli játszótereket biztosítsanak. Padokat és hulladékgyűjtőt helyeztek ki Egerben a Pozsony utcában az iskola közelében. Az új közösségi pont célja, hogy kulturál találkozó helyet biztosítson a környéken összegyűlő fiataloknak. Az új közösségi térről Gömöri László alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Mint írta, az iskola közelében sok fiatal találkozik és beszélget tanítás után, ezért a városvezetés fontosnak tartotta, hogy számukra rendezett kulturál találkozó helyet hozzanak létre. A füves, fás és árnyékos területen úgynevezett ifjúsági padokat telepítettek, amelyek mellé hulladékgyűjtő is került. Gömöri László hangsúlyozta, a közterületek akkor működnek jól, ha alkalmazkodnak a városlakók igényeihez. Az alpolgármester bízik benne, hogy az új találkozási pontot sokan örömmel veszik majd birtokba. Mint arról beszámoltunk, hétfőn tűz keletkezett Egerben, a Rudivár utcában. Hatalmas fekete füst gomolygott a város fölött, amelyet kilométerekről látni lehetett. A helyszínre azonnal vonultak a tűzoltók, meg is kezdték a lángok megfékezését, de közben egy gázpalack is felrobbant. Senki nem sérült meg, mindenki időben kimenekült, többen nem is voltak otthon, dolgoztak. Az utcából odaérkezőket pedig a hatóság emberei arrébb terelték. A környéken sokan tartottak attól, hogy a tűz tovább terjed, hiszen az udvaron álló melléképület, valamint az ott tárolt faanyag, fanyílászárók és műanyag ablakok is lángra kaptak, veszélyes füstöt ontva magukból. Mint kiderült, három család veszítette el az otthonát. A házban a két szinten és a beépített tetőtérben lakott a három család, akik bérelték az otthonukat. Ők mindenüket elveszítették, hiszen pénzük, irataik, ruháik, a gyerekek játékai is bent maradtak. Még az állatok sem tudtak kimenekülni, egy népes díszmadártenyészet is oda lett, de kutyák is odavesztek a füstben. A helyszínre érkezett a ház tulajdonosa is, aki elveszítette élete munkáját, hiszen a házat nem olyan régen újították fel, a bérlők pedig vigyáztak rá. Egy szerencsétlen véletlen miatt mindez megsemmisült. A Heol Heves megyei portál úgy tudja, egy pára elszívó körül lehetett a tűzfészke. Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott a részletekről. Gály Judit alpolgármester pedig elmondta, első lépésként a közösségi házban helyezték el a lakókat, ahol étkezést is tudnak biztosítani nekik, illetve eltölthetik a napjukat. A környékbeliek, az ismerősök, a munkatársak pedig gyűjtést indítottak a károsultak számára. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 14-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Nyíregyházán idén is közös élményé teszik az eredményvárást is. A Sunshine Media Group az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a Pontot Partit Sóstón. A rendezvény célja, hogy a felvételi eredmények kihirdetése ne csupán egy online értesítés legyen, hanem maradandó közösségi élményé váljon. A részletekről Balogh Bélát, a Sunshine Media Group ügyvezető tulajdonosát hallják.
2: Szeretjük volna egy ezt a jeles alkalmat, ami több helyen az országban ünnepelve van és meg van tartva ezen a napon. Én azt gondolom, hogy fontos volt számunkra, hogy találjunk olyan partnereket, akiknek szintén kiemelten fontos az, hogy a fiatalokhoz ezek az üzenetek, a közösség élménye, a továbbtanulás, egy új közösséghez való csatlakozás, egy új élet kezdet, és egy jövőkép, én azt gondolom, ami elő kerül, hogy ez egy jó köntösbe, egy jó csomagba legyen szépen becsomagolva, egy olyan közösségi élményt adva ezáltal, ami emlékezetes marad számukra ezen a napon.
1: A Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával megvalósuló rendezvény 16 órakor kezdődik majd. A rendezvény egyik támogatója a Raiffeisen Szolgáltatóközpont saját standal is készül, ahol a fiatalok a banki szolgáltatások mellett állás lehetőségekről és karrierutakról is tájékozódhatnak. Szabó Katalint, a Raiffeisen Szolgáltatóközpont vezetőjét hallják.
3: Van egy nagyon komoly együttműködésünk a Széchenyi István szakközépiskolából, onnan az utolsó két évfolyamból járnak hozzánk rendszeresen műhely munkára és gyakorlatra a fiatalok, illetve járunk hozzájuk mi is órákat adni. És most, ahogy ők elvégezték már az iskolát, közülük is többen hozzánk jelentkeztek, pontosan azokból a tapasztalatokból kiindulva, amit nálunk találtak.
1: A Pontot Partihoz idén is csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem, amely rekordjelentkezési adatokról számolt be. Kovács Zoltán, az intézmény elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese elmondta, idén mintegy 3500 hallgató jelölte meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet.
4: Miután a tanári pályának a presztízse megnőtt, és nyilván ez azt jelenti, hogy a bérezése is megnőtt, de itt a tanári pályán túllépve mondanám azt, hogy a pedagógus képzés, beleértve a tanítót, a csecsemős kisgyermeknevelőt és az óvodapedagógust is, hogy az ő bérük is ilyen szempontból egy magasabb szintet jelent ma már, a jelentkezés adatok is ezt támasztják alá. Tehát az elmúlt években ezek rendre rekordokat döntöttek, legalábbis saját rekordjainkat döntöttük meg, és ez még ebben a jelentkezési időszakban is látszik. Tehát 26-ban is ezekre a szakokra, tehát az osztatlan tanárképzési szakokra, tanári mesterszakokra és az előbb említett pedagógus szakokra nagyon sokan jelentkeztek.
1: Egyetemmé válásának 10. évfordulója alkalmából az elmúlt évtized országos tudományos diákkonferenciáinak eredményeit ünnepelte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény úgynevezett OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. Az egyetem közössége büszke mindazokra a hallgatókra, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, valamint eredményeikkel hozzájárulnak az intézmény szakmai jó hírnevének erősítéséhez. Az OTDK dicsőségfal létrehozásával az egyetem méltó, továbbá maradandó formában kívánta megőrizni az elmúlt 10 év hallgatói sikereit, mondta a dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
5: Először is fontos megjegyezni, hogy az intézményünkben még nincsen dicsőségfal, tehát nem igazán van annak hagyománya, hogy akár kollégák, akár hallgatóknak valamilyen teljesítményét, valamilyen kiválóságát így megörökítenénk, és hogy ezzel ugye motiválnánk a jövő nemzedékét ugyanilyen eredmények elérésére. Tehát most kezdődik el ez, hogy dicsőségfal emelés az egyetemen, és hát éppen a hallgatókkal kezdünk, ami ugye a legfontosabb az egyetem számára, hogy hallgatók legyenek és kiváló hallgatóink legyenek. És hát ennek a célja az, hogy azon hallgatóink nevét, akik az Országos Tudományos Diákkori Konferencián kiemelkedő eredményt értek el, tehát helyezettek lettek, azoknak a nevét megörökítsük, ezzel ugye tiszteletet adva nekik, illetve motiválva a jövő nemzedéket. A művészeti kar ugye épületében vagyunk, tehát ők adtak helyet ennek a, nevezzük ezt nyugodtan alkotásnak. A művészek kétségtelenül az egyik legerősebb szervezeti egység, akik hozzájárulnak az OTDK eredményeinkhez, de ez intézményi szintű. Továbbá a művészek hozzájárulása még maga a látvány megtervezése és kivitelezése volt, de ez egy intézményi szintű alkotás. A diákoknak van rajta a neve, illetve a helyezés, tehát próbáltunk minél kompaktabbá tenni, ugye nem akartuk túl zsúfolni a paneleket adatokkal, illetve minden egyes panelen van egy QR kód, amely elvisz egy honlapra, ahol viszont teljes részletességgel a hallgató neve mellett a szakja, milyen szekcióban, milyen tagozaton, milyen pályamunkával érte el azt a helyezést, és ki volt a témavezetője. A 2017-es OTDK az első, amire visszanyúlik. Az időpont megválasztása az alapján történt, hogy 2016-ban váltunk egyetemmé, és akkor ez tulajdonképpen a 10 éves egyetemmé válás előtt is tiszteleg. OTDK páratlan években van, tehát 2016-ban váltunk egyetemmé, 2017-ben volt az első olyan OTDK, ahol már egyetemi színekben versenyeztek a hallgatóink.
1: Most dr. Mátyus Lászlót, az Országos Tudományos Diákkori Konferencia elnökét hallják.
6: Azt gondolom, hogy a tudományos diákkör, tudományos diákkori munka az a tehetséggondozásnak az egyik legfontosabb és legmagasabb szintű eleme fajtája. Az, hogy diákok az ő mentoraikkal projekteket valósítanak meg. Ez egy legbensőségesebb szellemi viszony, ami két ember között kialakulhat, és ezekről az eredményekről a diákok rendszeresen beszámolnak két évente Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Ezek a konferenciák, ezek nem csak találkozók, hanem versengések is. Itt első, második, harmadik, illetve külön díjakat lehet elnyerni az egyes szekciókban, illetve a szekciókon belüli tagozatokban. És azt gondolom, hogy ha megemlékezünk arról, hogy kik azok, akik ilyen versengésekben jeleskedtek, akiket példaképként lehet állítani a jövő generációi elé, az egy nagyon haladó gondolat. Ehhez hasonló kezdeményezésről én még nem hallottam, de bátorítani fog minden egyetemet, hogy igenis őrizzük meg azoknak a nevét, akik ilyen versengésekben jól teljesítettek. A számok azok nem hazudnak, egyre nagyobb számban vesznek részt, olyannyira, hogy a legutóbbi alkalommal egy évvel ezelőtt a 37-en több mint 5100 pályamunkát mutattak be, 16 szekcióban, ez minden idők legmagasabb száma, és kezdünk ott tartani, hogy jó néhány szekción belül kvótákat kell megállapítsunk, mert akkor az érdeklődés, hogy már minden hallgatót a munkájával technikailag nem tudunk fogadni. Egy-egy szekció bőven 500 bemutatott munka fölé emelkedett, amivel nemzetközi konferenciákkal is vetélkedik. Az Eszterházy Egyetem egy nagyon stabil tehetséggondozó programot működtet ennek mindenféle vertikumát. Rendszeresen a 16 szekció közül 12-be, amelyek tudományterületekre tagozódnak, 12-be tudnak hallgatókat delegálni. Ez azt gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban nemrég megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a Szentlélek vezette. Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit, olvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a beszámolóban. A szentmiségben, közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben megerősödhettek a hitoktatók a reményben, és erőt kaphattak személyes tanúságtételükhöz, folytatódik a beszámoló. Végül azt írták, köszönet a katekhetikai iroda minden munkatársának a szervezéséért és a hűséges szolgálatért. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Holnap után kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében lesz véradás is méghozzá pénteken délután. A szentmiséket minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint követhetőek lesznek ezek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, szintén élőben. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Romaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Romaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az Országúti Buanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el, a gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai Szent Atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az Egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci egyházmegyében az 1000 éves jubileum. Az EGRI főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó, Domán Vivien. A viszonthallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as trofi 7-es rögbi Európa bajnokságnak. Egy hajszál választotta el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában. Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolás

0: Lehetőséggel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as Trophy 7-es rögbi Európa-bajnokságnak, amit péntektől vasárnapig a dr. Koltai Jenő sportközpontban rendeznek. A szervező Magyar Szövetség közleményében kiemelte, az olimpiai szakákban rendezett tornán 22 leány és fiú csapat lép pályára, a háromnapos kontinens viadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakág vezetőjeként elmondta, a fiúknál két divízióban, Boys 1 és Boys 2 kategóriában, a lányoknál pedig trofi szinten rendezik meg az EB-t. Egy hajszál választott el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában, ahol a negyedik helyen zártak. Tihanyi Csaba vezetőedző értékel.
1: Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és a nyerési rátánk is majdnem 60%-os. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt, a minimális célt azt teljesítettük. Jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy harmadik helyezett, negyedik helyezett, mint ahogy a kilencedik, tizedik. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ban kihoztuk a keretből a legtöbbet. Tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani. És a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig. De valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Ez a nemzetközi torna, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁL egyetemi játékokra, és ott 6 nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet, sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel és a későbbi bajnokkal, és az utolsó büntetővel kaptunk ki sajnos. Én nekem talán az lehet, igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott, teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt egy perccel végül még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom reális esély lehetett volna a harmadik hely.
0: Tihanyi Csaba beszélt a következő időszak keretéről is.
1: Igazából elég hosszú keretünk volt, 15-en voltunk, és most is marad ez a keret, csak jóval több fiatallal. Nem mindenki tudta hozni azt a szintet, amit elvártam tőle. Furcsa hangzik egy ilyen negyedik hely után, de azért több játékossal nem voltam teljes mértékben elégedett, és voltak olyan srácok is, akik inkább a civil életbe próbálnák ki magukat, és munkahelyet változtattak. Úgyhogy emiatt úgy alakult, hogy elég sok játékosunkkal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a külföldiekkel sem. Próbálunk minőségi játékosokat igazolni, és a fiatalokat pedig, mint ahogy azt eddig is próbáltam, és törekedtem rá, hogy sikerüljön beépíteni, azt folytatom, és 2008-as születésű fiúkat fogunk a felnőtt csapathoz felhozni, akik az U19-es válogatottnak tagjai, úgyhogy én bízom benne, hogy tudunk egy jó évet produkálni, sajnos nem tudjuk az erőviszonyokat, elég nagy változások vannak finanszírozás tekintetében, így azt sem tudom belőni, hogy mennyire reális a felsőház. Bízunk benne, hogy ha jó munkát végzünk, és kihozzuk magunkból a maxot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet irreális a felsőház. Nagyon stabil a hátterünk, tehát azért a Debreceni Egyetem egy nagyon stabil hátteret tud biztosítani, és ez nagy segítség nekünk. Itt azért keleten a 4 NB1-es csapat eléggé egymásra támaszkodik ilyen szempontból, igazolás, átigazolás szempontjából. Viszont van egy hatalmas előnyünk. Mi 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy fiatalítást és egy utánpótlás képzést, amit azt gondolom, hogy jelen pillanatban előrébb járunk az ellenfelünknél, és az, amit én 3 évvel ezelőtt terveztem, remélem, hogy előbb-utóbb beválik, és ha nem viszik el tőlünk ezeket a fiatalokat, akkor szép jövő áll előttük itt Debrecenben, természetesen egyetemi háttérrel és sok egyetemistával nekivágunk a következő évnek. Igazából ez a koncepciónk volt 3 évvel ezelőtt is, tehát semmi újdonság nincsen, annyi, hogy nehezebb, tapasztaltabb jobb játékosokat igazolni máshonnan, ennyi változott. Jelen pillanatban építjük a csapatot, keressük a megfelelő játékosokat a megfelelő helyre. 4-5 mérkőzést azért szeretnék mindenféleképpen, hiszen egy ekkora változás után muszáj minél több edzőmérkőzést játszani. Szerintem nem lesz gond a csapatokkal, akikkel fogunk játszani. Mindenki szeretne velünk is játszani, mi is szeretnénk mindenkivel, úgyhogy nem lesz gond, és augusztus 17-én pedig kezdődik a bajnokság.
0: Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
2: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermeket. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzésszámot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülés, a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
0: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
3: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
0: Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki Kondi Parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Aki pedig futni szeretne, 4 futópálya közül választhat. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
4: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondi Parkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez itt az a tócos kerti rész, és akkor még egy Kondi Parkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
0: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondi parkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
5: A kondiparkoknak ugye az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztetteteken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az Ombudsman Hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült